0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
4: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez. Különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az új szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket is, akár az otthonodba. Rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is azt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez, különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az Új Szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket is, akár az otthonodba. Rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Zsidó 13.1.2-ben ez van írva. Az atyafiúi, testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt Isten szava egy nagyon fontos tanácsot ad nekünk, hogy szeretettel legyünk minden emberhez. Különösen a testvéreinkhez, a testvérnőkhöz, hitben, de befogadva az idegeneket is. Vannak olyan emberek, akik nem bánnak helyesen az idegenekkel. Hogyha valakit nem ismernek, akkor nem is foglalkoznak vele, meg nem akarnak neki segíteni, de Isten beszéde azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk, nem szabad elfeledkeznünk az idegenekről sem. Főleg azért sem, mert ilyenkor néhányan angyalokat vendégelhetünk meg, tudtunkon kívül. Na de hogyan is láthatunk vendégül angyalokat tudtunkon kívül, hiszen az angyaloknak szárnyuk van, nagy fehér emberek, de nem feltétlenül, hiszen a Bibliában vannak példák. Például, amikor Ábrahámnak megjelent három ember az 1 Mózes 18.2-ben, akkor az egyikük Isten volt, a másik kettő angyal. És mikor ez a két angyal bement Szodomába és Gomorrába, ezeknek a városoknak a lakói embereket láttak ott. Mert úgy néztek ki, mint bárki más. És az Új Szövetségben is vannak angyalok, akik emberi formában jelennek meg. Ebből is láthatjuk azt, hogy az angyalok ma is megjelennek közöttünk, és járkálnak közöttünk emberi formában. Az angyaloknak van erre hatalmuk, hogy megdicsőült formában jelenjenek meg, vagy eltitkolt módon, akár egy hétköznapi ember. Ezért kell különösen nagy figyelmet szentelnünk az idegeneknek. Soha ne tétovázz, hogy segítő kezet nyújts egy idegennek, bánj vele úgy, mintha régóta ismernéd. Ez begyújtja a te szellemi ébrenlétedet, és sokkal felkészültebb leszel, és sokkal jobban fogod ismerni őket, jobban kinyílsz feléjük. Ez a három ember, aki megjelent Ábrahámnak az 1 Mózes 18.2-ben, öt jöttek meglátogatni, de nem jutottak volna be hozzá, hogyha nem hívja meg őket. Tehát fontos az, hogy te behívd ezeket az embereket, az idegeneket is, akár az otthonodba. Rajtuk keresztül Isten jön el hozzád. És lehet, hogy az az ember, akit kint hagytál a hidegben, az Isten által hozzád küldött hírnök lehet. Ő lehet akár a hírhozója annak az üzenetnek, amit Isten neked küldött. Ha van kedved, imádkozz ezért velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm a te szellemed által felfedett fontos igazságot. Köszönöm neked, hogy a te szereteted körülvesz minket, és kérlek, Uram, hogy add be a mi szívünkbe is ezt a szeretetet, hogy vendégül lássunk idegeneket, hogy megnyíljon a mi szívünk, és meglássuk azt, hogy mikor van az a helyzet, amikor be kell fogadnunk, mikor van az, amikor meg kell hívnunk egy csésze kávéra, és fedd fel előttünk ezeket az igazságokat. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Vérasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtt.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha fölkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak, és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben már Kariyuki Isten hűséges című tanításának második részét hallhatjuk.
1: This is the day that the Lord has made.
2: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
1: We shall rejoice and be glad in it.
2: Újjongunk és örvendezünk ezen.
1: Somebody say amen.
2: Mondjatok áment ebben.
1: I'm so grateful to the Lord.
2: Nagyon hálás vagyok az Úrnak.
1: For bringing us together.
2: Azért, hogy összehozott minket.
1: You know, growing up as a small boy.
2: Tudjátok, amikor növekedtem.
1: I thought
2: gyerekként,
1: every white man speaks English.
2: Azt gondoltam, hogy minden fehér ember angolul beszél.
1: We thought every white man speaks English.
2: De erre gondoltam, hogy minden angol, minden fehér ember vagy angolul beszél, de amikor ide jövök, itt nem angolul beszél minden fehér ember.
1: But it is so great a joy to belong to one family.
2: De olyan nagy öröm egy családhoz tartozni.
1: That God has brought us together as one family.
2: Hogy Isten úgy hozott minket össze, mint egy családot.
1: And we can rely on Him.
2: És hagyatkozhatunk őre.
1: I am ever grateful to my brother, Franz Lippi.
2: Mindig nagyon hálás vagyok a testvéremért, Franz Lippiért.
1: For meeting Alan.
2: És azért,
1: and
2: hogy Ellennel,
1: bringing us together.
2: Ellennel találkozhattunk, és Ellen összehozott minket.
1: Wherever I go, I'm proud of Alan.
2: Bárhova megyek, nagyon büszke vagyok Ellenre.
1: I talk about him.
2: És róla beszélek.
1: Because I know what he has done in my life.
2: Mert én tudom, hogy mit tett az életemben.
1: I met Alan 1988.
2: 1988-ban találkoztam Ellennel.
1: And after listening to him.
2: És miután hallgattam őt.
1: I went and asked him, Alan.
2: Oda mentem hozzá és megkérdeztem.
1: Can I be a Timothy to you and you be a Paul to me?
2: Lehetek-e én a te Timóteusod és lennél-e a Pálom?
1: And that's when I discovered what fatherhood means.
2: És akkor fedeztem fel, mit jelent az atyaság.
1: And I have enjoyed his fatherhood ever since then.
2: És azóta élvezem az ő atyaságát.
1: It's Alan who connected me to Don and Marva.
2: Alan kapcsolt össze Donnal és Martával. Ellen kapcsolt össze Barryvel.
1: Alan connected me to France.
2: És Ellen kapcsolt össze Francia.
1: And many other people worldwide.
2: És sok más emberrel is a világ minden részén.
1: I normally tell the people I preach to.
2: Elmondom az embereknek, hogyha prédikálok, hogyha
1: Alan.
2: Jól prédikáltam, mondjátok meg Ellennek.
1: If I preach bad,
2: ha rosszul prédikálok,
1: tell Alan.
2: Mondjátok meg azt is Ellennek.
1: Alan will tell me, lower down your pants.
2: Mert akkor Ellen azt mondja, na térdelj, tekudj a térdemre. És akkor
1: ne
2: csináld így, ne csináld úgy. És ez mindig öröm számomra, ha Ellen spángol is. Áldott legyen az Úr neve. Isten tulajdonságai.
1: That's what we are talking about.
2: Ezekről beszélünk.
1: And our desire is to know him.
2: És az a vágyunk, hogy megismerjük őt.
1: That we may know him.
2: Hogy megismerjük őt.
1: Because when you know him, your life will be different.
2: Mert amikor ismerjük őt, akkor megváltozik az életünk.
1: When you know him,
2: amikor ismerjük őt,
1: see things with different sunglasses.
2: Akkor más napszemüvegen át nézzük a dolgokat.
1: When you know him, even your speech will

0: Amikor ismerjük őt, még a beszédünk is megváltozik.
1: When you know him,
0: amikor ismerjük
1: you are different
0: őt,
1: in the community.
0: Akkor a lakó közösségünkben is mássá válunk.
1: So it is so important for us to know him.
0: Tehát annyira fontos számunkra, hogy megismerjük őt.
1: And Paul says,
0: és Pál azt mondja,
1: in 1 Corinthians chapter number 1, verse number 9.
0: Az 1 Korintus 1:9-ben.
1: God is faithful.
0: Isten hűséges.
1: Please let that be engrafted in your system.
0: Hadd oltódjon ez be az életetekbe.
1: You may forget my name.
0: Elfelejthetitek a nevemet.
1: But don't forget that God is faithful.
0: De azt ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.
1: You may forget the songs we have sung.
0: Elfelejthetitek a dalokat, amiket énekeltünk.
1: But don't you ever forget.
0: De soha ne felejtsétek el.
1: That God is faithful.
0: Hogy Isten hűséges.
1: He is trustworthy.
0: Megbízható.
1: He is reliable.
0: Hagyatkozhatunk rá.
1: He is dependable.
0: Függhetünk tőle.
1: Even in the worst situations.
0: A legrosszabb helyzetekben is.
1: You can depend on him.
0: Istentől szabad függnünk.
1: During the worst moments.
0: A legrossz pillanatainkban.
1: You can call upon him.
0: Hozzá kiálthatunk.
1: And he will hear you.
0: És ő meghall titeket.
1: Because he is faithful.
0: Mert ő hűséges.
1: In Hosea chapter number 6.
0: A Hoseás 6-ban.
1: Verse number 3.
0: A harmadik versben.
1: The first portion of that verse says.
0: Ennek a versnek az eleje azt
1: then
0: mondja.
1: Then shall we know if we follow on to know the Lord.
0: Mikor tudhatjuk, hogy még továbbra is az Urat követjük-e?
1: Then shall we know if we follow on to know the Lord.
0: Ismerjük, hát eltörekedjünk megismerni az Urat, ez van a
1: that
0: magyarban.
1: Means there is some effort for you to put.
0: Ez azt jelenti, hogy valami erőfeszítést kell ezért tenni.
1: In order to know him.
0: Azért, hogy megismerjük
1: it
0: őt.
1: Does not just come automatically.
0: Ez nem automatikusan történik
1: no,
0: meg.
1: You've
0: nem.
1: Got to follow on.
0: Tovább kell mennünk azon az úton.
1: So that you know
0: követnünk
1: him.
0: El őt, ahhoz, hogy megismerjük.
1: You've got to spend time with him.
0: Időt kell töltenünk ő vele.
1: You may know him.
0: Hogy megismerjük őt.
1: Because knowing him,
0: mert az ő ismerete
1: change in your situation.
0: Megváltoztatja a helyzetünket.
1: The moment you know him,
0: abban a pillanatban, hogy megismerjük
1: your
0: őt,
1: your way of thinking changes.
0: Már változik a gondolkodásunk.
1: And in Daniel 11:32,
0: és a Daniel 11:32-ben. 11.
1: That too, the last part, and Barry quoted it this morning.
0: 32-nek a második fele, Barry idézte ezt.
1: But people
0: who
1: know their God,
0: de az Istenét ismerő
1: shall
0: nép
1: be strong,
0: erős lesz,
1: and they shall do exploits,
0: és nagy dolgokat tesz.
1: The gateway to exploits is in knowing God.
0: A nagy dolgokat tenni Isten ismeretével lehet.
1: The gateway to changing your community is in knowing God.
0: A lakóközösségetek megváltoztatása Isten ismerete által lehetséges.
1: The gateway to affecting your nation is in knowing God.
0: A nemzetetekre úgy tudtuk hatni, hogyha ismeritek Istent.
1: It is the people that know their God.
0: Az Istenét ismerő nép teszi ezt.
1: That shall do exploits.
0: S nagy dolgokat tesz.
1: They shall bring change.
0: Változást hoz az ilyen nép.
1: They shall transform nations.
0: Nemzeteket változtat
1: because
0: meg.
1: Because they know their God.
0: Mert ismeri az Istenét.
1: And that's when Paul says God is faithful.
0: És ebben az összefüggésben mondja Pál, hogy Isten hűséges, mert ő ismeri
1: God
0: őt.
1: Is faithful.
0: Tehát tud, hogy Isten hűséges.
1: And the Bible tells us we are born of God.
0: És a Biblia azt mondja, hogy Istentől születtünk.
1: And because we are born of God,
0: és mivel Istentől születtünk,
1: He is in us.
0: Ő bennünk van.
1: I don't know about Europe.
0: Nem tudom Európában, hogy van.
1: Africa.
0: De tudom, mi van Afrikában.
1: In Kenya,
0: Kenyában,
1: the young one of an elephant.
0: Az elefánt kölyök,
1: has all the elephantism in it.
0: Minden elefántság benne van az elefánt borjúban.
1: The young one of a lion, the
0: az oroszlán kölyökben,
1: has all the lionism or the lioness.
0: Minden oroszlánság benne van.
1: The young one of a leopard,
0: a leopárd kölyökben,
1: has all the leopardness.
0: Minden leopárdság benne van.
1: The young one of a Kenyan,
0: a kis kenyai gyerekben,
1: has all the Kenyanness.
0: Minden kenyaiság benne van.
1: In him. The young one of an Austrian,
0: egy osztrák gyerekben,
1: has all the Austrianism.
0: Minden osztrákság benne van.
1: And simple scripture, John 1:12.
0: És a János 1:12 egy egyszerű,
1: 11
0: egyszerű vers,
1: he
0: a 11. vers.
1: Own.
0: Azt mondja, hogy Jézus
1: and
0: az övéi
1: eljött, him not.
0: És az övéi nem fogadták be.
1: But as many as received him,
0: de akik befogadták,
1: he gave them the power,
0: azoknak erőt adott,
1: the
0: hatalmat adott, exúziát adott, arra, hogy
1: of God.
0: Isten fiaivá legyenek.
1: Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Do we have sons of God
0: Vannak
1: here?
0: Itt Isten fiai?
1: That means,
0: ez azt jelenti,
1: all the godness,
0: hogy minden isteniség
1: is in you.
0: Bennetek van. Tehát amilyen Isten, az mind bennetek van.
1: I thought someone was going to say, wow!
0: Arra számítottam, hogy azt fogjátok mondani, hogy hűha!
1: Huh? Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Yes!
0: Igen!
1: Because that which is of God,
0: mert Isten gazdagsága bennetek van.
1: What we are doing in this conference, we are getting inside you.
0: Hogyha eljöttetek erre a konferenciára, akkor ezt mind belétek kell helyeznünk, hogy tudjátok meg,
1: Godness in you.
0: Hogy az isteniség bennetek van.
1: Godness in you will arise.
0: Tehát, hogy megérkezzen belétek.
1: Arises,
0: ez az isteniség, és amikor ez felgerjed bennetek,
1: enemies will know.
0: Akkor azt az ellenségeitek is tudni
1: even
0: fogják.
1: Even your relatives will know.
0: A rokonaitok is tudni fogják.
1: That you are a different person.
0: Hogy más emberek vagytok.
1: Because that which is within you,
0: mert ez a gazdagság bennetek felgerjed.
1: Has been stirred up.
0: Felgerjed.
1: And you are rising.
0: És ti felkeltek, és amikor erősek lesztek,
1: exploits,
0: akkor nagy dolgokat tesztek.
1: What changed the life of Jesus?
0: Mi változtatta meg Jézus életét?
1: Let me put it this way.
0: What triggered
1: the ministry of Jesus?
0: Mi indította be Jézus szolgálatát?
1: When you look at it and Don mentioned yesterday,
0: amikor ezt megnézitek, és Don említette tegnap,
1: after 12 years,
0: 12 év
1: nothing
0: után
1: is said about him.
0: Még semmit nem mondanak Jézusról.
1: Until he hit 30.
0: Amíg 30 éves
1: when
0: nem
1: he
0: lett.
1: Hit 30,
0: amikor 30 éves lett.
1: Jesus. When he hit 30,
0: amikor 30 éves lett.
1: He left the carpenter's shop.
0: Ott hagyta az ácsmihelyt.
1: And he went to the crusade of John the Baptist.
0: És elment keresztelő János evangelizációjára.
1: And when John the Baptist saw him,
0: és amikor keresztelő Jézus meglátta őt, azt mondta, íme Isten báránya,
1: that taketh away the sins of the
0: aki elveszi a világ bűneit.
1: And Jesus came.
0: És Jézus jött, bemerítkezett,
1: and the Holy Ghost came in the form
0: és a Szent Szellem rászállt gonom formájában.
1: Then he went in the wilderness.
0: Aztán elment a pusztába 40 napra.
1: He went back home.
0: Aztán hazament.
1: He went back
0: 40 nap után hazament.
1: What happened?
0: És mi történt?
1: If you read your Bible, it says,
0: ha elolvassátok a Bibliában, ott az van, hogy elment a zsinagógába,
1: as his custom was.
0: Ahogy szokott.
1: In other words, it was his custom to go to the synagogue.
0: Neki szokása volt elmenni a zsinagógába.
1: That was not the first day he went to the synagogue.
0: Nem ez volt az első nap, hogy elment a
1: zsinagógába. He had been going.
0: Oda járt már egy
1: ideje. And they gave him the scriptures to read.
0: És odaadták neki a tekercset, hogy olvassa.
1: And he read.
0: És ő olvasta.
1: As his custom was.
0: Ahogy szokta.
1: That means it was not the first time for him to read the scriptures.
0: Ez azt jelenti, hogy az írásokat nem ekkor olvasta először.
1: To read the scriptures in the synagogue.
0: A zsinagógában.
1: After he read.
0: Miután felolvasott.
1: What did he do?
0: Mit tett?
1: He sat down.
0: Leült.
1: Set it. He sat down.
0: Leült.
1: And when he sat down,
0: és amikor leült,
1: everybody,
0: akkor mindenki
1: was looking at him.
0: Ránézett.
1: Suddenly,
0: hirtelen.
1: Suddenly,
0: hirtelen.
1: His eyes were opened up.
0: Megnyílt a szeme.
1: When his eyes were opened up,
0: és amikor megnyílt a szeme,
1: he saw himself in the scriptures.
0: Akkor meglátta magát az írásokban.
1: He saw himself.
0: Meglátta önmagát.
1: And he said,
0: és azt mondta,
1: this day,
0: ma,
1: this scripture has been fulfilled
0: ma teljesedett
1: be in your own hearing.
0: A ti hallásatokra.
1: Today,
0: ma,
1: this word,
0: ez a szó,
1: is no longer a story.
0: Ez már nem csak egy történet az írásokban.
1: Are you with me?
0: Egyetértetek?
1: Today.
0: Tudtok követni?
1: This
0: azt mondta,
1: word
0: hogy
1: is
0: ma,
1: no longer a story.
0: Ma már ez az írás nem csak egy történet.
1: It has become alive.
0: Hanem megelevenedett.
1: It is fulfilled.
0: Beteljesedett.
1: In your own hearing.
0: A ti hallásokra.
1: In your own sight.
0: Ti látjátok ezt.
1: That word became alive in him. I pray.
0: Mi lett élővé számára, vagy ő benne? Azért imádkozom.
1: Every time you read the word.
0: Hogy valahányszor olvasod a Bibliát.
1: Every time you read the Bible.
0: Valahányszor olvasod a Bibliát.
1: You will see yourself in the word.
0: Lásd meg magad
1: when
0: az írásokban.
1: When you see yourself in
0: és amikor meglátod magad az írásokban, akkor más ember
1: you
0: leszel.
1: Are going to be different.
0: Más ember leszel.
1: Can I have an amen?
0: Mondhatok áment erre?
1: Somebody say yes!
0: Mondjatok igen, igen.
1: From that moment,
0: attól a perctől
1: Jesus was different.
0: Jézus más ember volt.
1: And Paul says,
0: és Pál azt mondja,
1: God is faithful.
0: Isten hűséges.
1: By whom you have been called.
0: Aki elhívott titeket.
1: Into the fellowship of his son.
0: Az ő fiának a közösségére.
1: We have been called
0: elhívott
1: into the
0: minket
1: fellowship where we see ourselves in the word.
0: Egy olyan közösségre, amelyben meglátjuk magunkat az írásokban.
1: I came to say to somebody here.
0: Azért jöttem, hogy valakinek elmondjam.
1: The Bible is not a storybook.
0: Hogy a Biblia nem történelemkönyv.
1: It is a description of who you are.
0: Hanem azt írja le, hogy ki vagy te.
1: I said it is a description of
0: azt mondtam,
1: who you are.
0: Hogy azt írja le, hogy te ki vagy.
1: So when you look at the word of God,
0: tehát amikor megnézed Isten szavát,
1: it is a mirror.
0: Az egy tükör.
1: Yes.
0: Igen.
1: It is a mirror.
0: Az egy tükör.
1: You look at yourself.
0: Megnézed magad.
1: And you see the Bible saying.
0: És azt látod, hogy a Biblia azt mondja.
1: Be ye holy.
0: Hogy legyetek szentek.
1: Holy.
0: Mert én szent vagyok.
1: So you know.
0: Mert tudod.
1: That it is not a. It's not an. You, how do I pray? It is not a suggestion.
0: Látod, hogy ez nem egy javaslat.
1: It is describing you.
0: Hanem téged ír le.
1: It is saying.
0: Azt mondja,
1: if you allow yourself to be transformed.
0: Hogyha engeded, hogy átalakítson Isten.
1: While in this fellowship.
0: Ebben a közösségben.
1: You will live a holy life.
0: Akkor szentül fogsz élni.
1: Glory to God in the highest.
0: Dicsőség Istennek a magasságban. Dicsőség Istennek.
1: Are we together?
0: Együtt vagyunk.
1: Somebody say my life.
0: Mondjátok, az életem.
1: Will never.
0: Soha.
1: Ever.
0: Soha többé.
1: Be
0: the nem lesz
1: same
0: ugyanaz.
1: Again. In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: You've got to get to that point.
0: El kell jutnotok odáig.
1: Where you make up your mind.
0: Amikor eldöntöd.
1: And declare my life.
0: És kijelented, hogy az életem soha többé nem lesz ugyanaz.
1: Because every time I look at the word of God.
0: Mert én valahányszor belenézek Isten beszédébe.
1: I will see myself in the word.
0: Meglátom magam benne.
1: It says by whom
0: azt
1: we have been
0: mondja,
1: called into the fellowship.
0: Aki elhívott titeket ebbe a közösségbe.
1: Companionship.
0: Közösségre.
1: We have been called into
0: közös társaságra.
1: Companionship with him.
0: Tehát az ő társaságába lettünk elhívva.
1: Into partnership.
0: Együttműködésre, partnerségre.
1: Therefore we are in his presence.
0: Ezért vagyunk az ő jelenlétében.
1: We walk like he walked.
0: Úgy élünk, ahogy ő élt.
1: In this fellowship.
0: Ebben a közösségben.
1: In this fellowship with him.
0: A vele való közösségben.
1: Who God is.
0: Felfedezzük, kicsoda Isten.
1: I gave you a scripture yesterday in 1 John.
0: Tegnap mondtam az első Jánosból a negyedik rész 17-es versét.
1: And this is what John writes and says.
0: Azt írja, mondja itt János.
1: Herein is our love made perfect.
0: Ebben az lesz teljesen a szeretet
1: közöttünk. That we may have boldness in the day of judgment.
0: Hogy bizodalmunk van az ítélet napjához.
1: Because as he is,
0: mert amint
1: so
0: ő van,
1: are we in this world.
0: Úgy vagyunk mi is a világban.
1: And I listened to Barry this morning.
0: És hallgattam Barryt ma délelőtt.
1: And I am convinced.
0: És meg vagyok győződve.
1: I'm convinced that when he says that we may have boldness in the day of judgment.
0: Hogyha bizodalmunk van az ítélet napjához.
1: He's not referring to future judgment.
0: Itt nem a jövendőbeli ítéletről van szó.
1: He's referring to judgment on a daily basis.
0: Hanem a naponkénti ítéletről van szó.
1: Because Paul writes the Corinthians and tells them.
0: Mert Pál azt írja a korintusbelieknek.
1: When he's talking about the communion.
0: Amikor az úrvacsoráról
1: beszél,
0: hogyha önmagunkat ítéljük meg,
1: we shall not be judged.
0: Akkor nem leszünk megítélve.
1: So when he talks about judgment here,
0: tehát amikor itt az ítéletről beszél,
1: he's talking about the daily problems that we go through.
0: Akkor a mindennapi problémákról beszél, amiket átélünk.
1: Because every trial that comes on your way,
0: mert minden próba, ami az utadba kerül,
1: comes to judge you.
0: Azért jön, hogy megítéljen
1: and
0: téged.
1: And to tell you,
0: és megmondja neked,
1: you are not a child of God.
0: Hogy nem vagy Isten
1: gyermeke. You are
0: gyermeke.
1: Not strong.
0: Nem vagy erős.
1: You cannot make it.
0: Nem fog sikerülni.
1: Now, if you do not have the boldness, when this judgment comes,
0: és hogyha nincs bizodalmad, amikor jön ez az ítélet,
1: then you fail.
0: Akkor kudarcot
1: vallasz. But he says, for as he is,
0: de itt azt mondja,
1: so
0: hogy ahogy ő van,
1: me,
0: mi is úgy vagyunk,
1: not in the future,
0: nem a jövőben,
1: but in this world.
0: hanem ebben a világban most.
1: Not when we go to heaven.
0: Nem majd, amikor a mennybe megyünk.
1: But in this world.
0: Hanem ebben a világban.
1: As he is.
0: Ahogy ő van.
1: So are we.
0: Úgy vagyunk mi is.
1: In this world.
0: Ebben a világban.
1: Every disease or sickness that comes on you.
0: Minden betegség, ami rád jön.
1: Comes to judge you.
0: Azért jön, hogy megítéljen.
1: It is telling you, you are not healthy.
0: Hogy nem vagy egészséges.
1: You are going to die prematurely.
0: És túl korán fogsz meghalni.
1: But because as he is,
0: de mivel
1: so are
0: mi is úgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő.
1: You can stand and say,
0: felállhatsz és azt mondhatod,
1: disease, I am not going to die.
0: Én nem fogok meghalni.
1: Because as he is,
0: mert ahogy ő van,
1: so am I,
0: úgy vagyok én is,
1: in this world.
0: A világban.
1: Somebody say yes.
0: Mondjon valaki igent erre.
1: When you are born into this fellowship,
0: amikor beleszületsz ebbe a közösségbe,
1: and you know that as he is, so are you,
0: hogy te is úgy vagy, ahogy ő van,
1: then you start speaking like him.
0: Akkor elkezdesz úgy beszélni, ahogy ő.
1: Ha? You start living like God.
0: Elkezdesz úgy élni, ahogy Isten él.
1: How does God do his things?
0: Hogyan teszi Isten a dolgait?
1: Genesis chapter 1.
0: Egy Mózes.
1: And verse number 3, and God said.
0: Harmadik vers, és Isten mondta.
1: You read Genesis chapter 1.
0: Olvassuk el.
1: All through to verse 31.
0: You will egy Mózes,
1: see almost 9-10 times it is written, and God said.
0: Első versektől.
1: And God
0: első
1: said.
0: Versektől.
1: And God said.
0: Nagyon sokszor olvassuk, hogy és Isten mondta, és Isten mondta, és Isten mondta, és Isten mondta. Ezek vannak ebben a részekben nagyon sokszor.
1: God's clock.
0: Isten mondta.
1: Almost 10 times.
0: Majdnem 10-szer van ez benne, hogy, hogy és Isten mondta. És mondta Isten.
1: Because
0: mert,
1: God
0: mert,
1: does his things by saying.
0: Mert Isten úgy teszi a dolgait, hogy mond dolgokat. Azzal cselekszik, hogy mond dolgokat.
1: And you and I are made in the image of God.
0: És Isten a saját képére teremtett minket.
1: Genesis 1:26.
0: Ez az 1 Mózes 1:26-ban van.
1: Let's Isten make man in our own image.
0: Hogy teremtsünk embert a magunk képére.
1: That's what God said.
0: Ezt mondta Isten.
1: So you and I are in the image of God.
0: De te is én Isten képére. Az ő hasonlatosságára lettünk teremtve.
1: How does God do his things?
0: Isten hogyan teszi a dolgait?
1: By saying.
0: Azáltal, hogy beszél.
1: By saying.
0: Hogy azt mondja.
1: What has been the greatest problem or this problem in the church today?
0: Mi ma az egyházban a legnagyobb probléma? A beszéd.
1: That has been the biggest problem.
0: Ez a legnagyobb problémánk.
1: What is the greatest problem in any marriage?
0: Mi a legnagyobb probléma egy házasságban?
1: Say.
0: A beszéd.
1: What is the greatest problem in a family?
0: Mi a legnagyobb probléma egy családban?
1: Say.
0: Amit mondanak.
1: Why?
0: Mert.
1: Because everything has ears.
0: Mert mindennek füle van.
1: Everything has ears.
0: Mindennek füle van.
1: And everything hears.
0: És minden hall.
1: Jesus is on his way to Jerusalem.
0: Jézus Jeruzsálembe tartott.
1: And he sees a tree.
0: És látott egy fát.
1: With many leaves.
0: Sok levéllel.
1: And he wants to go and get some figs from
0: és
1: there.
0: És akart, oda ment és akart róla fügéket szedni.
1: There is no fruit.
0: De nem volt gyümölcs.
1: What does Jesus say?
0: Mit mondott erre Jézus?
1: Nobody is going to eat fruit from you.
0: Hogy rólad senki többé nem eszik gyümölcsöt.
1: And he walks away.
0: És elment.
1: Why?
0: Miért?
1: Because when he went there.
0: Mert amikor oda ment.
1: The tree is looking at him.
0: Akkor ránézett a fa.
1: And telling him.
0: És azt mondta neki.
1: You cannot eat anything from me.
0: Rólam nem fogsz enni semmit.
1: You will not get anything.
0: Semmit nem kapsz
1: tőle.
0: És Jézus válaszolt neki.
1: Nobody will ever eat anything from you.
0: Soha senki nem fog enni róla
1: what
0: semmit.
1: What did the tree do?
0: Mit tett a fa?
1: It had ears.
0: Voltak fülei.
1: The tree had.
0: A fának volt
1: the
0: füle.
1: Following morning,
0: és hallotta őt a következő
1: they
0: reggel.
1: On the same route.
0: Ugyanazon az útvonalon mentek.
1: And the disciples see the tree.
0: És látták a tanítványok a fát.
1: And they get excited.
0: És fellelkesedtek.
1: Oh, Pastor!
0: Ó, mester!
1: Look at the tree you cast.
0: Meg a fát,
1: it's
0: amit megállítottál.
1: From the roots.
0: Gyökerestől kiszáradt.
1: And Jesus says.
0: És Jézus azt mondta.
1: This is Mark Kariuki paraphrasing.
0: Ez az én átfogalmazásom.
1: Relax, boys.
0: Everything
1: fiúk. Has ears.
0: Mindennek füle van.
1: This tree.
0: Nem csak ennek
1: but
0: a fának.
1: That mountain
0: hanem még annak a fának is füle van.
1: If you tell it to come from there,
0: ha azt mondjátok neki, hogy kelljen fel onnan és menjen be a tengerbe,
1: it will obey you.
0: Engedelmeskedni fog.
1: Has ears. Can I also say to you?
0: Mert füle van. Mondhatom nektek is,
1: has ears.
0: Hogy a kihívásodnak is füle van.
1: Say it again.
0: Mondd újra. A kihívásodnak füle van.
1: Your problem has ears.
0: A problémádnak füle van.
1: Your car has ears.
0: Az autódnak füle van.
1: Your dishwasher has ears. But you see, we have been called into the fellowship of His Son.
0: De tudjátok, Isten elhívott minket a mi fiának, az ő fiának a közösségére.
1: That means.
0: Ez azt jelenti.
1: We were here. You stay there.
0: Hogy itt voltunk. Állj oda.
1: And He was here.
0: Ő meg itt volt.
1: And He said.
0: És ő azt mondta.
1: Oi.
0: Hey.
1: Come.
0: Gyere ide.
1: And we came.
0: És akkor jöttünk.
1: That means we left.
0: Ez azt jelenti, hogy eljöttünk valahonnan, és megérkeztünk máshova.
1: Are you with me?
0: Velem vagytok, egyetértetek?
1: But while we were living here,
0: de amíg ott éltünk,
1: what did we do?
0: Mit tettünk?
1: We carried our baggage.
0: Cipeltük a csomagunkat. Bőröndünket. Jaj.
1: So we have come.
0: Aztán megérkeztünk.
1: Where he is?
0: Oda, ahol ő van.
1: But we still have our baggage of that country.
0: De annak az országnak a csomagját elhoztuk.
1: You know what we need to do?
0: Tudjátok, mit kell tennünk?
1: Today, say luggage.
0: Azt mondani. Csomag.
1: My portion.
0: Te nem vagy az én osztály részem. Nem foglak újra cipelni. Könnyű vagyok, most már könnyed
1: light.
0: Vagyok.
1: Then you can be able to jump.
0: És akkor tudsz ugrálni.
1: You can be able to praise.
0: És akkor dicsérheted
1: Isten. You can be able to worship.
0: És akkor imádhatod
1: őt. You can be able to worship.
0: És imádhatod őt.
1: Why?
0: Miért?
1: All the weight
0: mert minden
1: súly away.
0: Mert minden súly leesett rólad.
1: So you can look at your problem.
0: Tudod, ránézhet a problémádra.
1: And tell your problem.
0: És megmondhatod neki.
1: My problem, my problem, my problem.
0: Problémám, problémám.
1: You are not my portion.
0: Nem te vagy az osztály részem.
1: I'm leaving you now.
0: Most itt hagylak.
1: And I am going.
0: És elmegyek.
1: And you move off.
0: És elköltözöm.
1: And you leave your burdens down.
0: És
1: you leave your problems down.
0: És ott hagyod a földre a problémádat, a csomagodat.
1: God brought us here.
0: Ezért hozott minket Isten ide.
1: Somebody say my problem, my problem,
0: mondjátok,
1: my problem.
0: Problémám, problémám, problémám. Mondja, akit érint.
1: I didn't hear you.
0: Nem hallottam. Problémám, problémám, problémám.
1: Now, can we be a little bit serious?
0: Lehetnénk kicsit komolyabban ezt a dolgot?
1: Let's not just say my problem, my problem, my problem.
0: Ne így mondjuk, hogy problémám, problémám, problémám. Hanem így.
1: My problem, my problem,
0: problémám,
1: my
0: problémám. Vegyegessük meg.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallod az Úr szavát.
1: You are not my portion.
0: Nem te vagy az osztály részem.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Your problem has.
0: És a problémádnak van füle.
1: It has ears.
0: Füle van.
1: You know, back at home, in
0: tudjátok,
1: in
0: otthon Kenyában,
1: I preached about the problems having ears.
0: Arról prédikáltam, hogy a problémáknak füle van.
1: On television.
0: A tévében.
1: And a woman
0: prédikáltam, és egy asszony,
1: who had planted beans. Beans.
0: Akinek babi, aki babot termelt.
1: About another testimony I had given.
0: Hallott egy másik bizonyságtételről, amit elmondtam,
1: she said, my
0: és azt mondta,
1: have ears.
0: A babomnak füle van.
1: She didn't have a pesticide to go and spray.
0: Nem volt elég kitartó az imádkozáshoz.
1: She didn't have the money.
0: Nem volt pénze.
1: So she couldn't spray.
0: Úgyhogy nem tudott,
1: so what did she
0: nem
1: do?
0: Tudta bepermetezni a babot.
1: Garden.
0: Tehát elment a kertjébe, és megállt ott.
1: My beans, my beans,
0: azt mondja,
1: my beans.
0: Babom, babom, babom.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallj meg az Úr szavát.
1: You shall not be eaten by insecticide.
0: Nem fognak kártevők megenni.
1: In Jesus name.
0: Jézus
1: not
0: nevében.
1: Eaten by insects.
0: Nem fognak megenni a kártevők.
1: What happened?
0: Mi történt?
1: The beans.
0: A babnak füle volt.
1: I met her. We met about a month and a half ago.
0: Körülbelül másfél hónappal ezelőtt találkoztam az asszonnyal, és annyira lelkes volt.
1: And she said,
0: és azt mondta, Mark,
1: this word you are teaching works.
0: Ez az üzenet, amit prédikáltál, működik.
1: My beans had me speak. Why? We are made in the image of God.
0: Nagyon jó lett a babom. És miért? Mert Isten képmására lettünk teremtve.
1: I told you, the young of a lion, the cub of a lion.
0: Mondtam nektek, hogy a oroszlán kölyök
1: has all the lioness in it.
0: Oroszlán kölyökben minden oroszlánság benne van.
1: It may be a baby. It may be playing with dogs.
0: Hogyha egy gyerek,
1: but it is not a dog.
0: A gyerekem játszhat kutyákkal, de attól még nem lesz kutya.
1: But
0: játszhat
1: it is
0: a macskákkal,
1: not a cat.
0: De ettől még nem macska.
1: It is a lion.
0: Illetve az oroszlán kölyök
1: játszhat
0: macskákkal, de ettől nem
1: and
0: macska. Játszhat kutyákkal, ettől nem kutya.
1: És
0: hanem oroszlán kölyök, ezért oroszlán. És hogyha kaját azt neki, akkor növekszik. Elmondom nektek azt, hogy az egyetlen dologod az, hogy egyet Isten beszél. Egyed Isten beszél, többet egyed belőle.
1: Word,
0: és ahogy te leszed meg az Isten beszélével, rá fogsz jönni,
1: the real you,
0: hogy a valódi önmagad,
1: the real you,
0: a valódi önmagad,
1: God in you,
0: a benned élő Isten felgerjed, fel kell,
1: and bringing change,
0: és változást
1: hoz
0: a helyzetedben.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus nevében.
1: But the problem is,
0: de az a probléma,
1: we don't eat the word.
0: Hogy nem esszük Isten beszédét.
1: We don't eat the word.
0: Nem esszük Isten
1: so
0: beszédét.
1: We are starving.
0: Ezért éhezünk.
1: Spiritually.
0: Szellemileg.
1: We are starving.
0: Éhezünk.
1: We would rather read the daily news.
0: Olvasunk.
1: We would rather read the novels.
0: Inkább regényeket, meg újságokat olvasunk.
1: But we don't get the word.
0: De nem Isten beszédét.
1: But if you eat the word,
0: de ha Isten beszédét eszed,
1: even your enemies will know.
0: Akkor ezt még az ellenségeid is tudni fogják.
1: This one is dangerous.
0: Hogy ez az ember veszélyes.
1: This one you cannot play with.
0: Ezzel nem lehet játszani.
1: Read about Paul in Ephesus.
0: Olvas Pálról Efézusban.
1: Alan always liked talking about the Ephesian church.
0: Alan mindig szeretett beszélni az efézusi gyülekezetről.
1: But when Paul went to Ephesus,
0: de amikor Pál Efézusba ment,
1: and he collected these 12 disciples,
0: és összegyűjtötte a 12 tanítványt, nem Isten beszédét, de Isten beszédét,
1: he went to the school of Tyrannus,
0: hirdette nekik,
1: and taught people the word.
0: Elment Tyrannus iskolájába, és Isten beszédét tanította nekik, és ők megették Isten beszédét, és bátrak lettek, és kimentek.
1: And they found the sons of Sceva.
0: És megtalálták Sceva fiait.
1: And the sons of Sceva went out.
0: Illetve Sceva fiai kimentek, és megtalálták azt a megszállottat, démonizáltat, és azt mondták, na gyere.
1: Come here, come here, come here.
0: Gyere ide, gyere ide.
1: And they took him to a room.
0: Bevitték egy szobába.
1: They locked the door.
0: Bezárták az ajtót.
1: And they started on this maniac.
0: És elkezdték a démonizáltnak.
1: In the name. In the name.
0: Abban a névben, milyen névben is?
1: Which name are we talking about?
0: Milyen névről beszélünk?
1: Jesus!
0: Igen, Jézus.
1: In the name of Jesus.
0: Tehát Jézus nevében.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: By the maniac cast.
0: És megkérdezte a démon.
1: Which one?
0: Megkérdezte a démonizált. Melyik Jézus?
1: Which are you talking about?
0: Milyen Jézusról beszéltek?
1: Which one are we talking about?
0: Milyen Jézusról beszélünk?
1: Which one?
0: Melyikről?
1: I don't know the other name. Anyway, the one Paul preaches.
0: Na mindegy, arról, amelyikről Pál prédikál.
1: The one Paul preaches.
0: Jézus nevében, akiről Pál prédikál. Gyere ki!
1: And the demons said,
0: és a démonok azt mondták,
1: I beg your pardon?
0: Tessék!
1: Paul, we know.
0: Pált ismerjük.
1: Jesus, we know.
0: Jézus is ismerjük.
1: But you?
0: De ti?
1: We don't know.
0: Titeket nem ismerünk.
1: Who are you?
0: Kik vagytok ti?
1: Veszegia! Who are you?
0: Kik vagytok?
1: They had to run away.
0: El kellett szaladniuk.
1: They were beaten. They ran away without.
0: Mert úgy megverte őket ez a dém.
1: No trousers. They ran away.
0: Így és nadrág nélkül el kellett szaladniuk. Miért?
1: They did not know.
0: Mert ők nem.
1: Which Jesus they were
0: tudták,
1: talking about.
0: Hogy milyen Jézusról van szó.
1: But the people.
0: De az emberek.
1: Who know their God.
0: A nép, amely Istenét ismeri.
1: But the people.
0: De azok az emberek.
1: Who know their God?
0: Aki Istenüket ismerik.
1: They shall be strong.
0: Erősek lesznek.
1: And they shall do exploits.
0: És nagy dolgokat tesznek.
1: In Macedonia.
0: Macedóniában.
1: They shall do exploits.
0: Nagy dolgokat tesznek.
1: In Croatia.
0: Horvátországban.
1: They shall do
0: nagy dolgokat
1: exploits.
0: Tesznek.
1: In Hungary.
0: Magyarországon.
1: They shall do
0: nagy dolgokat
1: exploits.
0: Tesznek.
1: In Austria.
0: Ausztriában.
1: They shall do
0: nagy
1: exploits.
0: Dolgokat tesznek.
1: In Germany.
0: Németországban.
1: They shall do exploits.
0: Nagy dolgokat tesznek.
1: In the UK.
0: Nagy-Britanniában nagy dolgokat tesznek.
1: In Kenya.
0: Kenyában.
1: They shall do exploits.
0: Nagy dolgokat tesznek.
1: In the US.
0: Amerikában.
1: They shall do exploits.
0: Nagy dolgokat tesznek.
1: Why?
0: Miért?
1: The people.
0: De
1: who
0: ez a nép.
1: Know their
0: a Istenét ismeri.
1: Shall be strong.
0: Erős lesz.
1: And they shall do exploits.
0: És nagy dolgokat tesz.
1: What you need to do?
0: Mit kell tenned?
1: When you go home,
0: amikor hazamész,
1: is write a letter.
0: Írnod kell egy levelet.
1: And say, dear Pastor Lippi.
0: Kedves Lippi pásztor.
1: Thank you so much.
0: Nagyon köszönöm.
1: For listening to God.
0: Hogy Istenre hallgattál.
1: And calling me for the school of the world.
0: És elhívtál engem a szóiskolájára.
1: Because my life.
0: Mert az életem
1: will never,
0: soha,
1: ever,
0: soha többé
1: be
0: nem
1: the
0: lesz
1: ugyanaz. Again in Jesus
0: Jézus
1: name.
0: Nevében.
1: Someone say yes!
0: Mondjatok igen!
1: Huh? We have been called.
0: Elhívott minket Isten.
1: Into his presence.
0: Az ő jelenlétébe.
1: Moses said.
0: Mózes azt mondta.
1: In Exodus 33.
0: A 2 Mózes 33-ban.
1: After spending 40 days with God.
0: Miután Istennel töltött 40
1: he
0: napot.
1: He comes back to the camp.
0: Visszament a táborba.
1: And he finds they have built a calf.
0: És azt találja, hogy egy aranyborjút építettek.
1: And they are dancing.
0: És ott táncolnak a bárány körül. A bikának ott táncolnak,
1: calf,
0: a borjúnak.
1: The calf, the golden calf.
0: Az arany borjúnak ott táncolnak.
1: And Moses became annoyed.
0: És nagyon felbosszantotta magát Mózes ezen.
1: He dropped the commandments.
0: És elejtette a parancsokat.
1: He got the calf and told them, grind it.
0: Megragadta a borjút és összedarálta.
1: They turned it into powder.
0: Porrá zúzták.
1: He got the powder, put it in water.
0: Aztán vízbe tette ezt az aranypor.
1: And told them, drink this water.
0: És azt mondta az embereknek, ijátok meg ezt a vizet. És megitták és meghaltak.
1: Many of them died.
0: Nagyon sokan meghaltak.
1: Then God called him.
0: Aztán Isten hívta őt.
1: And Moses tells God.
0: És azt mondta Mózes Istennek, illetve
1: this,
0: Isten mondja Mózesnek.
1: You are leading,
0: ez a nép, akit te vezetsz. Ez egy kemény nyakú nép.
1: Hatnekek.
0: Kemény nyakúak.
1: Hatnekek.
0: Kemény nyakúak.
1: Therefore, I will not go with them.
0: Ezért nem megyek velük.
1: My angel will go with you.
0: Az angyalom veletek megy.
1: But me?
0: De én?
1: No way.
0: Én semmi módon nem megyek veletek.
1: You will take them to the promised land.
0: Beviszed őket az ígéret földjére.
1: There will always be food.
0: Ott mindig lesz ennivaló.
1: They will have water.
0: Itt van manna, ott lesz víz.
1: The protection will be there.
0: Ott lesz
1: the
0: a védelem.
1: Go with them.
0: Az angyal veletek megy.
1: But me?
0: De én?
1: No me.
0: Semmi módon.
1: No. Ni. Ni.
0: Semmiképpen.
1: I will not go with them.
0: Én nem megyek velük.
1: Moses knew the importance of the presence of the Lord.
0: És Mózes tudta, mennyire fontos az Úr jelenléte.
1: And Moses said,
0: és azt mondta Mózes,
1: if your presence is not going with us,
0: ha te jelenléted nem jön velünk,
1: don't remove us from here.
0: Akkor ne vigyél ki minket innen.
1: In other words,
0: más szóval,
1: if your presence is not going with us,
0: ha a jelenléted nem jön velünk,
1: we are not going.
0: Akkor mi sem megyünk.
1: We are not going.
0: Nem megyünk mi sem.
1: Why?
0: Miért?
1: Moses was not interested in food.
0: Mert Mózes nem az ennivaló érdekelte.
1: Because the presence of God is better than food.
0: Mert Isten jelenléte jobb, mint az ennivaló.
1: He was not interested with the insurance policy.
0: Nem érdekelte téged a biztosítási csomagok.
1: Because the presence of God is greater than the insurance.
0: Mert Isten jelenléte jobb, mint a biztosítás.
1: He was not interested in the water.
0: Nem érdekelte a víz.
1: Because the presence of the Lord was greater than the water.
0: Mert Isten jelenléte nagyobb volt, mint a víz számára.
1: If ezért your mondta, presence
0: hogyha a te jelenléted
1: us,
0: nem jön velünk,
1: don't take us from here.
0: Akkor ne vigyél ki minket innen.
1: What we need is not the miracles.
0: Mert nem a ennivalóra van szükségünk.
1: What you need is not even the healing.
0: Még csak nem is gyógyulásra van szükségetek.
1: What you need is the presence of God.
0: Hanem Isten jelenlétére van szükségetek.
1: Because in the presence of God,
0: mert Isten jelenlétében,
1: there is the fullness of joy.
0: Meg az öröm teljessége van.
1: In the presence of God,
0: Isten jelenlétében,
1: there is fulfillment.
0: Beteljesedés van.
1: In the presence of God,
0: Isten jelenlétében,
1: there is good health.
0: Jó egészség van.
1: In the presence of God,
0: Isten jelenlétében,
1: there is provision.
0: Gondoskodás van,
1: all
0: ellátás.
1: That you need,
0: minden, amire szükséged
1: van, fighting for,
0: minden, amire harcolunk,
1: is in the presence of God.
0: Ott van Isten jelenlétében.
1: And we have been called into the fellowship
0: az ő közösségére, az ő szeretett fiának közösségére hívott el minket, aki Jézus Krisztus.
1: That's where we are.
0: Ott vagyunk.
1: That's where you are.
0: Ott vagytok.
1: You can look at your situation.
0: Megnézheted a helyzetedet.
1: And because you are in the presence of God.
0: És azért, mert Isten jelenlétében
1: that
0: vagy.
1: That situation will melt away.
0: Ez a helyzet el fog olvadni.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus nevében.
1: Somebody say amen.
0: Mondjátok áment erre.
1: Somebody say yes.
0: Mondjátok igen.
1: Do you have some challenges that have been trying to bring judgment on your side? Do you?
0: Vannak olyan vannak az életetekben most kihívások, jelenleg problémák,
1: bringing judgment to you.
0: Amelyek ítéletet hoztak számotokra?
1: Telling you, you cannot go beyond this point.
0: Egy olyan dolog, ami nem tudsz túllépni.
1: I came to say to you.
0: Azért jöttem, hogy megmondjam neked.
1: You are in God's agenda for this conference.
0: Hogy Isten programjában a számodra benne volt ez a konferencia.
1: God wrote your name down before you came here.
0: Isten leírta a nevedet, mielőtt idejöttél.
1: That by the time you go home,
0: hogy mire hazamész,
1: things will be different.
0: Addigra más legyen a helyzet benned.
1: Because now you know.
0: Mert most már tudod.
1: Everything has ears.
0: Hogy mindennek van füle.
1: Everything has ears.
0: Mindennek van füle.
1: Can we speak to that challenge?
0: Szólhatunk ehhez a kihíváshoz?
1: Is that okay?
0: Jó, rendben van.
1: Is that okay?
0: Jó, szólhatunk.
1: Can we do it? Serious, serious.
0: Tudjuk komolyan, szigorúan, újjunk a
1: tárgyban. My challenge,
0: mondjátok,
1: my challenge.
0: Kihívásom, kihívásom, kihívásom.
1: Put some faith, put some.
0: Valami hitet meg magabiztosságot és bizakodást is tegyetek bele. Nem akartok felállni esetleg? Hát akkor akár fel is állhatunk.
1: Can we put our finger there?
0: Ujjunkat okay. Így fel tudjuk emelni?
1: Declare, my challenge, my
0: mondjátok,
1: challenge, my
0: kihívásom,
1: challenge.
0: Kihívásom,
1: kihívásom. Hear the word of the Lord.
0: Halld meg az Úr szavát.
1: You are not my portion.
0: Nem te vagy az osztály részem.
1: Your time is over.
0: Az időd lejárt.
1: In my life.
0: Az életemben.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: Give the Lord a shout of celebration.
0: Ünnepi kiáltást szereztetek meg az Úr felé.
1: Yes.
0: Igen.

0: Yes.
1: Igen.
0: You're made in the image of God.
1: Nem szól most a francia lelek.
0: You're called into his fellowship. God's nature is within you.
1: You're going to do the same way God does things. Ilyenek hangzanak el, de nem jön a fülembe.
0: So we speak. But we also know that his presence and his power is within us.
1: Azt is tudjuk, hogy az ereje és a jelenléte bennünk van.
0: Amen.
1: Amen.
0: Don't separate his word from his power.
1: Ne választjátok el az ő szavát az erejétől.
0: His word has power.
1: Az ő szavában erő van.
0: His word through your mouth has power.
1: A szátokban az ő szavának ereje van.
0: Sometimes we forget this.
1: Néha ezt elfelejtjük.
0: Say with me, I will never forget what Mark said.
1: Mondjátok velem, soha nem fogom elfelejteni, amit Mark mondott.
0: I'll never forget that everything has ears.
1: Soha nem fogom elfelejteni, hogy mindennek füle van.
0: I'll never forget that we do things like God.
1: Hogy úgy tesszük a dolgokat, ahogy Isten.
0: Oh yes, my inner being is burning.
1: Ó igen, a bensőm ég.
0: My inner being is burning. I'm gonna make a list.
1: Fel kell írnom a listát.
0: Challenge number one, challenge number two, első challenge
1: kihívás,
0: number three,
1: kihívás, challenge number four. Kihívás, negyedik kihívás.
0: I'll write it down.
1: Írjátok le.
0: And then I'm gonna look that thing in the eye.
1: Aztán ennek a problémának a szemébe nézek.
0: And said, Lou.
1: És azt mondom, te.
0: You tree.
1: Te fa.
0: You mountain.
1: Te hegy.
0: You mountain.
1: Te hegy.
0: I know you have ears.
1: Én tudom, hogy füled van.
0: I'm gonna speak to you.
1: Most szólok hozzád.
0: And you gonna move.
1: És megmozdulsz, elmész onnan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yes.
1: Igen. Amen.
0: Thank the Lord for Mark.
1: Köszönjétek meg az Úrnak Markot.
0: Thank you, Lord, for the Christ within him.
1: Köszönjük, Uram, a Krisztus, aki benne él.
0: Amen. Thank you for the apostle in him.
1: Köszönjük, Uram, a benne levő apostolt.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Mark Kariuki, Isten hűséges című tanításának második része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler áttörés című tanítása következik.
3: I want to do two things. I want to talk about breakthrough, and then I want to pray for you for that, for anointing for breakthrough.
4: Tehát két dolgot szeretnék csinálni, beszélni az áttörésről, és imádkozni értetek, hogy rátok szálljon az áttörési kenet.
3: And then I would like to have a ministry. I'll talk a little bit about the Holy Spirit, and we're going to ask the Holy Spirit to come.
4: És utána egy kicsit beszélek a Szent Szellemről, és meghívom őt.
3: So this will be much more fun than talking about final judgment.
4: De sokkal jobb, kellemesebb lesz, mint az utolsó ítéletről beszélni.
3: Okay, I'm going to read from Jeremiah chapter 1 verse 4.
4: A Jeremiás 1:4-et fogom olvasni.
3: And I wasn't going to talk on this topic until this morning.
4: Ma délelőttig nem akartam erről beszélni.
3: But I really feel in your spirits a desperation for a breakthrough here in Hungary.
4: De azt érzem, hogy a szellemetekben van egy hatalmas vágyódás a magyarországi áttörés iránt.
3: And what I sense is that God is going to get wants to give that to you.
4: És én azt érzem, hogy Isten akar nektek áttörést adni.
3: So let's talk about the record of when Jeremiah was called to ministry.
4: Tehát beszéljünk arról, amikor Isten elhívta Jeremiást szolgálni.
3: And you know, I believe that every Christian is called to ministry.
4: Tudjátok, én azt hiszem, hogy Isten minden keresztényt szolgálatra hívott.
3: Whether you get a paycheck from the church or the factory, you're still in ministry.
4: Akár a gyülekezet fizet, akár a gyár, ahol dolgozol, mindenképpen szolgálsz.
3: So in verse 4.
4: Tehát negyedik vers.
3: Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations.
4: Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, profétának rendeltelek a népek közé.
3: Then I said, alas, Lord God, behold, I do not know how to speak, because I'm a youth.
4: És mondék, ó, Uram Isten, Istenem, én íme nem tudok beszélni, hiszen ifjú.
3: On this topic until this morning.
4: Ma délelőttig nem akartam erről beszélni.
3: But I really feel in your spirits a desperation for a breakthrough here in Hungary.
4: De azt érzem, hogy a szellemetekben van egy hatalmas vágyódás a magyarországi áttörés iránt.
3: And what I sense is that God is going to get wants to give that to you.
4: És én azt érzem, hogy Isten akar nektek áttörést adni.
3: So let's talk about the record of when Jeremiah was called to ministry.
4: Tehát beszéljünk arról, amikor Isten elhívta Jeremiást szolgálni.
3: And you know, I believe that every Christian is called to ministry.
4: Tudjátok, én azt hiszem, hogy Isten minden keresztényt szolgálatra hívott.
3: Whether you get a paycheck from the church or the factory, you're still in ministry.
4: Akár a gyülekezet fizet, akár a gyár, ahol dolgozol, mindenképpen szolgálsz.
3: So in verse 4.
4: Tehát negyedik vers.
3: Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations.
4: Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, profétának rendeltelek a népek közé.
3: Then I said, alas, Lord God, behold, I do not know how to speak, because I'm a youth.
4: És mondék, ó, Uram Isten, Istenem, én íme nem tudom.

0: from the church or the factory, you're still in ministry.
1: Akár a gyülekezet fizet, akár a gyár, ahol dolgozol, mindenképpen szolgálsz.
0: So in verse 4.
1: Tehát negyedik vers.
0: Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations.
1: Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek. Profétának rendeltelek a népek közé.
0: Then I said, alas, Lord God, behold, I do not know how to speak, because I'm a youth.
1: És mondék, ó, Uram Isten, Istenem, én íme nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én.
0: But the Lord said to me, do not say I'm a youth, because everywhere I send you, you shall go, and all that I command you, you shall speak.
1: Az Úr pedig mondanékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked.
0: Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord.
1: Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mond az Úr.
0: Then the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth.
1: És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette a számat, és mondta nekem az Úr, íme az én szavaimat adom a te szádba.
0: See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant.
1: Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj.
0: Now we know Jeremiah was a famous prophet.
1: Tudjuk, hogy Jeremiás híres proféta volt.
0: He got a mighty calling.
1: Hatalmas elhívása volt.
0: Although I don't know if you know about his life, but very few people listened to Jeremiah.
1: Nem tudom, mennyit tudtok az életéről, de nagyon kevesen figyeltek oda rá.
0: And I'm not sure that any of our callings are any different.
1: És én nem hiszem, hogy bármelyikünk hívása nagyban különbözne erről.
0: Each of us has a different calling because that's specific, but we're all called like Jeremiah.
1: Mindegyikünknek más az elhívása, de mégiscsak egyezünk Jeremiással.
0: And I'm sure that your calling is bigger than you are comfortable with.
1: Mert biztos vagyok benne, hogy nagyobb az elhívásod, mint amennyivel jól érzed magad.
0: And you're called to change history and to be an agent of change in your nation.
1: Hogyha Isten arra hívott el, hogy változtasd meg a történelmet és a nemzetedet, áll is kihívás elé vele kapcsolatban.
0: You're destined to greatness simply because you have a great God living inside of you.
1: Tehát nagyságra rendeltettél csak azért, mert egy nagy Isten él benned.
0: But here's Jeremiah needing to overcome some barriers to fullness of his ministry.
1: De itt van Jeremiás, akinek le kell győznie néhány dolgot, ami akadályozza a szolgálata teljességének a megélésének.
0: And he's arguing with God.
1: És vitatkozik Istennel.
0: Never a good idea to do.
1: Ez soha nem jó ötlet.
0: And what God says is, I knew you before you were formed.
1: És Isten azt mondja neki, hogy én ismertelek téged, mielőtt megformáltattál.
0: So, when God calls you to something, he knows what you're like when he calls you.
1: Tehát amikor Isten elhív valamire, akkor ő már akkor tudja, hogy milyen vagy.
0: He knows all your limitations, all your fears.
1: Ismeri minden korlátodat és félelmedet.
0: And so if he asks you to do something, he knows you can do it.
1: Tehát ha megkér valamire, akkor tudja, hogy meg tudod csinálni.
0: Because he made you for that.
1: Mert erre alkotott.
0: And we focus on our inadequacies.
1: Mi az elégtelenségeinkre koncentrálunk.
0: But God wouldn't call you to do something if he knew that you couldn't do it.
1: De Isten nem hívna el valamire, ha tudná, hogy nem tudod megcsinálni.
0: So God is saying to Jeremiah, I know you better than yourself.
1: Tehát Isten azt mondta Jeremiásnak, én jobban ismerlek téged, mint te magadat.
0: And I find it funny that you're arguing with me because I made you.
1: És viccesnek találom, hogy vitatkozol velem, hiszen én teremtettem.
0: I know exactly what you're capable of doing.
1: Pontosan tudom, mire vagy képes.
0: I don't think Jeremiah could grasp the magnitude of God's grace.
1: Azt gondolom, hogy Jeremiás nem fogta fel Isten kegyelmének a nagyságát.
0: So he's trying to explain to God why he couldn't do what God called him to do.
1: Tehát megpróbálta megmagyarázni Istennek, hogy ő miért nem tudja megcsinálni azt, amire Isten elhívta.
0: All of our callings will take us out of our comfort zone.
1: Mindegyikünket az elhívása kiragadja a kényelmi zónájából.
0: And God didn't listen to Jeremiah.
1: Isten nem hallgatott Jeremiásra.
0: It's good that he didn't.
1: Nagyon jó, hogy nem.
0: And he doesn't listen to us when we wrestle with him either.
1: És ránk se figyel nagyon oda, vagy nem hallgat ránk, amikor mi küzdünk vele, vagy birkózunk vele.
0: I'm convinced that everybody that has a call of God in their life.
1: Meg vagyok győződve, hogy mindenki, akit Isten elhívott,
0: has personal enemies to fight.
1: Mindenkinek

0: Vannak személyes ellenségei, akikkel meg kell küzdenie.
1: Did you ever see people that just seem to be able to do everything real easy?
0: Láttatok már olyan embert, akiről úgy tűnik, hogy mindent nagyon könnyen elvégez.
1: It seems like they don't have any problems, nothing to resist.
0: Úgy tűnik, nincsenek problémáik, nem kell ellenállniuk semminek.
1: They're just amazingly great and everything is easy for them.
0: Egyszerűen megdöbbentően nagyok, és mindent könnyen csinálnak.
1: So I've had a few people like that that I saw, but when I got to know them, I realized that they had challenges also.
0: Én láttam már néhány ilyen embert, de amikor jobban megismertem őket, akkor rájöttem, hogy nekik is vannak kihívásaik.
1: I believe that even the greatest among us have to overcome challenges to actually do what they're called to do.
0: Én azt gondolom, hogy mindegyikünknek, akik itt vagyunk a legnagyobbnak is, le kell győzniük bizonyos problémákat, amik gátolják az elhívásukban.
1: Each of us have fears and obstacles that we have to choose to break out of.
0: Mindegyikünknek vannak akadályai és félelmei, amelyekből úgy kell döntenünk, hogy kitörünk.
1: So Jeremiah says, well, I don't know how to speak.
0: Tehát Jeremiah azt mondta, hogy nem tudok beszélni.
1: So here he is telling God who gave him the ability to speak, saying, I don't know how to speak.
0: Tehát annak az Istennek, aki a beszédkészséget adta neki, azt mondta, hogy nem tudok beszélni.
1: Did you ever try that excuse?
0: Próbáltatok már ezzel mentegetőzni?
1: I can't share my faith, I can't prophesy, I can't preach.
0: Nem tudom elmondani a hitemet másnak, nem tudok profétálni, nem tudok prédikálni.
1: Moses, we understand, stuttered.
0: Úgy tudjuk, hogy Mózes dadogott.
1: Almost many of the great people in the Bible wrestled with their calling and their ability to actually do what they were called to do.
0: A Bibliában nagyon sok nagy ember küszködött az elhívása miatt, és akadályoztatva voltak abban, hogy megtegyék, amire Isten elhívta őket.
1: Jeremiah says, well, I'm too young.
0: Jeremiah azt is mondja, túl fiatal vagyok.
1: I used to use that excuse.
0: Régebben én is mondtam ezt.
1: Now I'm 55.
0: Most 55 vagyok.
1: And I say I'm too old.
0: Most már azt mondom, hogy túl öreg vagyok.
1: The excuse of being young doesn't work anymore.
0: Mert hogy a túl fiatal vagyok mentség, az már nem működik.
1: When we always feel we need more training.
0: Mindig úgy érezzük, hogy még több kiképzésre van szükségünk.
1: More time to develop.
0: Több időre a fejlődéshez.
1: We're not ready yet.
0: Még nem vagyunk készen.
1: I feel a call to missions, but the timing isn't right yet.
0: Úgy érzem, hogy Isten misszióba hívott el, de ez még nem az jó idő erre.
1: I'm too young and I have to wait.
0: Túl fiatal vagyok, várnom kell.
1: Then we get older and then we use the excuse, we say, well, let somebody younger do those things. I'm older.
0: Aztán idősebbek leszünk, és azt a kifogást használjuk, hogy csinálja ezt valaki, aki fiatalabb nálam, mert én már túl öreg vagyok rá.
1: So God says, don't tell me you're too young.
0: Úgyhogy Isten azt mondta, nem mond nekem, hogy túl fiatal vagy.
1: Don't tell me what you can't do, because I know what you can do, I made you.
0: Nem mondogass nekem, hogy mit nem tudsz megcsinálni, hiszen én tudom, hogy mire vagy képes, mert én alkottalak.
1: Don't limit me in your life by what you think you can't do.
0: Ne korlátozz engem az életedben azzal, amiről azt gondolod, hogy nem tudod megcsinálni.
1: He said, don't say that I'm afraid.
0: Azt mondta, ne mondd, hogy félek.
1: I believe that fear is one of the biggest hindrances that we have.
0: Én hiszem, hogy a félelem az egyik legnagyobb akadályunk.
1: And of course, faith is the opposite of fear.
0: Természetesen a hit a félelem ellentéte.
1: When God calls us, we have to respond in faith, and the Bible says, do not fear.
0: És amikor Isten elhív minket, akkor nekünk hittel kell erre reagálni. A Biblia azt mondja, ne félj.
1: Many times when we get a call of God to do something, the enemy will set up blockades to stop us, and he tries to convince us not to do it.
0: Sokszor, amikor Isten valamire elhív minket, akkor az ellenség ilyen gátakat rak elénk, vagy barikádokat, hogy ne tudjunk tovább menni, és meg akar győzni arról, hogy ne csináljuk.
1: And Jesus speaks of mountains of opposition that will come and just sit right down on top of us.
0: Jézus azt mondta, hogy az akadályoztatás hegyei fognak ránk ülni.
1: And we have to learn how to speak to the mountains and how to break free of those things.
0: Meg kell tanulnunk, hogyan szóljunk a hegyekhez, és hogyan szabaduljunk meg ezektől az akadályoktól.
1: But the pressure that the enemy puts on you should never cause you to retreat.
0: Soha nem szabad, hogy amiatt a nyomás miatt, amit az ellenség rád helyez, visszavonulj.
1: Because the only reason that the enemy is even opposing you is because he knows that you can do what God called you to do.
0: Mert az ellenség egyedül azért áll ellen neked, mert ő tudja, hogy meg tudod csinálni azt, amire Isten elhívott.
1: Otherwise he wouldn't bother with you.
0: Különben nem is zavartatná magát miattad.
1: We have this problem that we can be stopped by even the smallest kind of intimidation.
0: Ez a problémánk, hogy a legkisebb megfélemlítés is le tud minket állítani.
1: So we tend to find a place that's comfortable.
0: Tehát hajlamosak vagyunk keresni egy kényelmes helyet.
1: And we stay there.
0: És ott maradni.
1: And anything beyond comfort we have trouble with.
0: És mindennel gondunk van, ami a kényelmünkön kívül esik.
1: But I believe God requires us to exercise faith and to push out to break through.
0: De én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy gyakoroljuk a hitünket, és addig nyomuljunk, amíg át nem törünk.
1: So what kinds of blockage or what kinds of opposition are you facing right now?
0: Tehát te most milyen akadállyal, milyen ellenállással vagy szemben?
1: What's blocking you? What's standing between you and the will of God?
0: Mi áll közted és Isten akarata között?
1: And are you going to let that keep you from the will of God?
0: És engeded, hogy ez a dolog visszatartson téged Isten akaratától?
1: Let me tell you a story about a pig.
0: Elmondok egy történetet egy sertésről.
1: Before I was a pastor, I was a farmer.
0: Mielőtt pásztor lettem volna, farmer voltam.
1: We had about 1,000 head of cattle.
0: Körülbelül 1,000 marhánk volt.
1: And about 3,000 pigs.
0: És körülbelül 3,000 sertésünk.
1: And the pigs we kept outside in fields.
0: Kint a szabad ég alatt a mezőn tartottuk a disznókat.
1: And the way we controlled them was with an electronic fence.
0: És elektromos kerítéssel védtük őket.
1: Now for the animal lovers here, the fence never really hurt the pigs.
0: Az állatbarátok kedvéért mondom el, akik itt vannak, hogy soha nem okozott kárt a disznókban az elektromosság.
1: It did shock them and it gave them some discomfort.
0: Csak egy kicsit megrázta őket, hogy ne érezzék magukat jól tőle.
1: So we take a field and we stretch a wire out around the four sides of the field.
0: Tehát fogtunk ezt a vezetéket, és a szántóföldnek a négy oldalát így bekerítettük.
1: Very thin wire that they couldn't even see.
0: Ez nagyon vékony vezeték volt, nem is látták.
1: They can't see very well anyway.
0: Egyébként se látnak túl jól a disznók.
1: We would tie pieces of cloth on the wire so that they could see that there was a wire there.
0: Ilyen rongy darabokat kötöttünk a vezetékre, hogy azt lássák, tehát lássák, hogy van ott valami.
1: So the first day when we put the pigs into the field was a fun day.
0: Nagyon jó szórakoztunk az első napon, amikor betereltük ebbe a karámba a disznók.
1: All of them had to find all four borders of the field.
0: Mert mindegyikünknek meg kellett találni a mező mind a négy oldalát.
1: So all day we heard squealing.
0: Úgyhogy egész nap a visításukat hallgattuk.
1: They would eat the grass and then their ears would touch the wire and they would squeal and jump back.
0: Aztán hozzáért az orruk a vezetékhez, egy nagyot visítottak és hátraugrottak.
1: Then they would have to find it on this side, on all four sides.
0: Aztán mind a négy oldalon meg kellett, hogy itt találják maguknak a vezetéket.
1: After about two or three days, the field was quiet.
0: Körülbelül 2-3 nap elteltével már a mező csendes volt.
1: They learned where the boundaries were.
0: Megtanulták, hol vannak a határok.
1: They were content to live inside.
0: Megelégedtek azzal, hogy ott belül élnek.
1: I could even pull the plug out and turn the electricity off.
0: Kiúszhattam a dugót a falból, és kikapcsolhattam az áramot, ha akartam.
1: They would never go past that point again because they remembered what happened when they were there the first time.
0: Mert újra soha nem mentek volna el addig a határvonalig, mert emlékeztek, mi történt az orrukkal.
1: And they were content to live inside that little world.
0: És boldogan éltek ott a kicsi világukon belül.
1: That's what the devil does to you.
0: Az ördög is ezt csinálja veled.
1: When God calls you to something and you begin to move in that and he gives you some kind of bad experience, you back off and you feel I can't go there again.
0: Amikor Isten elhív valamire és te elindulsz abba az irányba, akkor ad valami kellemetlen átélést azon az úton, amitől te meghátrálsz, és azt gondolod, hogy arra nem mehetsz.
1: I must not be gifted or called to that.
0: Biztos nem kaptam ajándékot és elhívást erre.
1: And so Christians all over the world are living comfortable lives, afraid to venture outside these boundaries that the devil has set for us.
0: Tehát a világ minden részén a keresztények élik a kényelmes életüket, és nem is merészkednének túl azokon a határokon, amiket az ördög állított fel körénk.
1: So what I want to pray for you is to have the anointing to break free of those boundaries.
0: Tehát azért akarok imádkozni, hogy keretet kapjatok, hogy ezektől a határoktól meg tudjatok szabadulni.
1: One time we wanted to move the pigs from one field to another.
0: Egyszer a disznókat át akartuk költöztetni az egyik mezőről a másikra.
1: So we took the fence down.
0: Úgyhogy lebontottuk a kerítést.
1: No wire was there.
0: Nem voltak vezetékek.
1: We chased the pigs and as soon as they'd get to that point they would squeal and they would break free. We couldn't get them to cross that point.
0: És elkezdtük terelgetni a disznókat a másik rétre, de valahányszor elérték az eddigi kerítésnek a vonalát, visítva meghátráltak. Nem tudtuk őket áttuszkolni ott.
1: So even though I removed the fence, in their mind, the fence was still there.
0: Tehát annak ellenére, hogy én már elvettem a kerítést, az elméjükben még ott volt.
1: And there's no way they were going there.
0: És semmi módon nem voltak hajlandók oda menni.
1: Now out of 3,000 pigs, there's one pig that I had a problem with.
0: 3,000 disznóból egyel volt problémám.
1: I named this pig the breakthrough pig.
0: Ezt neveztem el áttörési disznónak.
1: This pig would not stay in the fence anytime.
0: ez a disznó semmikor nem akart megmaradni a kerítés között.
1: She would break out 4, 5, 6 times a day.
0: Naponta 5-6 áttört.
1: And eventually we had to sell her because I couldn't control her.
0: Végül el kellett, hogy adjuk, mert nem tudtuk kordában tartani.
1: But I saw how she did it.
0: De láttam, hogy csinálta.
1: She, when she got near the fence,
0: amikor már közel ért a kerítéshez,
1: she would put her head down,
0: lesúnyta a fejét,
1: she would begin to squeal long before she touched the wire,
0: már sokkal a vezeték megérintése előtt elkezdett visítani,
1: she just put her head down and run, and the wire would just slide up over her back.
0: Leszegte a fejét, nekirontott a vezetéknek, és az alsó vezeték alatt átment úgy, hogy az így végig surolta a hátát.
1: And for half a second she endured discomfort.
0: És fél másodpercig kellemetlenül érezte magát emiatt.
1: And then she was happy.
0: És utána boldog volt.
1: She was outside.
0: Kívül volt már.
1: Green grass.
0: Zöld fű.
1: No control.
0: Semmi korlát.
1: She'd broken free.
0: Szabaddá vált.
1: So I had a seller.
0: El kellett adnom.
1: So Jesus endured the cross because of the joy set before him.
0: Jézus az előtte lévő öröm miatt, vagy annak kedvéért szenvedte el a keresztet.
1: This pig was willing to endure momentary affliction for long-term gain.
0: Ez a disznó hajlandó volt egy rövid ideig tartó kellemetlenséget elviselni egy hosszú távú nyereményért.
1: Jesus laid down all his divinity.
0: Jézus minden istenségét letette.
1: He comes as a man.
0: Úgy jött el, mint ember.
1: He's tempted in every manner as we're tempted.
0: Mindenféle kísértést átélt, amit mi.
1: He experienced every kind of opposition that the devil could throw at us.
0: Mindenféle ellenállást átélt, amivel az ördög elénk is állhat.
1: Everything that we experience, he already experienced.
0: Ő már átélt mindent, amit mi átélhetünk.
1: And he endured it for the joy set before him.
0: És az eléje helyezett öröm érdekében mindezt átélte.
1: So Jesus Christ is the ultimate breaker, breakthrough.
0: Tehát Jézus Krisztus a legfőbb áttörő.
1: Breakthrough comes often when we choose to ignore temporary discomfort.
0: Az áttörés sokszor akkor jön, amikor hajlandóak vagyunk figyelmen kívül hagyni a pillanatnyi kellemetlenséget.
1: God himself is a gate crashing, wall breaking, obstacle removing God.
0: Maga Isten egy kaput és kerítést áttörő, lerontó, akadályt megsemmisítő Isten.
1: And when we become like him,
0: és amikor olyanná válunk, amilyen ő,
1: that's what we're like as well.
0: Akkor ilyenek leszünk.
1: I'm going to give you the single most important spiritual warfare gift.
0: Megmondom nektek, hogy mi az egy legfontosabb ajándék, ami a szellemi harcban fontos.
1: The most important spiritual warfare weapon is the refusal to quit.
0: A szellemi harcban a legerősebb fegyverünk az, hogy nem vagyunk hajlandók abba hagyni.
1: 1 Chronicles 14.
0: 1 Krónika 14.
1: Chapter 14 verse 8 through 11.
0: És 8. vers. 1 Krónika 14:8.
1: When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up in search of David, and David heard of it and went out against them.
0: Megértvén pedig a filiszteusok, hogy Dávid királyá keretett fel egész Izrael felett, feljöttek mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot, mikor Dávid meghallott, azonnal ellenünk ment.
1: So they came up to Baal-perazim, and David defeated them there. And David said, God has broken through my enemies by my hand, like the breakthrough of waters. Therefore they named that place Baal-perazim.
0: 11,
1: yes.
0: Felmenének azért Baal-perazimba, és ott Dávid őket megverte, és mondta Dávid, az Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását, azért nevezték azt a helyet Baal-perazimnak.
1: So I believe God wants to bring each of you to a place of breakthrough.
0: Tehát én hiszem, hogy Isten mindegyiketeket el akar vinni az áttörés pontjáig.
1: That's the place where our enemies are defeated.
0: Ott győzhetnek le az ellenségeink.
1: I think he wants to bring your churches and your nation to a place of breakthrough.
0: Én hiszem, hogy Isten a gyülekezeteiteket és a nemzeteteket is el akarja vinni az áttörésig.
1: That's an amazing miracle.
0: Ez egy megdöbbentő csoda.
1: That God does.
0: Amit Isten tesz.
1: But yet let's look at how it happens.
0: Mégis nézzük meg, hogyan történik.
1: The first thing that happened is that David's enemies heard that he was anointed king.
0: Az első dolog az volt, hogy Dávid ellenségei meghallották, hogy őt királlyá kenték.
1: Every time the devil hears that you have a calling or a gift or that God's spoken to you to do something.
0: Valahányszor az ördög meghallja, hogy kaptál egy elhívást vagy egy ajándékot vagy Isten megparancsolt neked valamit.
1: As soon as he hears that, he comes out against you.
0: Amint meghallja, ellened támad.
1: But notice David's response when he heard that they were coming against him, he went out against them.
0: De figyeld meg, hogy amikor Dávid meghallotta, hogy ellene jön az ellenség, akkor először ő ment ő ellenük.
1: So it's a good picture of spiritual warfare.
0: Ez egy jó kép a szellemi harcra.
1: We get them before they get us.
0: Tehát elkapjuk őket, mielőtt ők kapnak el minket.
1: I remember years ago they used to tell me that if I left the devil alone, he would let me alone. If I didn't bother the devil, he wouldn't bother me.
0: Tehát emlékszem, hogy évekkel ezelőtt az volt az álláspontom, hogyha nem zavarom az ördögöt, ő se zavar engem.
1: That's not really true.
0: De ez nem igazán igaz.
1: You have to be willing to run to the battle.
0: Hajlandónak kell lenned futni a csatába.
1: So it was at this battle, it was a war.
0: Tehát ebben a csatában, háborúban.
1: That David was delivered from his enemies.
0: Történt az, hogy Dávid megmenekült az ellenségeitől.
1: But he said, God has broken through my enemies.
0: De Isten azt mondta, hogy Isten tört át az ellenségeimen.
1: By my hand.
0: Az én kezem által.
1: Sometimes as Pentecostals we tend to be passive.
0: Néha mi pünkösdiek hajlamosak vagyunk tétlenek lenni.
1: We sit around asking for God to set us free.
0: És ücsörgünk és kérjük Istentől, hogy szabadítson meg minket.
1: We're waiting for the revival to just appear.
0: Várjuk, hogy majd a ébredés úgy megjön.
1: The breakthrough to come.
0: Majd jön az áttörés.
1: When actually the breakthrough comes after we respond to go after the things that are coming after us.
0: De igazából az áttörés akkor jön meg, amikor mi hajlandóak vagyunk ellene támadni azoknak a dolgoknak, amik ellenünk vannak.
1: God still gives the breakthrough, but he does it through our hands.
0: Isten továbbra is ad áttörést, de a mi kezünkkel.
1: The Hebrew word here for breakout is the word parat.
0: Itt a parat az a szó, ami az áttörő vagy eloszlik a
1: It means to burst. I'm sorry, it means to burst out.
0: Tehát az azt jelenti, hogy kitörni.
1: To increase or to be opened up.
0: Megnyílni vagy növekedni.
1: It implies that something has been closed off or shut up.
0: Beleérthető, hogy valami le volt zárva.
1: Something's been restricted or confined.
0: Valami korlátozva volt vagy egy helyre be volt szűkítve.
1: So, if you feel that something has been constricting you or confining you,
0: tehát ha úgy érzed, hogy valami korlátoz vagy bezár egy kis helyre,
1: you need a breakthrough.
0: Akkor áttörésre van szükséged.
1: Or you need to break out.
0: Vagy ki kell törnöd.
1: In Micah chapter 2.
0: A Mikeás 2-ben.
1: He says verse starting with verse 12.
0: Mikeás 2 a 12-től kezdődő versben.
1: I will surely assemble all of you, Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like sheep in the fold, like a flock in the midst of its pasture. They will be noisy with men.
0: Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob. Összetakarítom Izrael maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bocra a juhokat, mint a nyájat az ő karámjak közé. Hemzsegnek majd az ember sokaság miatt.
1: And I read that verse primarily for the last phrase where it says that they will be noisy with men.
0: Elsősorban az utolsó kifejezés miatt olvastam ezt fel, hogy az ember sokasság ez azt jelenti, hogy ott zajonganak majd az emberek.
1: Breakthrough Christians are not quiet, passive, mild people.
0: Az áttörési keresztények nem tétlen, halk és szelid emberek.
1: They're aggressive, bold.
0: Bátrak, támadókészek.
1: Warlike people.
0: A harcos típusok.
1: When I was called to ministry, I wrestled with God like Jeremiah did.
0: Amikor engem Isten elhívott a szolgálatra, ugyanúgy küzdöttem vele, mint Jeremiás.
1: I'm a shy person. I'm still very shy.
0: Én egy félénk típusú ember vagyok még mindig.
1: I'm timid.
0: Félénk vagyok.
1: Fégyelős. I couldn't speak in front of people.
0: Nem tudtam emberek előtt beszélni.
1: I would get nervous and have to go to the bathroom before I preached.
0: Prédikálás előtt nagyon ideges voltam és el kellett mennem a WC-re.
1: I had to press through those things to be able to fulfill my calling.
0: Át kellett törnöm ezeken a dolgokon ahhoz, hogy az elhívásomat be tudjam tölteni.
1: All of us have those things.
0: Mindannyiunknak vannak ilyen dolgai.
1: And we have to become aggressive people.
0: És támadó jellegű játékossá kell
1: válnunk. Look at verse 13.
0: Nézzük meg a 13-as verset.
1: The breaker goes up before them.
0: Előttük megy fel az úttörő vagy a áttörő.
1: They break out and pass through the gate and go out by it.
0: Kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak.
1: So their king goes on before them and the Lord at their head.
0: És előttük megy a királyuk és élükön az Úr.
1: So essentially, Jesus Christ is the ultimate breakthrough person.
0: Tehát végső soron Jézus a legnagyobb áttörő.
1: I could give you a whole list of things where Jesus had gave breakthroughs.
0: Egy egész sor dolgot tudnék mondani, amin Jézus áttört.
1: Women had a breakthrough in the way they were treated because Jesus treated them differently than other people of his time and culture.
0: A nőkkel való bánásmódban is áttört Jézus, mert ő máshogyan bánt a nőkkel, mint a kultúrájában szokás volt.
1: That's just one example.
0: Ez csak egy példa.
1: But that's the kind of person Jesus Christ is. He was a breaker, and he goes ahead of us as our king.
0: De Jézus ilyen volt, és ma is ilyen, és előttünk megy, mint a királyunk. Ő egy áttörő.
1: So if you follow Jesus Christ as the breaker, he's going to turn you into that kind of a breakthrough person as well.
0: Tehát, hogyha te Jézust, mint áttörőt követed, akkor te belőled is ilyen áttörőt tud csinálni.
1: So I don't think I'm going to talk a whole lot more because I want to pray with you.
0: Azt gondolom, nem fogok már erről túl sokat beszélni, mert imádkozni szeretnék veletek.
1: But for some of you, I will say this one thing.
0: De némelyek számára azért ezt az egyet elmondom.
1: The warfare is always the greatest at the threshold before the breakthrough.
0: A csata mindig az áttörés küszöbén a leghevesebb.
1: You need to know that so you don't quit before the time.
0: Ezt tudnotok kellene, hogy túl hamar feladjátok.
1: If I would, like I told you, if I would have quit when I wanted to, I would have missed the best years of ministry.
0: Ahogy már elmondtam nektek, hogyha én abba hagytam volna, amikor akartam, akkor a szolgálatom legjobb éveiről maradtam volna le.
1: So what I want to do next is I want to pray for anybody who's in a situation right now where you know that you need a breakthrough.
0: Tehát most szeretnék mindenkiért imádkozni, aki úgy érzi, hogy olyan időszakban van, hogy áttörésre van szüksége.
1: Could be some kind of a personal barrier that you've wrestled with all your life.
0: Lehet, hogy egész életedben küzdöttél egy személyes akadállyal.
1: I don't know, it could be something with your work or your ministry or a relationship, but you need a breakthrough to occur.
0: Nem tudom, hogy esetleg a szolgálatodban, a munkádban, a kapcsolataidban van ez a probléma, de áttörésre van szükséged.
1: Maybe in your ministry you need a breakthrough.
0: Talán a szolgálatodban.
1: So whatever the case, while I was preaching, you felt like you need a breakthrough, what I want you to do is stand and I want to pray for you.
0: Tehát bármi is a helyzet, szeretném, hogyha prédikálásom alatt eszedbe jutott egy terület, ahol áttörésre van szükséged, hogy álljál föl.
1: One of the things that apostles can do.
0: Az egyik dolog, amit apostolok megtehetnek.
1: And there's a lot of things we can't do.
0: Nagyon sok mindent nem tehetünk meg.
1: But it is the ability to break through into new territory.
0: De az apostolok képesek új területekre betörni.
1: So all I want to do is I want you to just open your spirit to the Lord.
0: Tehát most szeretném, hogyha a szellemedet megnyitnád az Úr előtt.
1: And I'm going to ask God to impart a breakthrough anointing into you.
0: És kérni fogom Istent, hogy adjon neked egy áttörési kenetet.
1: And I believe you're going to see a change.
0: És hiszem, hogy látni fogod a változást.
1: Not in everybody else.
0: Nem mindenki másban.
1: But in you.
0: Hanem önmagadban.
1: Amen.
0: Amen.
1: So you put yourself in a place to receive.
0: Tehát akkor álljatok rá a vételre.
1: Father, I thank you for each of these that have responded.
0: Atyám, köszönöm mindazokat, akik felálltak.
1: I know that you are a breakthrough God.
0: Tudom, hogy te egy áttörési Isten vagy.
1: And we want your nature to be within us.
0: És mi azt akarjuk, hogy a te természeted bennünk legyen.
1: We come today wanting to turn away from fear and intimidation.
0: Ma úgy jövünk, hogy el akarunk fordulni a félelemtől és a félénkségtől.
1: Everything that the enemy has thrown our way that we have listened to.
0: Mindentől, amit az ellenség az utunkba rakott és amire odafigyeltünk.
1: Just like the pig that we talked about that was able to just go for what you call us to do.
0: Ahogy az a disznó, akiről beszéltünk, hogy képesek vagyunk csak nyomulni az elhívásunk után.
1: We want that same kind of boldness.
0: Ugyanezt a fajta bátorságot akarjuk.
1: So now in Jesus' name.
0: Tehát most Jézus nevében.
1: I ask you to release.
0: Kérlek, hogy bocsásd ki.
1: Into each person.
0: Mindenkibe itt.
1: An anointing to break through.
0: Az áttörési kenetet.
1: I ask you for a breaker anointing.
0: Kérem az áttörési kenetet
1: neki. I ask you for a spirit of boldness.
0: Kérem a bátorság szellemét.
1: I break the power of fear.
0: Megtöröm a félelem erejét.
1: I break where the enemy has intimidated you.
0: Megtöröm azt a pontot, ahol megfélemlített az ellenség.
1: And where you have believed a lie.
0: És ahol elhittél egy hazugságot.
1: Wherever he has put up borders that he said you cannot go past.
0: Ahol az ellenség felállított egy korlátot, és azt mondta, ezen nem mehetsz túl.
1: By faith I free you to go beyond that place.
0: Hitáltal felszabadítalak, hogy menjél túl azon a korláton.
1: I loose you in the name of Jesus.
0: Felszabadítalak Jézus nevében.
1: And I ask you God to put an anointing and power.
0: És kérlek Istenem, hogy egy kenetet és egy erőt
1: within each person
0: helyezzel mindenkibe itt
1: for the breakthrough.
0: Az áttörésre.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: And I ask you to give breakthroughs for every situation.
0: És kérlek, adj áttörést minden helyzetre.
1: I ask you for 2012 for a breakthrough for the churches that are represented here.
0: Kérem, hogy 2012 az áttörés éve legyen az itt képviselt gyülekezeteknek.
1: We ask you for the promised breakthrough for the nation of Hungary.
0: Kérjük tőled a megígért áttörést Magyarország számára.
1: We ask this in the mighty name of Jesus.
0: Ezt Jézus hatalmas nevében kérjük.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. You may be
0: Amen.
1: Seated.
0: Helyet foglalhattok.
1: Whether you felt something or not,
0: akár éreztetek valamit, akár nem.
1: I believe God's going to do something in your heart.
0: Hiszem, hogy Isten valamit tenni fog a szívetekben.
1: I can remember a time about 12 years ago.
0: Emlékszem egy időszakra körülbelül 12 évvel ezelőtt.
1: Being the timid man that I am,
0: Ilyen félénk ember lévén, amilyen vagyok.
1: I was around this man who was incredibly bold.
0: Egy nagyon bátor ember körül voltam.
1: I really felt like I just wish I could have that anointing.
0: És valóban azt éreztem, hogy bárcsak én is megkapnám ezt a kenetet.
1: So I just simply went to him and I said, can you pray for me for anointing for boldness?
0: Úgyhogy egyszerűen oda mentem hozzá, és megkértem, hogy imádkoznál, hogy megkapjam a bátorság kenetét.
1: I'm still going that direction, but something changed that day.
0: Még mindig ebbe az irányba megyek, de aznap valami megváltozott.
1: So whenever I pray for this, I think of that, and I just trust that God's given you something.
0: Tehát valahányszor ezért imádkozom, bízom abban, hogy Isten valóban ad nektek valamit.
1: Okay, let me find some notes here about the Holy Spirit.
0: Akkor keresek egy kis jegyzetet a Szent Szellemről.
1: I've already talked about the connection between the outpouring of the Holy Spirit and the coming of the kingdom.
0: Már beszéltem a kapcsolatról a Szent Szellem és a királyság megjelenése, kiáradása között.
1: When I was born again, I believe that God introduced me to the kingdom of God.
0: Amikor újjászülettem, hittem, hogy Isten bevitt engem az ő
1: királyságába. But I really had no idea what it was until I was filled with the Holy Spirit.
0: De igazából fogalmam sem volt arról, hogy mi a királyság, amíg be nem töltekeztem Szent Szellemmel.
1: And even then, when we had the period of renewal in the church,
0: és akkor is, amikor egy megújulási időszak volt a gyülekezetben,
1: it was only during that time that I first began to really understand the kingdom.
0: Csak ebben az időben kezdtem el igazán megérteni a királyságot.
1: So I'm convinced there's a connection.
0: Tehát meg vagyok győződve, hogy van kapcsolat a kettő között.
1: And that's why Jesus, when he was teaching them 40 days about the kingdom.
0: Ezért Jézus, amikor 40 napig tanította a tanítványait a királyságról.
1: They wanted to know, are you going to bring the kingdom right now?
0: És a tanítványok megkérdezték, hogy most vezeted be a te királyságodat itt?
1: He said it's not for you to know the times and epochs.
0: Mire azt mondta Jézus, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az időszakokat.
1: But not many days from now, power is going to come upon you.
0: De nem sok nap múlva erő fog rátok szállni.
1: And so they waited, and that's what happened at Pentecost.
0: Tehát vártak, és ez meg is történt pünköstkor.
1: Now the problem with many of us as charismatics or Pentecostals.
0: Sokunkkal, akik karizmatikusok vagy pünkösdiek vagyunk, az a probléma.
1: Is that we see the Holy Spirit as a force, not a person.
0: Hogy a Szent Szellemet egy erőnek tekintjük, nem egy személynek.
1: Or we treat him like a force.
0: És úgy bánunk vele, mintha egy erő lenne.
1: Now there is some such a thing as the power of God.
0: Valóban van Istennek ereje.
1: But the Holy Spirit is a person.
0: De a Szent Szellem egy személy.
1: The Holy Spirit is God.
0: Ő Isten.
1: Just like God the Father.
0: Ahogy az Atya is Isten.
1: And the Son.
0: És a Fiú is.
1: He's a person.
0: Ugyanúgy a Szent Szellem is egy személy.
1: You can talk to the Holy Spirit just like you talk to Father God or to Jesus Christ.
0: Ugyanúgy lehet hozzá szólni, mint az Atyához meg Jézushoz.
1: Many evangelicals are nervous about talking to the Holy Spirit.
0: Sok evangéliumi keresztény zavar az, hogy mondjuk szóljon a Szent Szellemhez.
1: But there's nothing wrong with praying to the Holy Spirit.
0: Pedig semmi gond nincs azzal, hogy a Szent Szellemhez imádkozzunk.
1: Right, he's God.
0: Így van, hiszen ő Isten.
1: Do you pray to God?
0: Istenhez imádkozunk.
1: Why would you be awkward praying to the Holy Spirit?
0: Akkor miért aggódnánk, hogyha a Szent Szellemhez akarunk imádkozni?
1: Or having a relationship with the Holy Spirit.
0: Vagy hogyha kapcsolatba akarunk lépni a Szent Szellemmel.
1: And I think that we should want to learn about the Holy Spirit.
0: Azt gondolom, hogy akarnunk kell tanulni őróla.
1: Simply because he's God.
0: Egyszerűen azért, mert ő Isten.
1: And many times we treat him only as a third member of the Trinity.
0: És sokszor ugye csak úgy bánunk vele, mint a Szent Háromság harmadik személyével.
1: We have him on our doctrinal statement.
0: A hitvallásunkban benne van.
1: But when it comes to the work of the Holy Spirit, we treat him like a force.
0: De amikor a Szent Szellem munkájáról van szó, akkor úgy kezeljük, mintha egy erő lenne.
1: I'm not going to take a lot of time to talk about all the things the Holy Spirit does.
0: Most nem fogok a Szent Szellem mindenféle cselekedetéről sokáig beszélni.
1: Because actually the Holy Spirit's been involved in everything that God's done since creation.
0: Hiszen a Szent Szellem gyakorlatilag mindenben részt vett, amit Isten a teremtés óta tett.
1: In the beginning, God said, let us make man.
0: Azt mondta Isten, hogy teremtsünk embert.
1: And we have chaos.
0: Ott volt a káosz, ugye?
1: And we have the Holy Spirit moving all over the waters.
0: És a Szent Szellem ott lebegett a vizek felett.
1: So the Holy Spirit is still like that. He's still moving over chaos.
0: A Szent Szellem még mindig ilyen, ő még mindig ott mozog a káosz fölött.
1: Still energizing and still bringing order.
0: Még mindig ad energiát és rendet teremt.
1: The Holy Spirit was involved in your creation.
0: A Szent Szellem részt vett a teremtésedben.
1: When before you were formed in your mother's womb.
0: Mielőtt megformáltattál anyád méhében.
1: The Holy Spirit breathed talents and personality into you.
0: A Szent Szellem személyiséget és talentumokat lehelt beléd.
1: You are who you are because of the work of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem munkája miatt vagy az aki.
1: Now I realize we make choices and there's sin and those things change.
0: Tudom persze, hogy mi is hozunk döntéseket, meg vétkezünk és megváltozhatnak dolgok.
1: The Holy Spirit is the one who convicts of sin.
0: A Szent Szellem győz meg minket a bűnről.
1: He is essentially the person of the Godhead that sanctifies us and changes us.
0: Alapvetően ő az Istenségnek az a személye, aki megszentel és megváltoztat minket.
1: There's the fruit of the Holy Spirit, the character that the Holy Spirit produces in us.
0: Vannak a Szent Szellemnek ajándékai, ez az a jellem, amit a Szent Szellem bennünk kialakít.
1: The unity of the church is something that's produced by the Holy Spirit.
0: Néha az egyház egységét is a Szent Szellem hozza létre.
1: So there's many things that the Holy Spirit does.
0: Tehát nagyon sok mindent csinál a Szent Szellem.
1: I call the gifts of the Holy Spirit power tools.
0: Én a Szent Szellem ajándékait az erő eszközeinek nevezem.
1: So you could do a work with hand tools if you like.
0: Hogyha akarsz, kézi szerszámokkal is dolgozhatsz.
1: Or you can get power tools that will help you get the job done faster and better.
0: De árammal a hajtott szerszámokat is használhatsz, hogy gyorsabban és jobban végezd el a munkát.
1: Those are the gifts of the Holy Spirit.
0: Ezek a Szent Szellem ajándékai.
1: But we have to remember that he's not a power, he's a person.
0: De emlékeznünk kell, hogy ő nem egy erő, hanem egy személy.
1: All three members of the Trinity are equal, but their submission in their function.
0: A Szent Háromságnak a személyei egyenlőek, de a működésükben alávetik magukat egymásnak.
1: So the Holy Spirit, of course, is God, as I said.
0: Tehát természetesen a Szent Szellem Isten, ahogy már elmondtam.
1: In both Hebrew and Greek, the word for spirit is breath or wind.
0: Héberül is és görögül is a szellemet jelentő szó, az azt is jelenti, hogy lélegzet meg szél.
1: So while we can't see the Holy Spirit, we can see his effects.
0: Tehát noha nem látjuk a Szent Szellemet, a hatásait látjuk.
1: And when I ask the Holy Spirit to come in a few minutes from now,
0: és amikor néhány perc múlva megkérem a Szent Szellemet, hogy szálljon le,
1: he's going to come into the room,
0: akkor bejön ebbe a
1: terembe, we will experience and notice his effects.
0: És meg fogjuk, át fogjuk élni, és észre fogjuk venni az ő hatását.
1: We can't see him, but we will notice that.
0: Noha nem látjuk őt, de ezt észre fogjuk venni.
1: Now he's already here.
0: Ő már itt van.
1: But we want to honor him today as a person.
0: De ma személyként akarjuk őt megtisztelni.
1: Now there's a story. All right, let's read then from Acts 8.
0: Hát akkor olvassunk az Apcsel 8-ból.
1: Starting with verse 9.
0: A 9. verstől.
1: Now there was a man named Simon, who formerly was practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great.
0: Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván.
1: And they all, from the smallest to the greatest, were giving attention to him, saying, "This man is what is called the great power of God."
0: Kire minnyáján figyeltek, kicsintől nagyig, mondván, ez az ember Istennek a ma nagy ereje.
1: And they were giving him attention because he had for a long time astonished them with his magic arts.
0: Azért figyeltek pedig rá, mert ő sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.
1: But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike.
0: De miután hittek Fülepnek, aki az Isten királyságára és a Krisztus, Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek mind férfiak, mind asszonyok.
1: Even Simon himself believed, after being baptized, he continued with Philip, and as he observed signs and great miracles taking place, he was constantly amazed.
0: És Simon maga is hitt és megkeresztelkedett, Fülepel tartott, és látva, hogy nagy jelek és erők lesznek, álmélkodott.
1: Now Simon was somebody that was fascinated with power and with spiritual things.
0: Simon olyan ember volt, akit az erő és a szellemi dolgok nyűgöztek le.
1: I don't think he understood that the Holy Spirit was a person.
0: Nem hiszem, hogy ő értette, hogy a Szent Szellem személy.
1: And he wanted this power for his own reasons.
0: És megvoltak a maga okai arra, hogy ezt az erőt akarja.
1: Any of us could fall into that trap.
0: Mindannyian beleeshetünk ebbe a csapdába.
1: Let's read on in verse 14.
0: Akkor folytassuk a 14. verstől.
1: Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John.
0: Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten beszédét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost.
1: And they came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit.
0: Kik mikor lementek, imádkoztak értük, hogy vegyenek Szent Szellemet.
1: For he had not yet fallen upon any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus.
0: Mert még senkire azok közül nem szállt rá, csak meg voltak keresztelve, be voltak merítve az Úr Jézus nevére.
1: Then they began laying their hands on them, and they were receiving the Holy Spirit.
0: Akkor kezeiket rájuk vetették, és vettek Szent Szellemet.
1: Now when Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, he offered them money.
0: Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálta őket pénzzel.
1: He said, give this authority to me as well, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit.
0: Mondván, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem a kezeimet, Szent Szellemet vegyem.
1: So Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money.
0: De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzem megvehető.
1: You have no part or portion in this matter, for your heart is not right before God.
0: Nincs neked részed sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
1: And so they encourage him to repent.
0: És akkor buzdították, hogy térjen meg.
1: It's a very interesting story.
0: Ez egy nagyon érdekes történet.
1: Because I think for many people today, receiving the Holy Spirit is almost the way Simon saw the Holy Spirit.
0: Mert azt gondolom, hogy ma nagyon sok ember számára a Szent Szellem vétele valami olyasminek tűnik, ahogy Simon látta ezt.
1: We want the Holy Spirit so the Holy Spirit can help us.
0: Akarjuk a Szent Szellemet, hogy segítsen nekünk.
1: Or we want the Holy Spirit to help us with our ministry.
0: Vagy azért akarjuk őt, hogy segítsen a szolgálatban.
1: If the Holy Spirit were a power, it would be natural for us to want to get a hold of it.
0: Hogyha a Szent Szellem erő lenne, akkor érthető lenne, hogy meg akarjuk ragadni.
1: But since the Holy Spirit is a person, we should want the Holy Spirit to get a hold of us.
0: De mivel személy, ezért arra kell töregednünk, hogy ő ragadjon meg minket.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: If the Holy Spirit is a power, we will want it to accomplish our will.
0: Hogyha a Szent Szellem erő, akkor azt akarnánk, hogy tegye meg, amit akarunk.
1: But if the Holy Spirit is God, we'll want to surrender more to him.
0: De ha Isten, akkor még inkább alá akarjuk vetni magunkat neki.
1: Now sometimes it's hard to sort out our true motives.
0: Néha nehéz kibogarásznunk az igazi indítékainkat.
1: But the question is, how much will we yield ourselves to the Holy Spirit?
0: De az a kérdés, hogy mennyire vagyunk hajlandóak alávetni magunkat a Szent Szellemnek.
1: Not how much of the Holy Spirit we can get for ourselves.
0: Nem, hogy mennyit kaphatunk belőle magunknak.
1: But how much we will yield for the Holy Spirit to get of us.
0: Hanem mennyire adjuk át magunkat neki, hogy ő ragadhasson meg minket.
1: We have to give ourselves over to the fullness of the Holy Spirit.
0: Át kell magunkat adnunk a Szent Szellem teljességének.
1: And the Bible tells us to quench not the Holy Spirit.
0: A Biblia azt mondja, hogy ne oltsátok meg a Szent Szellemet.
1: Let's look at Ephesians 5.
0: Nézzük meg az Efézus 5-öt.
1: Verse 14.
0: 5-14. verset.
1: Says, awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you.
0: Azt mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.
1: How do you wake yourself up from sleeping?
0: Hogyan ébresztheted fel magad az alvásból?
1: I don't know, do you do that? While you're sleeping, do you say, it must be 5 o'clock, I'm going to wake myself up now.
0: Hogy csináltál már olyat, hogy alszol, és egyszer csak azt mondod magadnak, hogy már biztos van 5 óra, úgyhogy fel kell ébrednem.
1: If you're dead, can you rise yourself up?
0: Hogyha halott vagy, fel tudod magadat támasztani?
1: And yet, what it does here is that if we are spiritually sleepy or spiritually dead, the scripture puts responsibility on us to wake up or rise up.
0: Mégis a Biblia ránk helyezi a felelősséget arra az esetre, hogyha szellemileg alszunk vagy holtak vagyunk.
1: And it says, if we do that, Christ will shine upon us.
0: Azt mondja, hogyha ezt megtesszük, akkor felragyog nekünk Krisztus.
1: So he says, later, he says, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit.
0: Később azt mondja, hogy ne részegedjetek meg bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel.
1: This passage is written to Christians.
0: Keresztényeknek írták ezt.
1: We have every reason to believe that the church in Ephesus had already experienced the work of the Holy Spirit.
0: minden okunk megvan hinni azt, hogy az Efézus gyülekezet valóban megtapasztalta a Szent Szellem munkáját.
1: And when you look at the tense of the Greek verb here.
0: És hogyha megnézzük az ebben szereplő ige görög igének az ige idejét.
1: Where it says be filled.
0: Ahol azt mondja, hogy töltekezzetek be.
1: It's an imperative.
0: Ez egy parancs, felszólítás.
1: It's a command.
0: Hát parancs.
1: But it's also in the continuing action sense.
0: De folyamatos időben van.
1: So it's like saying be filled and be continually filled.
0: Tehát mintha azt mondanánk, hogy töltekezzetek be folyamatosan.
1: I remember during the renewal some Pentecostals came to evaluate what was happening.
0: Emlékszem, a megújulásunk idején eljött hozzánk néhány pünkösdi hívő, hogy kiértékelje, mi történik
1: nálunk. The one guy came to me and said, "Why did you just pray for her?"
0: Az egyik ember odajött hozzám, és megkérdezte egy hölgyel kapcsolatban, hogy miért imádkozom érte.
1: And I said, because she wanted to receive the impartation of the Spirit.
0: És azt mondtam, hogy mert meg akarta kapni a Szent Szellem átadását.
1: He said, well, you prayed for her last night, and I saw her receive the Holy Spirit last night.
0: Mire azt mondta ez az ember, hogy tegnap este is imádkoztál érte, és én láttam, hogy tegnap megkapta.
1: And I said, so she got more tonight.
0: Mire azt mondtam, hogy nem baj, akkor ma este kap többet.
1: And the thing about it, it's not just that we get filled with the Holy Spirit once done, been there, done that.
0: Tehát nem az a lényeg, csak hogy egyszer betöltekezzünk Szent Szellemmel, és azt mondjuk, hogy na ez is megvan, pipa.
1: But we are to remain filled and to be continually filled.
0: Hanem töltve maradjunk, illetve folyamatosan töltekezzünk be.
1: Now Paul makes an interesting comparison with being filled with the Holy Spirit and drinking wine.
0: Pál egy érdekes párhuzamot von a Szent Szellemmel való betöltöttség és a borivás között.
1: When I talk about this in America, sometimes I get in trouble.
0: Amikor Amerikában beszélek erről, néha bajba kerülök.
1: But he's saying it's a parallel comparison.
0: De tehát ez egy ilyen párhuzamos összehasonlítás.
1: Don't drink too much wine.
0: Ne igyatok túl sok bort.
1: But do be filled with the Holy Spirit.
0: Hanem töltekezzetek be Szent Szellemmel.
1: Don't fill yourself with wine, but do fill yourself with the Holy Spirit.
0: Ne borral töltsétek meg magatokat, hanem Szent Szellemmel.
1: So if you drink too much wine, you're going to lose your sensibilities and you're going to do things that you shouldn't do.
0: Amikor túl sok bort iszol, akkor elveszíted az ítélő képességedet, és talán olyan dolgokat teszel, amit nem kéne.
1: But if you drink a lot of the Holy Spirit, you're going to lose your sensibilities and do things you would normally do.
0: De hogyha, és ugye a Szent Szellemmel töltekezel be, akkor is elvesztel néhány érzékelő képességedet, és olyasmit teszel, amit egyébként nem tennél.
1: The Holy Spirit will turn us into a different person.
0: A Szent Szellem más emberré tesz minket.
1: And that's why we need more of the Holy Spirit all the time.
0: Ezért van mindig egyre többre szükségünk belőle.
1: So we should drink enough that it affects us deeply.
0: Tehát ihatunk eleget ahhoz, hogy mélyen hasson ránk.
1: Some Christians just take a little sip.
0: Néhány keresztény csak szippant egyet. Korkol egyet.
1: That's good, that's better than none, but you should take more.
0: Ez is jobb, több mint a semmi, de azért többet kell ebből venni.
1: Sometimes I have to, I don't think this is the case here, but sometimes I have to teach Christians how to drink.
0: Néha meg kell tanítanom a keresztényeket inni, gondolom itt nem ez a helyzet, de előfordul.
1: When I was a farmer, we had cats on the farm.
0: Amikor farmer voltam, voltak macskáink ugye
1: not
0: a farmon.
1: Not my favorite animal.
0: Nem a kedvenc állatom
1: but
0: egyébként.
1: But when they had little kittens,
0: és amikor kis cicáik voltak,
1: and we wanted to get them onto their own food,
0: és rá akartuk őket szoktatni a kajára,
1: we would pour milk in a dish,
0: egy edénybe öntöttünk tejet,
1: and we would take the kitten's head and we would push it into the milk,
0: aztán fogtuk a kis cica fejét, belenyomtuk a tejbe,
1: and then they would lick their fur,
0: és akkor ugye tehát és akkor nyalogatták a szőrüket utána.
1: And then we'd say, this tastes pretty good, I'm gonna go get some more.
0: És aztán azt mondták, hogy ezek elég jó íze van, úgyhogy még egy kicsit veszek belőle.
1: Receiving the Holy Spirit is just like taking a drink.
0: A Szent Szellem vétele ugyanolyan, mint az ivás.
1: But you have to learn how to do it.
0: De meg kell tanulnotok, hogy csináljátok.
1: Once you learn that,
0: ha már megtanultátok,
1: it's a lifelong skill.
0: Akkor az egész életetekben használhatjátok ezt a módszert.
1: One time I learned how to use a straw.
0: Én egyszer meg tanultam, hogyan használjam a szívószálat.
1: Yeah, yes, right there. So, once I learned that, now it's instinctive because anytime I want to drink, I can take as much as I want.
0: Tehát most már ösztönösen működik, úgyhogy valahányszor akarok így inni, annyit iszok, amennyit akarok.
1: And many times Christians are passive.
0: Sokszor a keresztények tétlen, passzívak.
1: They're saying, well, if God wants to give me more, he can.
0: Azt mondják, hogyha Isten akarata, hogy többet adjon, akkor adhat nekem.
1: But we actually have to learn how to drink it.
0: De igazából meg kell tanulnunk inni a Szent Szellemet.
1: You know, receiving the Holy Spirit is as simple as breathing in.
0: A Szent Szellem vétele ugyanolyan egyszerű, mint a lélegzés, a belélegzés.
1: Jesus breathed on the disciples and he said, "Receive the Holy Spirit."
0: Jézus rálehelt a tanítványaira és azt mondta, vegyetek Szent Szellemet.
1: It's as simple as taking in a breath.
0: Annyira egyszerű, mint lélegezni.
1: It's also as simple as taking a drink.
0: Ugyanolyan egyszerű, mint inni.
1: In John 7, verse 37.
0: A János 7:37-ben.
1: It says that in the last day of the great day of the feast.
0: Azt olvassuk, hogy az ünnep utolsó nagy napján.
1: Jesus stood up and cried out, "Is anyone thirsty?"
0: Jézus felállt és felkiáltott, ha valaki szomjúhozik.
1: Let him come to me and drink.
0: Jöjjön hozzám és igyon.
1: He who believes in me, as the scripture said.
0: Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta.
1: From his innermost being will flow rivers of living water.
0: Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
1: So here's a feast that lasted several days.
0: Tehát ez egy többnapos ünnep volt.
1: We know that the Jews had wine at their feasts.
0: Tudjuk, hogy a zsidók ittak bort az ünnepeiken.
1: They just spent days drinking wine.
0: Úgyhogy most ittak napokon át bort.
1: Jesus stands up at the end of the feast and said, "If there's anybody that's still thirsty, let him come to me."
0: És akkor Jézus az ünnep legvégén feláll és azt mondja, hogyha valaki még mindig szomjas, akkor jöjjön hozzám.
1: So basically he tells us in three easy steps how to receive the Holy Spirit.
0: Tehát alapvetően három egyszerű lépésből megmondja, hogyan vegyünk Szent Szellemet.
1: Number one, we must be thirsty.
0: Először is szomjasnak kell lennünk.
1: We need to have a deep longing for God to meet us in this way.
0: Egy mély vágyódásnak kell bennünk lenni Isten iránt, hogy ilyen módon találkozzon velünk.
1: When I'm not thirsty, I have to ask God, why am I not thirsty?
0: Hogyha nem vagyok szomjas, meg kell kérdeznem Istent, hogy miért nem vagyok.
1: But you know, if you were really thirsty, if you were very hot and thirsty this afternoon.
0: De tudjátok, hogyha nagyon szomjasak vagytok és melegetek
1: a madarakat. Really good water.
0: Ez tényleg nagyon jó víz.
1: I could make you thirsty by drinking in front of you.
0: Akkor azzal is megszomjaztathatlak titeket, hogy előttetek iszom.
1: The first requirement is that we are thirsty.
0: Tehát az első követelmény az, hogy szomjasak legyünk.
1: We have a saying that says.
0: Van egy mondásunk, mely szerint.
1: You can lead a horse to water, but you can't make the horse drink.
0: Oda vezetheted a lovat a vízhez, de nem itathatod, tehát nem itathatod meg kényszerben.
1: God has poured out His Holy Spirit lavishly.
0: Isten bőségesen kiárasztotta a Szent Szellemét.
1: It's there for us as much as we want.
0: Annyit kaphatunk belőle, amennyit akarunk.
1: But we have to be thirsty and then we have to drink it, take it in.
0: De szomjasnak kell lennünk és utána vennünk kell, be kell innunk.
1: So the first step is thirst.
0: Tehát az első lépés a szomjazás.
1: The second one is to come.
0: A második az odajövés.
1: And we come to Jesus. He's the one who fills us with the Holy Spirit.
0: Jézushoz jövünk oda, ő tölt be minket Szent Szellemmel.
1: And it's actually okay to ask for more.
0: És jó is, tehát nem baj, ha többet kérünk tőle.
1: If you being evil men know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask?
0: Ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, a mennyei atyátok mennyivel inkább ad Szent Szellemet annak, akik tőle kérik.
1: So we come to Jesus and we ask.
0: Tehát Jézushoz jövünk és kérünk.
1: And then of course the last step is to drink.
0: Aztán természetesen az utolsó lépés az ivás.
1: This simply means that we lay hold of the blessing by faith.
0: Ez egyszerűen azt jelenti, hogy hitáltal megragadjuk az áldást.
1: We receive the Holy Spirit into ourselves.
0: Befogadjuk magunkba a Szent Szellemet.
2: Elhangzott Barry Whistler áttörés című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: And if David did, we would carry your presence on our backs.
1: Hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sanszt műsorán.
3: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
4: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Ámen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét néz csak, azt nem mondom meg. Mert azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét.

és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni, amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk,

Megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel, betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy miben van a hited? Ha az én hitem abban van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok.
Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-be érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik? Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát.
Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akármilyen ista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye az apán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától
egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta
előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg. De föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem. Ha bukik, mit csináljon? Hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből. Kegyelemmel. Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni. És mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy
mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét. És ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap.
Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, hogy megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, á, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot
Akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt, akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek? Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát, vagy kíváncsibb típusú.
hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát, úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ha ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy őnek ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam.
Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezről is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot.
hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy
első, másodikos általános iskolába ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült, olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket, és nem hunyhatom be a szememet, és nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több

erkölcsi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed, és megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tud tágulni, tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondta,

0: hogy hát ha eldugjuk, megtalálja az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
1: Nem, mi a fenyőfa?
0: Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12.5.6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségben. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod, a kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vessző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélbe is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyei édesatyám, kedves Szent Szellem, szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
2: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: As I told Polly, I'm very happy that you're going to look at apologetics for the youth camp. That's very good.
4: Ahogy már mondtam, Polinak nagyon örülök, hogy az ifjúsági táborban az apologetika lesz a téma. Ez nagyon jó hír nekem.
3: And you have I know there's several churches here, not only Székesfehérvár, but Eger, and I think there's probably some others as well.
4: Tudom, hogy nem csak Székesfehérváról és ebből a gyülekezetből vannak itt emberek, nem Egerből is, talán másholan is, Pécsről.
3: How many are you here? How many of you are not from Székesfehérvár church?
4: Hanyan vannak nem Székesfehérvárról?
3: Oh, that's right. Grácz is here.
4: Igen, fél Grácz is
3: itt van. Oh, wow. Székesfehérvár is almost outnumbered, maybe, not quite.
4: Már majdnem többen vannak máshonnan, mint helyből.
3: But I'm very happy that you're doing that. I think it will help you. It's not the answer to everything.
4: Nagyon örülök, hogy ezt csinálni fogjátok. Ugyan nem ez a válasz mindenre.
3: But it's one more tool in your belt.
4: De még egy fegyver az öveteken.
3: And I'm impressed with the number of very capable people that are in your churches.
4: És nagyon jó benyomást tesz rám az, hogy a gyülekezeteitekben mennyi jó képességű ember van.
3: In many different fields, that's just very encouraging to me.
4: És hogy különböző területeken hatékonyak ezek az emberek, ez nekem nagyon bátorító.
3: So I'm going to switch to another topic.
4: Most egy másik témára váltok.
3: And I can preach till 9 o'clock?
4: 9-ig prédikálhatok?
3: Polly's looking at the schedule.
4: Polly már nézi a
3: szertét. No, I know when to stop. I'm sorry.
4: Tudom, hogy mikor kell abba hagyni, persze emlékszem.
3: You know, in America, I only speak about 40 minutes.
4: Tudjátok, Amerikában körülbelül csak 40 percig beszélhetek egy folytában.
3: We have 3 services a weekend, and so I've kept them a little bit shorter just because we have to transition people.
4: 3 Isten tiszteletünk van a hétvégén, so úgyhogy röviden kell prédikálnom, hogy még a tömeg ki tudjon cserélődni a két Isten tisztelet között.
3: I normally don't speak real long, so I won't keep you late tonight.
4: Tehát általában nem beszélek túl hosszan, úgyhogy nem foglak titeket se túlóráztatni.
3: And I know it's very warm, so that's another reason.
4: És tudom, hogy nagyon meleg is van, ez egy másik ok erre.
3: Before I switch to another topic, are there any questions about what we were talking about?
4: De mielőtt belefogok az új témámba, megkérdezem még egyszer, hogy van-e kérdésetek azzal kapcsolatban, amiről eddig volt szó?
3: Okay. So I'll give one more opportunity.
4: Csak gondoltam, hogy még egy lehetőséget adok a kérdésekre.
3: So, I want to talk about a real important aspect of spiritual warfare.
4: Most a szellemi harcnak egy nagyon fontos oldaláról szeretnék beszélni.
3: Guarding our relationships.
4: Ez pedig a kapcsolataink őrzése.
3: And Polly asked me this is one of the topics he's asked me to address.
4: Tehát ez az egyik téma, amit a Polly kért tőlem, hogy beszéljek erről.
3: And I do teach on this a lot.
4: Erről valóban sokat tanítok.
3: Because I believe that the enemy strikes our relationships within the church.
4: Mert én hiszem, hogy az ellenség valóban támadja a gyülekezeten belüli kapcsolatainkat.
3: And it's one of his most effective weapons against us.
4: Ez az egyik leghatékonyabb fegyvere ellenünk.
3: And we absolutely must learn how to handle what he throws our way.
4: És feltétlenül meg kell tanulnunk kezelni azt, amit felénk dob.
3: And I've noticed whenever something new is developing,
4: és észrevettem, hogy valahányszor valami új dolog kezd fejlődni.
3: A new outpouring of the Holy Spirit.
4: A Szent Szellemnek egy új kiáradása.
3: Or when an apostolic resource center is being developed in a church or a town.
4: Vagy amikor egy gyülekezetben vagy egy városban egy ilyen apostoli központ van kialakulóban, ami forrás lesz másoknak.
3: Even new churches that are being planted and established.
4: Vagy akár új gyülekezetek alakulnak és erősödnek meg.
3: The most common thing that takes a lot of our energy and focus is dealing with relational difficulties.
4: Az egyik dolog, ami nagyon sok energiánkat és figyelmünket leköti, az a kapcsolati nehézségek.
3: And I think learning how to deal with offenses is one of the best ways that we can do spiritual warfare.
4: És azt gondolom, hogy a szellemi harcnak az egyik legjobb változata részünkről az, ha megtanuljuk feldolgozni, kezelni a sérelmeket.
3: It's a defensive kind of warfare.
4: Ez a védekező harcmodorhoz tartozik.
3: It may be not be, it's not aggressive in going after the enemy.
4: Tehát nem támadó abból a szempontból, hogy nem megyünk az ellenség után.
3: But it's protecting us where the enemy strikes us.
4: Hanem ezzel védjük magunkat ott, ahol az ellenség megtámad.
3: And you need to have both types of warfare.
4: És mindkét fajta harcot vívnunk kell.
3: In fact, I would say, if you want to be aggressive and go after principalities and powers,
4: sőt, én azt mondanám, hogyha támadásba akarsz lendülni és menni akarsz a fejedelemségek és erők ellen,
3: you particularly need to be careful about the defensive strategies.
4: Akkor különösen vigyáznod kell, hogy jól védekezz.
3: So if you're going to be involved in strikes,
4: tehát, hogyha imacsapásokat akartok végezni,
3: you have to be aware of how the enemy will strike you.
4: Akkor tudnotok kell az, hogy az ellenség hogyan fog titeket ütni.
3: That's just basic warfare.
4: Ez az alapvető harchoz tartozik.
3: So let's read from Luke 17.
4: Tehát olvassunk a Lukács 17-ből.
3: Verse 1 through 4.
4: Az első négy verse.
3: Then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come.
4: Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások vagy sérelmek ne essenek.
3: But woe to him through whom they do come.
4: De jaj annak, aki által esnek.
3: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones.
4: Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vetik, hogy nem mint egyet a kicsinyek közül megbotránkoztasson.
3: Then he says, take heed to yourselves.
4: És utána azt mondja Jézus, őrizzétek meg magatokat, figyeljetek magatokra.
3: Or be careful and be aware about yourselves.
4: Avagy legyetek tudatában önmagatoknak.
3: If your brother sins against you, rebuke him.
4: Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt.
3: And if he repents, forgive him.
4: És ha megtér, bocsáss meg neki.
3: And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
4: És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád jön mondván, megbántam, bocsáss meg, akkor bocsáss meg neki.
3: This is a hard command.
4: Ez egy nehéz parancs.
3: Most of you've heard Alan Vincent's illustration about this, where he talks about his wife's clean kitchen floor.
4: Pedig a tanítványoknak lehetetlen dolog, hogy botránkozások vagy sérelmek ne essenek.
3: But woe to him through whom they do come.
4: De jaj annak, aki által esnek.
3: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones.
4: Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vetik, hogy nem mint egyet a kicsinyek közül megbotránkoztasson.
3: Then he says, take heed to yourselves.
4: És utána azt mondja Jézus, őrizzétek meg magatokat, figyeljetek magatokra.
3: Or be careful and be aware about yourselves.
4: Avagy legyetek tudatában önmagatoknak.
3: If your brother sins against you, rebuke him.
4: Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt.
3: And if he repents, forgive him.
4: És ha megtér, bocsáss meg neki.
3: And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
4: És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád jön mondván, megbántam, bocsáss meg, akkor bocsáss meg neki.
3: This is a hard command.
4: Ez egy nehéz parancs.
3: Most of you've heard Alan Vincent's illustration about this, where he talks about his

0: about yourselves.
1: Vagy legyetek tudatában önmagatoknak.
0: If your brother sins against you, rebuke him.
1: Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt.
0: And if he repents, forgive him.
1: És ha megtér, bocsáss meg neki.
0: And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
1: És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád jön mondván, megbántam, bocsáss meg, akkor bocsáss meg neki.
0: This is a hard command.
1: Ez egy nehéz parancs.
0: Most of you've heard Alan Vincent's illustration about this, where he talks about his wife's clean kitchen floor.
1: Azt gondolom, hogy sokan hallottátok Alan Vincent illusztrációját erre a tanításra, and, ami arról szól, hogy a felesége feltörölte épp a konyha parkolóját.
0: If Cheryl's kitchen floor was clean and I walked across it with my muddy shoes.
1: Hogyha mondjuk Cheryl kitakarítja épp fölmossa a konyhát, és én betramplizok a sáros cipőmmel.
0: I grew up on a farm and it wasn't just mud that was on my shoes.
1: És a farmon nőttem fel, tehát a cipőmre nem csak sár ragadt.
0: Farmers walk a lot of places on the farm.
1: Mert ugye a farmerek, ugye a farmjukon elég sok helyen gyalogolnak.
0: So if I walked across her floor and she became angry.
1: Tehát ha végig gyalogolnék a frissen felmosott padlóján, és ő megharagudna rám.
0: Please forgive me.
1: És erre azt mondanám, hogy kérlek, bocsáss meg.
0: She's obligated by scripture to forgive me.
1: Akkor őt a Biblia kötelezi arra, hogy megbocsásson.
0: Even if I did it 7 more times, she always has to forgive me.
1: Akkor is, ha ezt még 7-szer megteszem, neki muszáj megbocsájtania.
0: I probably need to learn how to take my shoes off too.
1: De valószínűleg nekem is meg kell tanulni levenni a cipőmet.
0: But Jesus uses this extreme situation to make a point.
1: De Jézus ezt a szélsőséges esetet valaminek a megvilágítására használja.
0: He is warning us that it is impossible that no offenses would ever come.
1: Arra figyelmeztet ezzel minket, hogy lehetetlen, hogy ne történjenek sértések, sértődések, sérelmek.
0: So to every Christian sitting in this room, I can guarantee you, you will be offended in the church.
1: Tehát mindenkinek mondhatom teljes bizonyossággal, aki itt ül a teremben, hogy meg fognak téged sérteni a gyülekezetben.
0: Is it unfortunate?
1: Ez sajnálatos.
0: Yes, of course, but it's reality, it happens.
1: Persze, de ilyen az élet, megtörténik.
0: And so what the enemy does is he uses offenses, big or small, to divide us.
1: Tehát az ellenség a kicsi és nagy sérelmeket arra használja fel, hogy megosszon minket.
0: None of us can choose to be not to be offended.
1: Egyikünk sem dönthet úgy, hogy ő nem fog megsértődni.
0: But we can choose how we'll respond to it.
1: Vagy nem sértik meg, de mindannyian eldönthetjük, hogyan reagálunk rá.
0: And the devil uses this often to stop revivals.
1: Az ördög gyakran használja ezt a módszert ébredések leállítására.
0: And to divide churches.
1: A gyülekezetek megosztására.
0: To separate the best of friends.
1: A legjobb barátok szétválasztására.
0: We had a meeting with our intercessors the night before we left to come here.
1: Mivel az idevaló eljövetelünk előtti estén volt egy összejövetelünk a közbenjáróinkkal.
0: And I was telling them about the spirit of Leviathan.
1: És a Leviatán szelleméről beszéltem nekik.
0: You know about this spirit?
1: Ismeritek ezt, tudtok erről a szellemről?
0: It's a Hebrew word for crocodile.
1: A krokodilra használt héber szó a
0: The crocodile doesn't bite his food. He takes it and he rolls it and then he separates it. He twists it and separates it.
1: A krokodil nem megharapja az áldozatát, nem úgy öli meg, hanem a szájába veszi és megpörög vele, és ilyen módon szétválasztja.
0: And when this spirit manifests in a church or a movement, it twists our communication.
1: És amikor ez a szellem megnyilvánul egy gyülekezetben vagy egy mozgalomban, akkor az az eredménye, hogy kicsavarja a kommunikációnkat.
0: And we can say one thing.
1: Tehát lehet, hogy mi mondunk valamit.
0: The other person hears another.
1: És a másik már másként hallja.
0: They say something back to us.
1: Aztán ő válaszol arra, amit hall.
0: And we misunderstand.
1: És mi meg félreértjük.
0: And it's all because a spirit gets involved in the communication.
1: És mindez azért, mert egy szellem belekavar a kommunikációba.
0: I've had situations where I felt that there was no way that I could possibly say anything to help.
1: Voltam olyan helyzetekben, amikor úgy éreztem végül, hogy nem tudok semmi olyat mondani, ami segít a helyzeten.
0: No matter what I said to try to explain something, it just seemed to make matters worse.
1: Bármit is próbáltam mondani a dolgok megmagyarázására, csak rosszabb lett a helyzet.

0: The misunderstanding escalates.
1: A félreértés erősödik.
0: And before you know it, people that were former friends are all of a sudden not connecting and understanding each other at all.
1: És hamarosan, mielőtt észbe kapnál, olyan emberek, akik a legjobb barátok voltak, hirtelen már teljesen szétválasztottak egymástól, és nem is beszélnek.
0: And if the enemy can, he will try to separate even the best of friends and partners, even in ministry and in the church.
1: És ha az ellenségnek sikerül, akkor megpróbálja szétválasztani a legjobb barátokat is, és a legjobb szolgálati partnereket is.
0: So we have to take heed, the Bible says.
1: Tehát azt mondja a Biblia, hogy nagyon vigyáznunk kell erre.
0: We have to be aware that this happens.
1: Tudatában kell lenni, hogy ez történik.
0: And when it begins to happen, we really need to take a step back and slow down and be very careful about the discussions, because we don't want things to go from bad to worse.
1: És amikor azt érzékeljük, hogy ez kezd megtörténni, akkor hátrább kell egyet lépnünk, le kell lassítanunk, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy hogyan tárgyaljuk tovább a dolgokat, mert tudjuk, hogy bármikor, tehát nem akarunk a rossz helyzetből még rosszabbat csinálni.
0: This affects young people and old people alike.
1: Mindenféle korosztályt érint ez a probléma.
0: I remember experiencing this when I was a teenager.
1: Én emlékezem, hogy 10 éves koromban is átéltem ezt.
0: Close friends that God touched our lives together, and we were brothers and sisters in fellowship.
1: Nagyon jó barátaim voltak, lányok és fiúk, akikkel együtt érintett meg Isten minket, és nagyon jó közösségünk volt.
0: And something comes along, and the next thing you know, we have parted ways.
1: És utána történt valami, és a következő, amire feleszmélünk, az, hogy már nem járunk együtt.
0: So Jesus warned us, it's impossible that this wouldn't happen. It's guaranteed.
1: Tehát Jézus figyelmeztetett minket arra, hogy teljesen biztos, hogy ilyesmi meg fog történni.
0: But he said, woe to him through whom offenses come.
1: De azt is mondta, hogy jaj annak, aki által esnek ezek a botránkozások.
0: One of the most discouraging things for me as a pastor.
1: Az egyik legcsüggesztőbb dolog számomra, mint pásztor számára.
0: As I look back over the years,
1: ahogy visszatekintek az éveken,
0: I know that there were things that I said to people that hurt them.
1: Tudom, hogy mondtam embereknek olyan dolgokat, amik megbántották őket.
0: I didn't mean to hurt them.
1: Nem akartam őket megbántani.
0: I didn't set out to hurt them.
1: Nem úgy indultam neki, hogy majd megsértem.
0: But they maybe misunderstood what I was saying.
1: De lehet, hogy félreértették a szavaimat.
0: The bottom line is that they were hurt.
1: Az a lényeg, hogy megsérültek.
0: And you know, the enemy uses that then to separate us.
1: És utána az ellenség ezt arra használta, hogy szétválasszon minket.
0: Now the Bible says, if your brother sins against you, rebuke him.
1: Azt mondja a Biblia, hogy ha vétkezik ellened a testvéred, akkor dorgáld meg.
0: So I want to underline the word sin.
1: Szeretném aláhúzni azt a szót, hogy vétkezik.
0: It doesn't mean that if you disagree with somebody, you should rebuke him.
1: Nem azt mondja itt a Biblia, hogy ha valaki olyat mond, amivel nem értesz egyet, akkor dorgáld meg.
0: It doesn't mean that if they're doing something that you don't like, you rebuke them.
1: Nem azt mondja, hogy ha olyat csinál, ami neked nem tetszik, akkor dorgáld meg.
0: Or if they're a young believer and they're just having a hard time being obedient to Christ, that doesn't necessarily mean that they are rebuked.
1: Hogyha például valaki friss keresztény, és valami olyasmit tesz, amit még nem tud engedelmességből tenni, Krisztus iránti engedelmességből, akkor ez még nem azt jelenti, hogy meg kell dorgálni.
0: But if someone falls or is falling into sin, then sometimes we have to confront them.
1: De hogyha valaki bűnben van, vagy éppen a bűn felé közeledik, akkor néha szembesítenünk kell ezzel.
0: But it's important to stick to biblical definitions of sin.
1: De nagyon fontos itt a bűn bibliai definíciójához ragaszkodni.
0: Unfortunately, sometimes the Christian church is not a very friendly place to be.
1: Sajnálatos módon néha a keresztény gyülekezet nem túl kellemes tartózkodási hely.
0: Because the Bible says that we bite and devour one another.
1: Mert a Biblia azt mondja, hogy megharapjuk és megemésztjük egymást.
0: Like a bunch of cannibals.
1: Mint egy csapat kanibál.
0: We bite each other with our tongues.
1: Megharapjuk egymást a nyelvünkkel.
0: Pastors have these jokes about sheep bite.
1: Pásztoroknak van ez a viccük, hogy a juhok harapnak.
0: I was a farmer. I understand that some animals you don't turn your back on because the next thing you know they're going to bite you.
1: Tudom, hogy volt farmerként, hogy vannak állatok, amelyeknek nem szabad hátat fordítani, mert abban a pillanatban megharapnak.
0: When I was a boy, we had ponies.
1: Amikor kisfiú voltam, voltak póniaink.
0: Ponies are cute.
1: A pónik aranyosak.
0: Very cute little animals.
1: Nagyon aranyos kis állatkák.
0: And I would go to the pony and give him a sugar lump.
1: És oda mentem a ponyhoz, és nyújtottam neki egy kocka cukrot.
0: He would be happy to eat my sugar as much as I gave him sugar.
1: És ugyan nagyon boldog volt, hogy megeti a cukromat, ha odaadtam
0: but
1: neki.
0: As soon as I would turn away and walk away from him, he would come and he'd bite me in the butt.
1: De ahogy megfordultam és elfele indultam tőle, rögtön beleharapott a fenekembe.
0: I'm like, I just gave you something sweet and you turn around and do that to me.
1: Hát, nem értem, most adtam neked valami édeset és rögtön már megharapsz.
0: But sometimes Christians do that to each other.
1: De néha keresztények is ezt csinálják egymással.
0: And the church can be a very legalistic place.
1: És a gyülekezet lehet nagyon törvénykedő hely is.
0: Tomorrow I want to talk to you about grace.
1: Holnap beszélek majd nektek a kegyelemről.
0: And I probably will surprise you by the definition and the way I'm going to approach grace.
1: És lehet, hogy meg fogtok lepődni azon, hogy hogyan közelítem és hogyan határozom meg a kegyelmet.
0: But the church should be a place where people can find the grace of God.
1: De a gyülekezetnek olyan helynek kell lennie, ahol az emberek megtalálják Isten kegyelmét.
0: I believe it's possible to be a church that declares the standard and is very clear about what is sin.
1: Én hiszem, hogy lehet egy gyülekezet olyan, hogy nagyon egyértelműen határozza meg, hogy mi a bűn, nagyon egyértelműen fekteti le az irányelveket.
0: And still be a place where people can find grace.
1: De továbbra is olyan hely marad, ahol az emberek kegyelmet találhatnak.
0: Sometimes we focus so much on the standards.
1: Néha annyira koncentrálunk az irányelvekre.
0: And like Pharisees, we add expectations and standards.
1: És a farizeusokhoz hasonlóan mi még plusz elvárásokat és létszeket helyezünk az emberek elé.
0: The church can lay unreasonable expectations and burdens on people.
1: A gyülekezet képes észszerűtlen elvárásokat és terheket rakni az emberekre.
0: And then when they don't measure up, then we criticize them.
1: És utána, ha nem tudják az létet átugorni, akkor kritizáljuk őket.
0: I think legalism is one of the harshest atmospheres for the human spirit to survive.
1: Azt gondolom, hogy a törvénykezés légköre a legnehezebb légkör, amit egy emberi szellem túlélhet.
0: Maybe not in Hungary, but in America there's a few Christians that think that they are God's policemen.
1: Nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen, de Amerikában kétségtelenül van néhány keresztény, aki azt gondolja magáról, hogy ők Isten rendőrei.
0: I also think that sometimes Christians come across very harsh and legalistic.
1: Azt gondolom, hogy néha a keresztények nagyon törvénykezőnek és kritikusnak hangzanak.
0: And I was telling Polly, even in our apologetics.
1: És mondtam Pallinak is, hogy még a hitvédelmünkben is.
0: It says we should do this with gentleness.
1: Azt olvassuk a Bibliában, hogy szelídséggel kell
0: respectfully.
1: Azt tenni, és tisztelettel.
0: We don't want to be the people that argue and shake our finger and point at people that disagree with us.
1: Nem akarunk újjal mutogatni az emberekre, és nem akarunk vitatkozni velük.
0: We don't win anybody that way.
1: Mert így senkit nem tudunk megnyerni.
0: And I know in sometimes in America the church comes across as the people that are against things.
1: Néha tudom, hogy Amerikában úgy értelmezik az egyházat, hogy ők azok az emberek, akik ellene vannak dolgoknak.
0: We're against abortion.
1: Az abortusz ellen vagyunk.
0: We're against homosexual marriage.
1: A homoszexuálisok házassága
0: and
1: ellen vagyunk.
0: I agree with all that.
1: Mindezzel egyetértek.
0: But we should have something positive to offer to the people around us, except just things, not this, not this, not this.
1: De én azt hiszem, hogy amellett, hogy azt mondjuk egy csomó dologra, hogy ezt ne tedd, kell, hogy az embereknek felkínáljunk pozitív dolgokat is.
0: The truth is that everybody makes mistakes, right?
1: Az az igazság, hogy mindenki követel hibákat.
0: And we need to have an atmosphere where if someone makes a mistake, there is a way to restore them and love them.
1: És hiszem, hogy olyan légkört kell kiépítenünk, amelyben, hogyha valaki hibát követel, akkor megvan a módja az ő helyreállításának.
0: But not drive them away.
1: Tehát ne kergessük el magunktól ezeket az embereket.
0: Very few people run away from love.
1: Nagyon kevesen menekülnek el a szeretet elől.
0: But they will run from legalism.
1: De a törvénykezés elől elmenekülnek.
0: Please understand, I'm not advocating not having standards.
1: Kérlek, értsétek meg, hogy nem azt próbálom mondani, hogy ne legyenek irányelvek, létszek elhelyezve.
0: Sometimes pastors, church leaders have the hard task of confronting sin or someone who persists in sin.
1: Néha az a nehéz feladat hárul pásztorokra, gyülekezeti vezetőkre, hogy igenis szembesítsenek embereket bűnükkel, tartós bűnben élésükkel, ha így van.
0: But as long as someone is not justifying their sin, if they're admitting that what they're doing is wrong, we are obligated to forgive.
1: De hogyha valaki nem erősítgeti, hogy neki van igaza, hanem elismeri, hogy valóban bűnt követett el, akkor nekünk meg kell bocsátanunk.
0: David said this in Psalms 41.
1: Dávid azt mondta a 41. zsoltárban.
0: Verse 12, 13 and 14.
1: 41. 12., 13., 14., 14.
0: David's talking about an offense that he suffered from somebody that he loved.
1: David egy olyan sérelemről beszél, amit elszenvedett valakitől, akit szeret.
0: He said, if an enemy were insulting me, I could endure it.
1: Azt mondja, igen.
0: It's okay.
1: Hogyha egy ellenség támadna ellenem, azt elviselném.
0: If a foe were raising himself against me, I could hide from him.
1: I am looking for the verse.
0: This is 12, I'm sorry. Psalms 41, 12.
1: Psalm 41, 12.
0: Do I have the numbers wrong again? Do I?
1: Van ott olyan?
0: I'm sorry.
1: Kati, magyarba.
0: I must be dyslexic, I'm mixing numbers.
1: There is something in 10. Még ha a jó akarom is, akiben bíztam, aki kenyeremet tette, fölemelte sarkát ellenem, ez a 10. vers.
0: Should I just read it?
1: Okay, let's say it in English and I will translate it.
0: So he's saying if it was an enemy insulting me, I could endure that.
1: Tehát azt mondja, hogy ha egy ellenség sértett volna meg engem, azt elviselném.
0: And if an enemy were coming against me, I could run and hide.
1: És hogyha egy ellenség jönne ellenem, elszaladnék és elbújhatnék.
0: But he says it's you, a man like myself.
1: De azt mondja, hogy de te, egy olyan ember, mint én.
0: My companion and my close friend.
1: A társam és a közeli barátom.
0: Whom I once enjoyed sweet fellowship as we walked with the crowd to the house of God.
1: Akivel édes közösséget élveztem, miközben együtt mentünk az Úr házába.
0: And people that we love most are the people that can hurt us most.
1: Azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
0: People in our own family.
1: A saját családunkban levő emberek.
0: If I were criticized by anybody, it wouldn't hurt as much as if I were criticized by my wife or by one of my children.
1: Hogyha akárki sétegetne engem, nem bántana annyira, mint hogyha a feleségem vagy valamelyik gyerekem bántana meg. 55. Zsoltár. Psalm 55. 55. Zsoltárban.
0: Psalm 55. Wow, how did I... Okay, so I had the verses right, but not the psalms.
1: Okay.
0: I'm sorry.
1: Okay, tehát 55. Zsoltár volt ez az
0: eredmény. Make a note of that. I need to change that in my notes. So, but even in the church, the people that we love the most and that we're related to are the people that can hurt us the most.
1: Tehát még a gyülekezetben is így van, hogy azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
0: And when someone that we love and that we trusted attacks us, that hurts us more than anything.
1: És hogyha olyan ember bánt meg és támad meg minket, akit szeretünk, az bánt minket a legjobban.
0: And churches are, it's very common for churches to have splits and disagreements.
1: Nagyon általános, hogy gyülekezetekben viták támadnak, vagy szakadások lépnek fel.
0: Maybe this is why Jesus prayed in John that we would be one.
1: Talán ezért imádkozott Jézus Jánosnál van feljegyezve azért, hogy legyünk egyek.
0: Because he knew that the enemy would try to divide and conquer us.
1: Mert tudta, hogy az ellenség megpróbál minket megosztani és legyőzni.
0: And some of the deepest hurts that Christians carry are hurts that happen during church situations.
1: És a keresztények néhány olyan komoly sérelmet hordoznak a szívükben, ami gyülekezeti életük során érte őket.
0: Sometimes it begins with just small things that go unresolved and they build one upon the other.
1: Néha kicsivel kezdődik a probléma, de nem oldják meg, nem járnak a végére, és akkor csak rakódnak egymásra rétegek.
0: In 2 Timothy, Paul gave Timothy advice about dealing with people who were offended.
1: A 2 Timóteusban adott Pál Timóteusnak egy tanácsot arra, hogy hogyan viselkedjen, vagy mit tegyen azokkal az emberekkel, akik megbántottak.
0: This is 2 Timothy 2:25 and 26.
1: Ez a második részben van, a 25. 26. versben.
0: With gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps, it says they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will.
1: Aki szelíden fenyíti meg az ellenszegülőket, ha talán adna nekik Isten megtérést, és felocsúdnának, magukhoz térnének az ördög töréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.
0: So the devil uses offenses to turn us into enemies of each other.
1: Tehát az ellenség arra használja a sérelmeket, hogy egymás ellenségévé tegyen minket.
0: And we oppose each other instead of being working together.
1: És ilyenkor ellenállunk egymásnak ahelyett, hogy együtt dolgoznánk.
0: In fact, I think in this case somebody was opposing the church itself.
1: Igazából itt azt gondolom, ez egy olyan helyzet volt, amikor valaki magával a gyülekezettel szállt szembe.
0: But Paul says that these people were now trapped or snared by the devil.
1: De azt mondta Pál, hogy ezeket az embereket az ördög ejtette törbe.
0: And the offense becomes bait that we take.
1: És ez a sérelem, ez olyan lesz, mint a csali, amit bekapunk.
0: When I was younger, I used to trap raccoons.
1: Fiatalabb koromban valamilyen állatokat szoktam csapdába ejteni.
0: And I would put fish on the trap.
1: Halat tettem oda bele a csapdába.
0: I don't do this anymore.
1: Már nem csinálom persze.
0: But the raccoon would see the fish and would go for the trap and the trap would get the raccoon.
1: Tehát ez az adott állat meglátta a halat a csapdában, oda bement, hogy megegye, és akkor elkapta őt a csapda.
0: You can do it with cheese and mice too.
1: De ezt lehet csinálni egerekkel és sajttal is.
0: Now I know today we have more civilized ways of dealing with rodents.
1: Tudom, hogy a ilyen pusztító hatású állatokkal ma már más módon bánunk el.
0: I apologize to those who love animals.
1: Úgyhogy bocsánatot kérek azoktól,
0: like
1: akik állatszeretők.
0: At any rate,
1: they szeretik a patkányokat és kártyáikat.
0: They can't help themselves because they see the bait and they go after it and then they're caught.
1: Ezek az állatok nem tudnak segíteni magukon, mert meglátják a csalit, oda mennek, hogy megegyék, és utána ott ragadnak a csapdában.
0: And the enemy can use something silly as bait, and when we fall for it, all of a sudden we're trapped.
1: És az ellenség is valami butaságot használhat csalikét, és amikor ráharapunk, akkor ott vagyunk a csapdában.
0: And I had a box trap. I would put some food in it, and even cats would go inside. And then the box would fly shut and the cat was trapped inside the box.
1: Tehát lehet, hogy vadmacskáról van szó, az a lényeg, hogy ilyen doboz formájú csapdám volt, és beleraktam ugye a csalit ebbe a dobozba, besétált a macska, lecsapódott rá az ajtó, és kész. Mosómedve, köszönöm szépen.
0: So then they were inside and they couldn't get out until I released them.
1: Tehát ott voltak bent, és nem tudtak kiszabadulni, amíg én ki nem engedtem őket.
0: And so the devil uses things like jealousy or anger or a disagreement as bait, and once we're ensnared by that, we can't get away from it.
1: És az ördög használhatja csaliként a féltékenységet, a haragot és egyéb dolgokat, és amikor ráharapunk, akkor utána nem tudunk szabadulni.
0: Now Polly asked me to talk about the last days.
1: Pali megkért, hogy beszéljek az utolsó napokról.
0: So let me talk about that for just a minute.
1: Tehát most egy percig beszélek az utolsó napokról.
0: Turn to Matthew 24.
1: Lapozzatok a Máté 24-hez.
0: When the disciples asked Jesus, what will be the sign of your coming?
1: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy mi lesz az ő eljövetelének a jele.
0: And Jesus lists a whole bunch of things.
1: És aztán Jézus rengeteg dolgot felsorolt.
0: Wars and earthquakes.
1: Háborúkat, földrengéseket.
0: But then he says in verse 10.
1: De utána azt mondja a tizedik versben.
0: Many will be offended.
1: És sokan megbotránkoznak.
0: They will betray one another.
1: Elárulják egymást.
0: They will hate one another.
1: És gyűlölik egymást.
0: Many false prophets will arise and deceive many.
1: Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek.
0: And because lawlessness abounds, the love of many will grow cold.
1: És mivel, hogy a gonoszság vagy törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
0: But he who endures to the end will be saved.
1: De aki mindvégig álhatatos marad, kitart, az üdvözül.
0: So while we're waiting for Jesus to come back,
1: tehát miközben várjuk Jézus visszajövetelét,
0: you can watch for earthquakes and wars.
1: Tudjátok, láthatjátok a tévében is, hogy vannak háborúk és
0: törvénytelenségek. Try to figure out who the Antichrist is.
1: És próbáljuk kitalálni, ki az Antikrisztus.
0: I promised Polly tomorrow I will tell everybody who the Antichrist is.
1: Tehát megígérem Pallinak, hogy holnap elmondom mindenkinek,
0: hogy
1: ki az Antikrisztus.
0: While we're doing all those interesting things, let's not forget that one of the signs of the end times is offenses.
1: De ne felejtsük el, miközben mindezekkel az érdekes dolgokkal foglalkozunk, hogy az utolsó idők egyik jele az, hogy sérelmek, sértődések esnek.
0: Christians betraying one another.
1: Keresztények elárulják egymást.
0: Hating one another.
1: Gyűlölik egymást.
0: And then there's this problem of false prophecy.
1: Aztán itt a probléma, ugye a hamis profétálás.
0: I love the prophetic.
1: Én nagyon szeretem a profétai szolgálatot.
0: We just finished one class of 74 people teaching them how to prophesy.
1: Éppen most fejeztünk be egy tanfolyamot 74 résztvevővel, akiket tanítottunk profétálni.
0: That was Thursday night.
1: Ez csütörtök esténként volt.
0: Monday night we had 30 some people in another class teaching them how to prophesy.
1: Hétfőn este 30 valahány emberrel egy másik.
0: So I love
1: I
0: love the prophetic.
1: Tehát én nagyon szeretem a prófétai szolgálatot.
0: But we must teach people how to discern false prophecy.
1: De meg kell tanítunk az embereket a hamis profécia felismerésére.
0: Because if you don't, Christians will be deceived.
1: Mert hogyha nem ismerjük fel ezeket, akkor megtévesztés alá kerülnek a keresztények.
0: They will fall into error.
1: És tévedésbe esnek, hibába esnek.
0: They will separate themselves from the true body of Christ.
1: Választják magukat Krisztus valódi testétől.
0: Go off thinking that they have some wonderful revelation that came from God.
1: Elszaladnak valami olyan csodálatos kijelentés után, ami Istentől jött állítólag.
0: Commit sins.
1: Bűnöket követnek el.
0: All because of this spirit of false prophecy.
1: És mindezt a hamis profécia szelleme miatt.
0: And the reason that love grows cold is because there is no law.
1: És a szeretet azért hidegül meg, mert nincs törvény.
0: People become unprincipled.
1: Az emberek fegyelmezetlenné válnak.
0: There are no principles that they're willing to live or die by.
1: Nincsenek alapelveik, amelyek szerint élnek és halnak.
0: And so after a while their hearts towards each other are cold and it doesn't matter what they do to others.
1: És egy idő után a szívük egymás iránt megütközik, vagy megsértődik, teljesen mindegy, hogy mit csinál a másik.
0: If you notice in this passage, there's a progression.
1: Hogyha észreveszitek, akkor ebben a szakaszban egymásra épülő szinteket látunk.
0: Before there was betrayal, it started with a simple offense.
1: Az árulás előtt egyszerű sértődés van.
0: First the offense, then betrayal.
1: Először a sérelem, utána az árulás.
0: Then betrayal grows into full-blown hatred.
1: És utána az árulás teljesen kifejlett gyűlöletté válik.
0: And then right on the heels of that comes deception.
1: És rögtön ezeket követi a megtévesztés.
0: And the Bible says that in the last days there will be false prophets that will deceive many.
1: Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban lesznek hamis proféták, akik sokakat megtévesztenek.
0: Like a wolf in sheep's clothing.
1: Ezek olyanok, mint a bárány bőrbe öltözött farkasok.
0: Paul says that even from among us, people will arise to draw people after themselves.
1: Pál azt mondja, hogy még közülünk is kinőnek majd olyan emberek, akik maguk után vonnak másokat.
0: And what a wolf does is he or she looks for an unsuspecting one to capture.
1: És mit csinálnak a farkasok? Gyanútlan áldozatokat keresnek és őket kapják el.
0: So this is not a new problem to our day and age. This has been around since the church.
1: Ez nem új probléma a mi korunkban, az egyház megléte óta ez mindig volt.
0: In Acts 20 verse 29 it talks about this.
1: Az Apostol 20:29-ben van erről szó.
0: Paul says, I know that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves men will arise speaking perverse things to draw the disciples after them.
1: Acts 20:21.
0: I think it's Acts 20 verse 29. Is that right?
1: 29, okay. Azt mondja itt Pál, pontosan, mert én tudom azt, hogy az eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
0: What I'm not trying to do is to shut down conversation.
1: Nem próbálom az eszmecserét, a megbeszélést lezárni.
0: Because we want to have atmosphere where we can discuss things openly.
1: Mert olyan légkört akarunk, amelyben nyíltan meg tudunk beszélni dolgokat.
0: But what I'm trying to say is that we have to be careful when people are using their tongue to pull them away from something good to come after themselves.
1: Én csak arról beszélek, hogy vannak emberek, akik a nyelvüket arra használják, hogy másokat rábeszéljenek arra, hogy jöjjenek ki a jó közegből, és ő utánuk menjenek.
0: I've purposed in ministry to never try to get anybody to follow me.
1: Én eltökéltem a szolgálatban, hogy soha nem fogok megpróbálni senkit magam után hívni.
0: I've never gone to Christians who were part of another church and said, why don't you come and join Effort Community Church?
1: Én soha nem mentem el más gyülekezetbe járó keresztényekhez, hogy azt kérdezzem, hogy nem akarsz eljönni a mi gyülekezetünkbe?
0: Never once in 37 years.
1: 37 év alatt egyszer sem tettem ilyet.
0: And I lead a network of over 200 churches.
1: És egy olyan hálózatot vezetek, amihez több mint 200 gyülekezet tartozik.
0: I've never actually invited any of them to join the network.
1: és soha senkit nem hívtam meg arra, hogy csatlakozzon a hálózatunkhoz.
0: If I do something good and people want to follow me, that's their choice. That's good.
1: Hogyha valami jót csinálok és emberek csatlakozni akarnak hozzám, ez az ő döntésük, rendben van.
0: I don't need to resort to trying to get people to follow me.
1: Nem kell ahhoz folyamodnom, hogy megpróbáljam elérni vagy rábeszélni embereket, hogy utánam jöjjenek.
0: That's God's job.
1: Ez Isten dolga.
0: And if Christians would understand that, we would not be scrapping and fighting and pulling for people, for churches or for influence.
1: És hogyha ezt a keresztények megértenék, akkor nem húzakodnánk egymással, nem kapkodnánk embereket egymástól, és nem próbálnánk különböző mozgalmakba, gyülekezetekbe bevinni embereket.
0: And you know, I know the church suffers because of unbelievers in society and government.
1: Én tudom, hogy a gyülekezet szenved a hitetlenek miatt, a kormányok miatt, külső támadások miatt.
0: But to be honest with you, we are our worst enemy.
1: De őszintén szólva meg kell mondanunk, hogy mi vagyunk saját legrosszabb ellenségeink.
0: We suffer more harm from other Christians than what we do from unbelievers.
1: Több kárt okoznak nekünk más keresztények, mint a hitetlenek.
0: Now, maybe if you lived in Orissa, India, where I go, you would disagree with me.
1: Talán, hogyha Indiában, ahol jártam, ott élnétek, talán nem értenétek egyet velem.
0: In Orissa, the BJP party won the state election a number of years ago, and they began to burn churches and kill Christians.
1: Tehát ez a bizonyos párt, ami megnyerte pár évvel ezelőtt a választásokat, ők hatalomra jutottak és elkezdtek felégetni gyülekezeteket.
0: One pastor that Mohan knew was cut in several pieces and spread along the road in front of his church.
1: Egy pásztort, akit Mohan ismert, feldaraboltak, és darabjait így fölsorakoztatták a gyülekezet előtt az úton.
0: 3 months after that, I was asked to commission 6 young men to go into that area and plant new churches.
1: Pár hónappal ezt követően engem megbíztak azzal, hogy kenjek fel és küldjek ki 6 fiatalembert arra, hogy ezen a területen gyülekezetet alapítsanak.
0: And these men could not wait to go.
1: És ezek az emberek már alig várták, hogy mehessenek.
0: So that's serious persecution from the state.
1: Ez súlyos állami üldöztetés.
0: Actually, the BJP party just won the general election in India several days ago.
1: Néhány nappal ezelőtt újra megnyerte Indiában a választásokat ez a párt.
0: It's a radical Hindu party.
1: Ez egy radikális hindu párt.
0: And I don't know, I can't say what this new government will be like, but all I'll say is it's the same party and it's now nationwide.
1: Én nem tudom, hogy milyen lesz majd az új kormány, amit felállítanak, csak azt tudom, hogy ez ugyanaz a párt, és most már országos méretben ők fognak kormányozni.
0: There's a number of us that go to India every year and we take teams in and out, so we're concerned about what this means for India.
1: Tehát többen vagyunk, akik évente többször elmegyünk Indiába, viszünk magunkkal a szolgáló csapatokat, úgyhogy aggaszt minket egy kicsit, hogy mi fog történni Indiában.
0: But the church generally is weakened more by Christians fighting each other than what it is by situations like that.
1: De általánosságban szólva az egyházat jobban gyengítik az egymással harcoló keresztények, mint a külső hatások.
0: And I know that the church in Orissa will grow because there are martyrs that lost their lives.
1: És én tudom, hogy ez az Orissai egyház fejlődni, nőni fog azok miatt, a vértanúk miatt, akik ott vesztették az életüket.
0: And the reason that these pastors were being killed is because the church was growing.
1: És ezeket a pásztorokat pont azért ölték meg, mert nőtt a gyülekezetük.
0: Nobody persecutes a weak minority.
1: Egy gyenge kisebbséget senki nem üldöz.
0: But the church will grow there probably stronger than many places in the West.
1: De az ottani egyház valószínűleg erősebbé fog fejlődni és növekedni, mint a legtöbb egyház és gyülekezet a nyugaton.
0: But sometimes where we have freedom and we don't have direct government problems against us, we become our own enemy.
1: De néha, amikor nyugalmunk van, és semmi közvetlen, nagyon kemény ellenállás a kormány részéről nem ér minket, akkor mi vagyunk a saját legrosszabb ellenségeink.
0: And the enemy uses us against each other.
1: És az ellenség, a szellemi ellenségünk egymás ellen használ minket.
0: I have tried, one of my jobs is to try to get churches to work together.
1: Az egyik fő feladatom az, hogy megpróbáljam elérni, hogy gyülekezetek együttműködjenek egymással.
0: Been working at this for years.
1: Már évek óta dolgozom ezen.
0: See, I grew up on a farm and my dad had a farm.
1: Én egy farmon nőttem fel, apukámnak volt egy farmja.
0: All his brothers had farms.
1: Minden testvérének is megvolt a maga farmja.
0: And we farmed them separately.
1: És külön-külön művelte mindenki a farmját.
0: But at harvest time, All the fathers and their boys and those that worked for them got together to do harvest.
1: De aratáskor az apák, a fiaik és minden beosztottjuk összejött, hogy együtt arassanak.
0: And we approached harvest as a team effort.
1: És egy ilyen csapatos erőfeszítésként közelítettük meg az aratást.
0: We picked one farm, we put all the crops in the barn, then we went to another farm, got those crops until we were done with all the farms.
1: Elmentünk, kiválasztottuk az egyik farmot, oda elmentünk, teljesen learadtuk, betakarítottuk a csűrbe a termést, utána mentünk a következőre, végigcsináltuk azt a farmot is, mentünk a következőre, míg az összes meg nem volt.
0: I find the church generally around the world to be competitive.
1: Én úgy általánosságban véve világméretekben azt látom, hogy a gyülekezetek versengenek egymással.
0: I don't understand why we have to be that way.
1: Nem tudom, miért kell így élnünk.
0: Don't we have one goal?
1: Hiszen nem egy célunk van.
0: Make disciples, world evangelization.
1: Hogy evangelizáljuk a világot és tanítványokat képezzünk.
0: Don't the nations belong to God?
1: A nemzetek nem Isten tulajdonai?
0: God's people belong to Him.
1: Az emberek nem Isten tulajdonai?
0: And yet we see each other as competitors rather than partners.
1: És mégis inkább versenytársként látjuk egymást, mint munkatársként.
0: But that will change.
1: De ez meg fog változni.
0: Because I see a new era of collaboration.
1: Mert látom, hogy az együttműködés új korszaka már elkezdődött.
0: I'm way off my notes now, so I'm just going to forget them for a minute.
1: Teljesen most már eltávolodtam a jegyzetemtől, úgyhogy félre is teszem egy pillanatra.
0: You know that Wikipedia is the largest encyclopedia in the world.
1: Tudtátok, hogy a Wikipedia a világ legnagyobb enciklopédiája?
0: It was built with 5 employees.
1: És 5 alkalmazottal hozták létre.
0: But thousands and thousands of people contributed to articles that are fairly reliable, maybe not entirely, but mostly.
1: És nagyon sok ember, sok ezer ember járult hozzá a különböző cikkek bővítéséhez, megírásához, fejlesztéséhez, nem mindig teljesen megbízható információkkal, de azért viszonylag jókkal.
0: It's called mass collaboration.
1: Ezt tömeges együttműködésnek hívják.
0: Another example would be Linux software that was built by open sourcing on the web.
1: Linux. Tehát a Linux programrendszer a másik jó példa, amit az egész interneten megélt együttműködéssel fejlesztenek.
0: There's a gold mining company in Toronto that was in debt and losing money.
1: Volt Torontóban egy aranybánya, amelyiknek adósságai voltak és már fogyott a pénzük egyre.
0: They weren't sure that the company was going to make it.
1: Nem voltak abban biztosak, hogy a gazdaság talpon tudja őket tartani.
0: And the owner of the company was at MIT and he heard the founder of Linux software speak.
1: És az elnökük, vagy hát a vezetőjük, igazgatójuk hallotta a Linuxnak az igazgatóját egyszer beszélni.
0: So he decided, I'm sorry. He decided he was going to apply this principle of collaboration to gold mining.
1: És úgy döntött, hogy ezt a tömeges együttműködés mint alapelvet alkalmazni fogja az aranybányászatban.
0: So he went back to Canada and he got all his geologists together and he said, let's make all our data public.
1: Azt mondta, elment Kanadába, összehívta az összes geológusát és azt mondta, hogy minden kutatási eredményünket tegyük nyilvánossá.
0: Now in the precious metals industry you don't reveal your secrets.
1: Az ember ugye a nemesfémiparban nem szokta a titkait elárulni.
0: But they owned over 5000 acres that had gold in the property.
1: Nekik több mint 5000 hektár területük volt, ahol ami alatt ugye arany volt, vagy amiben arany volt.
0: They took all their data from 1948 to the present and put it all out on the internet.
1: Az 1948-tól összegyűjtött, mindmáig összegyűjtött minden adatjukat fogták és feltették az internetre.
0: And they put out a prize of $500,000 to people that would help them find new sources of gold on the land.
1: És félmillió dolláros díjat tűztek ki olyan emberek számára, vagy ajánlottak fel olyan emberek számára, akik új területeken segítenek nekik aranyat találni.
0: Within 2 weeks, dozens of new proposals began to come in.
1: 2 héten belül már több tucat javaslatot kaptak.
0: And they had 110 sites identified that had gold deposits.
1: És 110 olyan helyszínt azonosítottak a számukra, ahol aranykincs volt a földön.
0: Over half of them were new.
1: Ezeknek több mint a fele új terület volt.
0: Of the new sites that were identified, 80% of them yielded substantial amounts of gold.
1: És az új felfedezett, tehát azok közül a területek közül, amelyeket addig újak voltak, körülbelül 80%-án nagyon jelentős aranykincs volt.
0: The company went from being in debt to being worth $9 billion in a very short period of time.
1: Nagyon rövid idő alatt az eladósodott cégből már 9 milliárd dollárt érő cég lett.
0: And how did they do it?
1: Hogy csinálták?
0: By inviting help from other people to help them.
1: Azáltal, hogy meghívtak másokat arra, hogy segítsenek.
0: So when I read this story, I thought, why couldn't the church do the same thing?
1: És amikor ezt elolvastam, ezt a történetet, arra gondoltam, hogy a gyülekezet miért nem tudja ezt megcsinálni.
0: If we could collaborate and work together on reaching the world instead of competing, I think we could get the job done.
1: Hogyha együtt tudnánk működni abban, hogy a világot elérjük az evangéliummal, ahelyett, hogy visszájkodunk egymással, nagyon hamar elvégeznénk a munkát.
0: A young lady living in a village in India,
1: egy ifjú hölgy, aki egy faluban él Indiában,
0: can get on the internet and help write an encyclopedia.
1: Az interneten be tud segíteni egy enciklopédia írásában.
0: See, the world has been flattened and there's all kinds of opportunity for collaboration and for partnering.
1: A bolygónkon jelenleg rengeteg lehetőség és csatorna van az együttműködésre.
0: So this is not my topic, I know.
1: Tudom, hogy nem ez a témám.
0: But I want you to see what could happen if the church could stop being offended with each other and fighting each other and actually do the opposite, could actually work together.
1: Tehát most csak azt akartam megmutatni, hogy mi történhetne az egyházzal, hogyha a gyülekezetek, a hívők abba hagynák az egymással való viszálykodást és az egymással való megsértődést és megbotránkozást, és egyre kezdenék az ellenkezőjét csinálni, együttműködnének.
0: Paul says, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
1: Azt mondja Pál, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és a Szent Szellem Isten bennetek lakik?
0: If any man destroys the temple of God, God will destroy him.
1: Hogyha valaki megrontja, elpusztítja Isten templomát, Isten meg fogja őt rontani.
0: Because the temple of God is holy and that's what you are.
1: Mert Isten temploma szent, és ez vagytok ti.
0: So this word temple means house.
1: A templom szó házat jelent.
0: Now that verse is usually applied to my body being a temple of the Holy Spirit.
1: Általában ezt a verset arra vonatkoztatják, hogy az én testem egy.
0: So I should eat less and exercise more to take care of my temple.
1: És ezért kevesebbet kéne ennem és többet kéne tornáznom, hogy jól törődjek a templomommal.
0: That's true.
1: Ez igaz.
0: But if you look at the context of this verse, it's talking about the body of Christ.
1: De hogyha megnézitek ennek a versnek az összefüggését, itt Krisztus testéről van szó.
0: One of the things that I never want to do,
1: az egyik dolog, amit soha nem akarok tenni,
0: is destroy the body of Christ.
1: Az, hogy pusztítsam Krisztus testét.
0: Because I don't want God to destroy me.
1: Mert nem akarom, hogy Isten meg engem pusztítson el.
0: That's what the verse says.
1: Ezt mondja ez a vers, hogy ez
0: so
1: lesz.
0: I will be very careful about doing anything that's destructive and harmful to relationships or unity in the church.
1: Nagyon vigyázok arra, hogy soha ne tegyek semmi olyat, ami pusztítóan hat, vagy ártóan hat a gyülekezetben levő egységre, vagy a kapcsolatokra.
0: And particularly as a leader, I cannot make decisions just based on what's good for me.
1: És különösen vezetőként nem hozhatok döntéseket aszerint, hogy nekem mi a jó.
0: My decisions for my life, I must consider what's good for the church and for the rest of the family.
1: Hogyha az életemről döntéseket hozok, akkor azzal kell törődnöm, hogy mi a gyülekezetnek és a családnak.
0: So I'm just giving that as a warning because there's been a lot of destruction in the church. This is worldwide.
1: Ezt csak figyelmeztetésként mondom, mert nagyon sok ilyen pusztítás történik az egyházban világméretekben.
0: Maybe not in Hungary.
1: Talán Magyarországon nem.
0: Okay. Kati looks like this probably is happening in Hungary.
1: Kati úgy néz, mintha azért történne ilyen itt is.
0: Let me give you some practical aspects of how to handle offenses.
1: Akkor most néhány gyakorlati útmutatás a sérelmek kezeléséről.
0: First of all, don't hide or deny offenses.
1: Mindenek előtt ne tagadjátok és ne rejtsétek el a sérelmeket.
0: This is a favorite of some parts of the church.
1: A gyülekezetnek, egyháznak vannak olyan szegmensei, ahol ez egy kedvenc eljárás.
0: Because we know that Jesus was nice.
1: Mivel tudjuk, hogy Jézus kedves ember volt.
0: And he was always loving.
1: És mindig szeretetteljes volt.
0: And he would never say anything that could hurt somebody.
1: És soha nem mondott volna semmit, ami valakit megbánt.
0: We feel that we should deny any offense and just act like it doesn't happen.
1: Mi is úgy érezzük, hogy úgy kell tennünk, mintha nem sértettek volna meg minket, és mintha nem történt volna semmi.
0: We want to act very spiritual.
1: Nagyon szellemien akarunk viselkedni.
0: No, I wasn't offended.
1: Nem, én nem sértődtem meg.
0: But sometimes we have to begin by being honest that somebody else hurt us.
1: De néha az őszinteségnél kell kiindulnunk, hogy igen, valaki megsértett.
0: Don't say, oh, it's okay, but then hide the offense inside.
1: Ne mondd azt, hogy ó, minden rendben, és közben rejtegeted magadban a sérelmet.
0: Because sometimes those offenses grow.
1: Mert ilyen módon növekednek ezek
0: a
1: sérelmek.
0: And our pride might keep us from being honest.
1: És lehet, hogy a büszkeségünk tart vissza minket az őszinteségtől.
0: And sometimes we just need to forget an offense and get beyond it and forgive the person.
1: Néha előfordul, hogy csak túl kell lépnünk egy sérelmen, megbocsátani az illetőnek és tovább menni.
0: Sometimes we should go to the person and say, you know, what you said or what you did really hurt me or I didn't understand it.
1: Néha oda kell mennünk az illetőhöz, aki valamit mondott vagy tett, és elmondani neki, hogy tudod, amit tettél vagy mondtál, megbántott engem, lehet, hogy csak félreértettelek.
0: Second, don't speak to others that are not involved in the offense.
1: Másodszor, ne beszéld meg a sérelmedet olyanokkal, akik nem érintettek benne.
0: Talk to the one who offended you.
1: Azzal beszélj, aki megbántott.
0: And I know sometimes you want to talk to somebody who's mature to get their perspective on the offense. I understand that.
1: Igen, azt értem, hogy néha szeretnéd egy érettebb keresztényel megbeszélni az ügyet, hogy megtud, hogy ő hogyan látja a kérdést.
0: And sometimes that's okay.
1: Néha ez rendben is van.
0: But oftentimes the offended person will talk to everybody else about the offense, but not the person who offended them.
1: De előfordul, hogy a sértett ember mindenki mással kitárgyalja a problémáját, csak azzal nem, aki megsértette.
0: But we should try to speak face to face with the person that offended us.
1: De meg kell próbálnunk szemtől szembe beszélni azzal, aki megbántott minket.
0: We should treat the other person in the church as if they were family.
1: A gyülekezet másik tagját úgy kell kezelnünk, mint a családtagunk lenne.
0: See, if I have a family argument,
1: tudjátok, ha nekem családi vitám van,
0: I can be very angry with someone else in the family.
1: Lehet, hogy nagyon megharagszok valakire a családban.
0: But they're still family.
1: De azért még a családhoz tartozik.
0: I can't get rid of them. I can't act as if they don't exist. They are family. They're my family.
1: Nem szabadulhatok meg tőle, nem tehetek úgy, mintha nem létezne, hiszen a családom tagja.
0: And that's true of the church.
1: És ez a gyülekezetre is érvényes.
0: We can't say I have no need of you.
1: Nem mondhatjuk, hogy nincs szükségem rád.
0: I don't want to have fellowship with you.
1: Nem akarok veled közösségben lenni.
0: We can't do that, the Bible says.
1: Azt mondja a Biblia, hogy ezt nem tehetjük meg.
0: The Bible says that we are to mark those who cause divisions among us.
1: A Biblia azt mondja, hogy meg kell jegyeznünk azokat, akik megosztásokat okoznak köztünk.
0: That's an interesting thing that tells us to do, to mark them.
1: Ez egy érdekes dolog, hogy ezt mondja, hogy jegyezzük meg őket.
0: When I was a farmer, we had about 500 head of cattle.
1: Körülbelül 500 marhám volt, amikor farmer voltam.
0: And if there was one who was sick,
1: és ha volt köztük egy beteg,
0: or behaving badly,
1: vagy rosszul viselkedett,
0: I would take a fluorescent orange crayon and I would mark their back.
1: Akkor fogtam egy ilyen fényvisszaverő narancsszínű becsétet, és azt rányomtam.
0: That mark would stay on their back for weeks.
1: És hetekig rajta maradt a hátán az állatnak ez a színes.
0: So I could look out over the herd and I could see the one that was sick and I could see how they're doing.
1: Tehát hogyha ránéztem az egész csordára, akkor láttam azt az egyet közülük, aki beteg, és megfigyelhettem, hogy éppen hogy van.
0: And I wasn't pointing at you, Ildi.
1: De nem rád mutattam egyébként, tehát nem direkt rád mutattam.
0: But some people are divisive. They cause divisions.
1: De vannak emberek, akik megosztóak.
0: And if they did it in the last church, they might do it in your church.
1: És hogyha az előző gyülekezetükben megosztást hoztak, valószínűleg a tiédben is azt fognak hozni.
0: But maybe not.
1: De talán nem.
0: So we love them.
1: Tehát szeretjük őket.
0: We receive them.
1: Befogadjuk őket.
0: We treat them well.
1: Jól bánunk velük.
0: But we make sure that they don't repeat that.
1: De gondoskodunk arról, hogy ne ismételjük meg az előzőt.
0: And the mark is just so that we can watch a person's behavior.
1: A jel csak arra való, hogy figyeljük az illető viselkedését.
0: And I never hold a person to their offenses or sins because we need to forgive.
1: Tehát soha nem tartom meg az emberek ellen azokat a vétkeket, amiket elkövettek, mert meg kell bocsátanunk.
0: Sometimes people in churches have agendas.
1: Néha a gyülekezetekben az embereknek saját terveik vannak.
0: They might have one issue that they think should be the central issue of the church.
1: Lehet, hogy van egy adott téma, amiről ők úgy gondolják, hogy a gyülekezetben aznak kéne a központi témának lenni.
0: And they're on a campaign.
1: És kampányolnak mellette.
0: We have to watch that.
1: Erre figyelnünk kell.
0: Maybe their prophetic words are deceptive or sneaky with people.
1: Talán vannak megtévesztő profétai üzenetek, amik csak úgy beszivárognak az emberek közé.
0: And we need to watch those things.
1: És az ilyesmire vigyáznunk kell.
0: If Bob has a problem with Jack,
1: ha Bobnak problémája van Jackkel,
0: and if Bob has a problem with Jim,
1: és Jimmel is van problémája,
0: and Carol has a problem with Bob,
1: és a Bobnak, és akkor Carolnak problémája van Bobbal.
0: Maybe Bob's the problem.
1: Lehet, hogy Bob a probléma.
0: Bob's the common denominator in all of those issues.
1: Hiszen mindegyik problémában Bob a közös nevező.
0: You understand?
1: Értitek, ugye?
0: So we need to teach our people how to have good relationships.
1: Tehát meg kell tanítanunk az embereinket jó kapcsolatokra.
0: When there are destructive people, we need to make sure that they don't continue to destroy.
1: És hogyha vannak romboló emberek, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ne folytassák a rombolást.
0: Oftentimes the reason that someone is destructive in a relationship is because they have been hurt.
1: Van olyan gyakran, hogy valaki azért romboló egy kapcsolatban, vagy a kapcsolatokban, mert ő maga megsérült.
0: People that are hurt will go on and hurt others.
1: A megsérült emberek tovább fognak sérteni másokat.
0: That's why it's so important that we forgive offenses and get beyond them, or we will end up acting out of that hurt and other people will get hurt.
1: Ezért fontos az, hogy túl kerüljünk a sérelmeinken és megbocsássunk annak, aki bántott minket, mert különben a sérelmünkből kiindulva fogunk másokkal viselkedni, és őket fogjuk mi megbántani.
0: So you can take Ildi's class on inner healing.
1: Tehát akkor Ildinek a tanítását hallgassátok végig a belső gyógyulásról.
0: You translated the healed to heal class? Yeah.
1: Ő lefordította ennek a tantárgynak az anyagát magyarra.
0: None of us come to Christ perfect.
1: Egyikünk sem tökéletes állapotban jött Krisztushoz.
0: We've been hurt in our childhood.
1: A gyerekkorunkban is megsérültünk.
0: We've been hurt in the neighborhood with other children.
1: A szomszédságban levő többi gyerek megbántott.
0: Hurt by parents.
1: Vagy a szüleink megbántottak.
0: Hurt by teachers.
1: Vagy a tanáraink.
0: Hurt by all kinds of people.
1: És mindenféle egyéb ember.
0: Sometimes hurt in the church.
1: Néha a gyülekezetben sérültünk meg.
0: Everybody.
1: Mindenki.
0: Simple solution: find healing for the hurt.
1: Így járt, egyszerű megoldás van, találd meg a gyógyulást a sérelmedre.
0: Next thing is, don't allow jealousy to overpower you.
1: A következő dolog, ne engedd, hogy a féltékenység leteperjen.
0: Proverbs says, against jealousy, who can stand?
1: A példabeszédek azt mondja, hogy kiállhat meg a féltékenységgel szemben.
0: So apparently this is a very strong emotion.
1: Valószínűleg ez azért egy nagyon erős érzelem.
0: Now, pastors are never jealous of other pastors.
1: A pásztorok soha nem féltékenykednek más pásztorokra.
0: Right? Or business people are never jealous of other business people.
1: Üzletemberek sem féltékenykednek más üzletemberekre.
0: There's always a subtle temptation to become jealous of somebody else who succeeds at something or has something go well for them.
1: Mindig ott a kísértés az életünkben, hogy elkezdjünk irigykedni valakire, másra, akinek jól megy a vállalkozása, vagy az életben valami sikerült neki.
0: So we have to always be aware, because it's very strong. Once we've given into it, it's hard to deal with.
1: Erre nagyon vigyáznunk kell, mert hogyha ez egy nagyon erőteljes dolog, és ha egyszer bedültünk neki, akkor nagyon nehéz megszabadulni tőle.
0: Even in churches, the enemy uses jealousy.
1: A gyülekezetekben is használja az ellenség az irigységet, féltékenységet.
0: You know, it's like a family when children are jealous because the one child gets something that the other one doesn't, or maybe the parent compliments the one child and the other child becomes jealous.
1: Tudjátok, a gyerekek között is a családon belül van ez a féltékenység néha, hogy az egyik gyerek kap valamit, a másik nem, vagy az egyiket megdicséri a szülője, a másikat nem, és akkor féltékenyek lesznek egymásra.
0: Children do this.
1: A gyerekek csinálják ezt.
0: So do adults. We used to have several cats.
1: De hát felnőtteknek nem kéne, nekünk volt több macskánk.
0: And if you pet one cat, the other cats got jealous.
1: És hogyha megsimogatod az egyik macskát, akkor a másik féltékeny.
0: Like you just, you know, you have to pet all of them to keep them all happy.
1: És mindig mindegyiket végig kell simogatni, mindegyik örüljön.
0: Many Christians are really searching for significance.
1: Sok keresztény valóban törekszik arra, hogy ő fontos legyen.
0: And we all want to feel significant, right?
1: Mindannyian fontosnak akarjuk érezni magunkat.
0: We want to do something well.
1: Jól akarunk csinálni valamit.
0: And I think that's understandable.
1: Azt gondolom, ez érthető.
0: But when that search for significance places us in competition with other people, it's unhealthy.
1: De amikor a fontosságra való törekvés versengővé tesz minket más emberekkel, akkor ez már nem egészséges.
0: Ultimately, we have to find our significance in the fact that God loves us as a son or a daughter.
1: Végül is abban kell a fontosságunkat megtalálnunk, hogy Isten szeret minket a gyermekeként.
0: We should be happy and rejoice with other people in the family of God that succeed.
1: És örülnünk kell, és együtt kell újonganunk Isten családjában levő más emberekkel, ez a siker.
0: Okay, the next one has to do with accusations against elders or leaders.
1: A következő téma az a vezetők és vének megvádolása.
0: The Bible says we should take special precautions when this happens.
1: A Biblia azt mondja, hogy különösen vigyáznunk kell, amikor ez megtörténik.
0: 1 Timothy 5:19.
1: 1 Timóteus 5:19.
0: Says do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses.
1: Azt mondja, hogy ne fogadj el vádat vén ellen, csak kettő-három tanú vallomására.
0: But shouldn't that be true of everybody?
1: De ennek mindenkire érvényesnek kell lenni.
0: Doesn't the Bible say that testimony is established by two or three witnesses?
1: Nem azt mondja a Biblia, hogy egy tanúságtételt akkor lehet elfogadni, ha két vagy három tanú van?
0: We should treat every believer that way.
1: Minden hívőt így kell kezelnünk.
0: And yet Paul mentions this about elders or leaders simply because he knows that the enemy is trying to destroy their reputation.
1: Pál mégis ezt azért mondja épp a vezetőkkel és az előjárókkal kapcsolatban, mert tudja, hogy az ellenség az ő jó hírüket próbálja elsősorban szétrombolni.
0: And he wants to try to discredit the leader or undermine trust in the church.
1: És megpróbálja hiteltelenné tenni ezt a vezetőt, vagy aláaknázni a bizalmat a gyülekezetben.
0: I remember years ago I stood up to the church and I confessed to them.
1: Emlékszem, néhány évvel ezelőtt felálltam a gyülekezet előtt és megvallottam nekik.
0: I am not Jesus Christ.
1: Hogy nem én vagyok Jézus Krisztus.
0: I am imperfect.
1: Tökéletlen vagyok.
0: I have bad days.
1: Vannak rossz napjaim.
0: I get grumpy sometimes.
1: Néha morgolódó vagyok.
0: I make mistakes in what I say and do.
1: Néha mondok vagy teszek hibásan
0: and
1: dolgokat.
0: You have a very imperfect leader.
1: Nagyon tökéletlen vezetőtök van.
0: There you go.
1: Na, itt van nektek, tessék.
0: So but that everybody would be imperfect.
1: Tehát senki sem tökéletes.
0: I'm not trying to excuse leaders from making mistakes that they make.
1: Nem próbálom felmenteni a vezetőket az alól, hogy a hibát követnek el.
0: I'm just saying that that's going to be the case and we have to be very careful about those accusations.
1: Csak azt mondom, hogy mindig ez lesz a helyzet, és nagyon vigyáznunk kell a vádoskodással.
0: I think this would apply to anybody that's serving in a church.
1: És azt gondolom, ugyanez mindenkire vonatkozik, aki gyülekezetben valamilyen szolgálatot végez.
0: Paul says, we request of you, brethren,
1: Pál azt mondja, hogy azt kérjük tőletek, atyám fiai,
0: that you appreciate those who diligently labor among you.
1: Hogy értékeljétek azokat, akik szorgalmasan dolgoznak köztetek.
0: That's 1 Thessalonians 5:12.
1: Ez az 1 Tesszalonika 5:12.
0: So anybody that's a worker in the church.
1: Tehát mindenki, aki munkás a gyülekezetben.
0: The worship team.
1: A dicsőítő csoport.
0: The small group leader.
1: A kis csoportvezető.
0: The ladies that prepare the dinner.
1: A hölgyek, akik a vacsorát készítik.
0: By the way, your hospitality here is like way off the charts.
1: Ti itt, a ti vendégszeretetetek ebben a gyülekezetben messze meghaladja a szintet.
0: Cheryl was taking picture of the food that you had back there for us. Amazing.
1: Cheryl mellefényképezte azokat az étkeket, amiket kiraktatok.
0: You just raised the bar way up high.
1: Megdöbbentő, úgyhogy nagyon magasra tettétek a lécet.
0: But you know, sometimes we find fault with maybe that we don't like the one worship leader's style of songs or the way they play an instrument. I don't know. I shouldn't pick on the worship team, I guess.
1: De tudjátok, hogy néha hibákat találunk. Nem tetszik az, ahogy egy dicsőítő játszik a hangszerén, vagy ahogy énekel. Egyébként sem kéne hibákat keresnünk és találnunk a dicsőítőkben.
0: But we should appreciate those who serve.
1: Értékelnünk kell azokat, akik szolgálnak.
0: We have an event every year where we honor all our volunteers.
1: Van minden évben egy eseményünk, amin megtiszteljük az önkénteseinket.
0: We do it different ways. One year we gave them a banquet at a restaurant.
1: Különböző módokon tesszük ezt. Az egyik évben egy ilyen vacsorát tartottunk nekik egy étteremben.
0: Just to thank them for serving in the church.
1: Csak hogy megköszönjük nekik a szolgálatot a gyülekezetben.
0: And we wanted to make all the people that don't serve, we wanted to make them jealous.
1: És mindazokat, akik nem szolgálnak, féltékenyé akarjuk tenni.
0: Provoke them to serve.
1: Tehát arra akarjuk őket bátorítani, hogy szolgáljanak ők is.
0: The last year we had it at the church and we had a caterer come and give hors d'oeuvres.
1: Tavaly a gyülekezetben tartottunk nekik ünnepséget, és egy ilyen catering szolgálat jött és hozta az ennivalót.
0: And we hired a Mexican band.
1: És volt egy mexikói zenekar.
0: A mariachi band. And also a man who sang Latin songs with a guitar.
1: És volt egy férfiú, aki gitár kísérettel latin énekeket énekelt.
0: Just a night for party.
1: Ez csak egy ilyen szórakozási este volt.
0: Nobody had to watch the kids because I asked the workers from another church to come and watch the children.
1: Senkinek nem kellett a gyerekeire figyelni, mert egy másik gyülekezetből hívtam el a szolgálókat, hogy ők vigyázzanak a gyerekekre.
0: Even our staff that are employed by the church, I didn't want them to work because we had somebody come in to do the work.
1: És még saját gyülekezeti alkalmazottainkat sem akartam dolgoztatni aznap este, hanem más gyülekezetből hívtunk el munkatársakat, akik mindent megcsináltak.
0: I wanted to honor the people that serve.
1: Mert meg akartam tisztelni a szolgálatot.
0: And I want within the church, I want a culture of honor.
1: A gyülekezetben azt akarom, hogy a tisztelet kultúrája és a megbecsülés kultúrája legyen ott.
0: Not a culture that criticizes and picks at things.
1: Ne a kritizálás kultúrája és a minden apróságnak a kivesézése kultúrája.
0: But we should appreciate those who serve.
1: Hanem becsülnünk kell azokat, akik szolgálnak.
0: I even gave an award one year to a couple. I gave one couple an award.
1: Egy házas párnak egy jutalmat is adtam egyik évben.
0: Because they served on five different teams.
1: Mert ők öt különböző csapatban vettek részt a szolgálatban.
0: I don't know how they did it.
1: Én nem tudom, hogy csinálták.
0: He had a business.
1: A férfinek volt egy vállalkozása.
0: She's a counselor in a public school.
1: Az asszony tanácsadó egy helyi iskolában.
0: And yet they served on five different volunteer teams in the church.
1: És mégis a gyülekezetben öt különböző önkéntes csapatban szolgáltak.
0: I actually thought maybe they should only serve on three.
1: Én azt gondoltam magamban, hogy talán csak háromban kéne nekik szolgálni.
0: I never want our volunteers to burn out.
1: És soha nem akarom, hogy az önkénteseink kiégjenek.
0: Nevertheless, I honored them because of their extreme dedication to service.
1: Mindazonáltal megbecsültem őket azért, mert rendkívül odaszánták magukat a szolgálatra.
0: Cheryl, my wife is a good example of a servant.
1: Cheryl, a feleségem jó példa a szolgálóra.
0: Now, I'm a grown man. I can shine my own shoes.
1: Én felnőtt férfi vagyok, már ki tudom fényesíteni a saját cipőmet.
0: But she will beat me to the job every time and she shines shoes for me.
1: De ő mindig leköröz engem a feladatban és ő fényesíti ki a cipőimet.
0: She doesn't have to do that.
1: Pedig nem kellene.
0: I don't make her do it.
1: Nem én kényszerítem rá.
0: But she's just a servant. She honors and serves many people that way.
1: De ő egy ilyen szolgáló lélek, nagyon sok. Egy házas párnak egy jutalmat is adtam egyik évben.
0: Because they served on five different teams.
1: Mert ők öt különböző csapatban vettek részt a szolgálatban.
0: I don't know how they did it.
1: Én nem tudom, hogy csinálták.
0: He had a business.
1: A férfinek volt egy vállalkozása.
0: She's a counselor in a public school.
1: Az asszony tanácsadó egy helyi iskolában.
0: And yet they served on five different volunteer teams in the church.
1: És mégis a gyülekezetben öt különböző önkéntes csapatban szolgáltak.
0: I actually thought maybe they should only serve on three.
1: Én azt gondoltam magamban, hogy talán csak háromban kéne nekik szolgálni.
0: I never want our volunteers to burn out.
1: És soha nem akarom, hogy az önkénteseink kiégjenek.
0: Nevertheless, I honored them because of their extreme dedication to service.
1: Mindazonáltal megbecsültem őket azért, mert rendkívül odaszánták magukat a szolgálatra.
0: Cheryl, my wife is a good example of a servant.
1: Cheryl, a feleségem jó példa a szolgálóra.
0: Now, I'm a grown man. I can shine my own shoes.
1: Én felnőtt férfi vagyok, már ki tudom fényesíteni a saját cipőmet.
0: But she will beat me to the job every time and she shines shoes for me.
1: De ő mindig leköröz engem a feladatban és ő fényesíti ki a cipőimet.
0: She doesn't have to do that.
1: Pedig nem kellene.
0: I don't make her do it.
1: Nem én kényszerítem rá.
0: But she's just a servant. She honors and serves many people that way.

0: háromban kéne
1: nekik szolgálni. I never want our volunteers to burn out.
0: És soha nem akarom, hogy az önkénteseink kiégjenek.
1: Nevertheless, I honor them because of their extreme dedication to service.
0: Mindazonáltal megbecsültem őket azért, mert rendkívül odaszánták magukat a szolgálatra.
1: Cheryl, my wife is a good example of a servant.
0: Cheryl, a feleségem jó példa a szolgálóra.
1: Now, I'm a grown man. I can shine my own shoes.
0: Én felnőtt férfi vagyok, már ki tudom fényesíteni a saját cipőmet.
1: But she will beat me to the job every time and she shines shoes for me.
0: De ő mindig leköröz engem a feladatban és ő fényesíti ki a cipőimet.
1: She doesn't have to do that.
0: Pedig nem kellene.
1: I don't make her do it.
0: Nem én kényszerítem rá.
1: But she's just a servant. She honors and serves many people that way.
0: De ő egy ilyen szolgáló lélek, nagyon sok embert becsül meg és szolgál
1: that,
0: ilyen módon.
1: That kind of attitude of service and love and honor, if that was in the church, we'd have a lot less church problems.
0: Ez a szolgálatnak, a szeretetnek, a megbecsülésnek a hozzáállása, ha ez lenne a gyülekezetben, sokkal kevesebb lenne a probléma.
1: And then we have the super spiritual people.
0: Aztán vannak a szuper szellemi emberek.
1: You may not have these people in Hungary, but we have them
0: lehet,
1: in America.
0: Lehet, hogy Magyarországon ilyenek nincsenek, de Amerikában.
1: They are so spiritual, they can't do any work.
0: Annyira szellemiek, hogy semmilyen munkában nem tudnak részt.
1: They can only be used for amazing things like prophesying, but they can never get their hands dirty in menial tasks.
0: Csak olyan rendkívül nagyszerű dolgokra lehet őket használni, mint a profétálás, de soha nem piszkolják be a kezüket alsóbrendű alantos feladatokra.
1: She won't admit, not here.
0: Nem, itt
1: I looked at her and I realized what I was asking her to admit to. You know, when I started the church at age 20,
0: amikor 20 évesen elkezdtem a gyülekezetet.
1: Let me boast just a little bit. Can I do that?
0: Egy kicsit hadd dicsekedjek. Megtehetem egy kicsit csak, jó?
1: I not only preached the messages.
0: Nem csak én prédikáltam mindig.
1: I plowed the snow.
0: Hanem lapátoltam a havat.
1: I mowed the grass.
0: Nyírtam a füvet.
1: Changed the light bulbs.
0: Cseréltem a villanykörtéket.
1: Swept the floors.
0: Söpörtem a padlót.
1: And that's just a small list of the things I did as the pastor.
0: És ez csak egy rövid lista azokról a dolgokról, amiket pásztorként tettem.
1: And I did that for years while I was a farmer.
0: És ezt éveken át tettem, miközben még a farmot is intéztem.
1: And while I went to Bible school in Philadelphia.
0: És közben Philadelphiába jártam bibliaiskolába.
1: So now I don't have to do those things.
0: Most már nem kell ezeket a dolgokat tennem.
1: My son is in charge of the building and I don't worry about light bulbs anymore.
0: A fiamra van bízva az épületnek a kezelése, többé már nem kell fizetőket cserélnem.
1: Other pastors that help visit people in the hospital and so on.
0: Vannak más pásztortársak, akik segítenek embereket látogatni a kórházban, meg ilyenek.
1: Nobody is so high and mighty that they can't do a menial task.
0: De senki nem lehet olyan magas röptű, hogy ne végezzen el alantos dolgokat.
1: If I walk across the lobby floor in our church, the foyer,
0: hogyha én a gyülekezetünkben az előcsarnokon végig sétálok,
1: I see a piece of trash,
0: és látok egy szemétdarabot a padlón,
1: I still pick it up.
0: Még mindig fölveszem.
1: I can't ever get to the place where it's beyond me to do something menial like that.
0: Soha nem tudok eljutni arra a pontra, amikor már túl alacsony rendű nekem egy ilyen feladat.
1: Even if I can speak in tongues at the speed of light.
0: Akkor is, hogy fejsebességgel tudnék nyelveken szólni.
1: I don't want to ever be to the place where I think that something serving is beyond me.
0: Soha nem akarok odáig eljutni, hogy valamilyen szolgálati feladat túl kicsi legyen nekem.
1: Okay, I beat that one long enough, right?
0: Most már elég sokat rágódtam ezen.
1: The other thing is to find as much healing as you can for your own personal hurts.
0: A másik dolog, hogy próbálj minél inkább meggyógyulni, törekedj arra, hogy elérd a gyógyulást minél több személyes sérelmedből.
1: Like I said, take Ildi's inner healing class.
0: Amint már mondtam, Ildinek a belső gyógyulás tanfolyamára járjatok el.
1: I've been in ministry for about 40 years.
0: Én körülbelül 40 éve szolgálok.
1: Most church problems are caused by hurt people with unresolved issues that end up causing problems for other people.
0: És a legtöbb probléma abból adódik, hogy megsérült emberek, akiknek nem oldódtak meg a problémáik, problémákat okoznak és megbántanak másokat.
1: Many people have issues with their own father and mother that go back a long time.
0: Sokaknak a saját szüleivel voltak problémái, tehát nagyon sok éve történtek azok az ügyek.
1: We may not be aware how that's lodged inside of us and we have to face that and forgive.
0: Lehet, hogy mi sem tudjuk, mennyire lakozást vettek bennünk ezek a dolgok, és hogy meg kell bocsátanunk, és meg kell gyógyulnunk ebből.
1: Remember that anger and bitterness

0: steals your own peace.
1: Ne felejtsétek, hogy a harag és a gyűlölet a saját békességeteket lopja el.
0: And the Bible says that a root of bitterness can defile many people.
1: És a Biblia azt mondja, hogy a keserűség gyökere sok embert meg tud fertőzni.
0: Even if it's not seen.
1: Akkor is, ha nem látszik.
0: It's hidden, it's below the surface.
1: Rejtett, a felszín alatt van.
0: But in time that bitterness can defile several people and after a while there's a bigger problem.
1: De idővel ez a keserűség sok embert megbeszennyezhet és nagy problémává válhat idővel.
0: God's answer to getting past an offense is simply to forgive.
1: Isten válasza, Isten megoldása arra, hogy hogyan kell túlkerülni a sérelmeken, egyszerűen a megbocsátás.
0: And to let go of the offense.
1: És az, hogy engedjük el azt a sérelmet.
0: It might seem if we forgive that we are letting the person that's offended us off the hook.
1: Úgy tűnhet, hogy amikor megbocsátunk valakinek egy sérelmet, akkor ezzel elengedjük őt a horogról.
0: See, if you do something really bad to me,
1: tehát ha te valami tényleg rosszat teszel ellenem,
0: I don't have to say that what you did was okay to forgive you.
1: Akkor nem kell azt mondanom, ahhoz, hogy megbocsássak neked, nem kell azt mondanom, hogy nem volt rossz, amit tettél.
0: This is where we misunderstand forgiveness.
1: A megbocsátást itt szoktuk félreérteni.
0: One time I was teaching on forgiveness and a lady brought, an older lady brought a young lady to me afterwards.
1: Egyszer a megbocsátásról tanítottam, és az alkalom végén egy idősebb hölgy, egy ifjabb hölgyet odahozott hozzám.
0: The older lady was very agitated and angry that I would require Christians to forgive regardless of the level of offense.
1: Az idős hölgy nagyon bosszus volt amiatt, hogy én azt mondom a keresztényeknek, hogy bocsássanak meg, akármilyen nagy sérelmet is követtek el ellenük.
0: This young lady had been sexually abused by a relative.
1: Az ifjú hölgyet szexuálisan bántalmazta egy rokona.
0: And she said, "Are you telling me that you're expecting her to forgive this guy for what he did?"
1: És azt mondja az idősebb hölgy, hogy te azt mondod nekem, hogy várja vele ettől a lánytól, hogy megbocsásson a rokonának azért, amit tett ellene.
0: I admitted that that must be one of the hardest things to do.
1: Én elismertem, hogy biztos ez az egyik legnehezebb dolog az életben, amit meg kell tenni.
0: That's a hurt that goes very deep and can impact that young lady for a long time.
1: Mert ez a sérülés nagyon mélyreható a személyiségben és hosszú időre hatást gyakorolhat erre a nőre.
0: I said, well, first of all, what he did was very, very wrong.
1: Először is azt mondtam, hogy meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon rossz az, amit az ember tett.
0: You don't forgive him for his sake, you forgive him for your own sake.
1: De nem a férfi kedvéért bocsátasz meg neki, hanem a saját kedvedért.
0: Forgiving simply means that you're going to let God deal with him.
1: A megbocsátás egyszerűen azt jelenti, hogy engeded, hogy Isten foglalkozzon ezzel a férfival.
0: And at some point every wrong in the universe will be made right.
1: És egy pillanatban eljön a pillanat, amikor az univerzumban elkövetett minden rossz cselekedet helyre lesz téve.
0: Either the wrong of the person will be covered by the blood of Jesus because they become a Christian and they repent.
1: Vagy ez a bűnös megtér, és azért Jézus vére elfedezi a bűneit.
0: Or in the final judgment day that wrong will be made right because God is a just and righteous judge.
1: Vagy az utolsó ítéletkor, mivel Isten igaz és igazságos bíró, az utolsó napi ítéletkor fogja Isten rendezni az ügyet az illetővel.
0: So when we forgive, all we're doing is saying we are not going to sit in the seat of God and judge this person.
1: Tehát amikor megbocsátunk, összesen annyi történik, hogy eldöntjük, hogy nem mi fogunk a bírói székbe ülni Isten helyett és ítéletet mondani az illető fölött.
0: Because the offense ties us with that person, because there then becomes anger and hatred and all those bitterness, all those things.
1: A sérelmünk és a sértődésünk megtartása összeköt minket azzal a vétkes emberrel, mert a harag és a gyűlölet és a keserűség összeköt minket.
0: But if we forgive and release them, God deals with that and we get free.
1: De hogyha megbocsátunk és ezzel elengedjük azt a másik embert, akkor Istennek kell majd foglalkoznia vele, mi pedig szabadok vagyunk.
0: And in the church there we have plenty of opportunities to exercise forgiveness.
1: A gyülekezetben számos lehetőségünk van a megbocsátás gyakorlására.
0: Paul says that we should bear with one another and forgive each other.
1: Pál azt mondta, hogy viseljük el egymást és bocsássunk meg egymásnak.
0: Whoever has a complaint against anyone.
1: Akinek panasza van bárki ellen.
0: Just as the Lord forgave you, so also should you.
1: Ahogy az Úr megbocsátott nektek, nektek is úgy kell megbocsátanatok.
0: And I may have told this story here before about two boyhood friends that were leaders in the church that I lost as elders. Did I talk about that?
1: Lehet, hogy már beszéltem ebben a gyülekezetben arról a történetről, hogy a gyülekezetben vezető társam volt két gyerekkori barátom.
0: I was friends with these men. When they were not men, when they were boys from like 4 or 5 years old.
1: Tehát körülbelül 4-5 éves korunktól voltunk barátok, így hárman.
0: And I lost them both as leaders. They left the church.
1: Mindkettő már vezető volt a gyülekezetemben, amikor elvesztettem őket, elmentek.
0: The one in particular left viciously circulating letters of criticism.
1: Az egyik különösen elég gonosz módon ment el, mindenféle csúnya leveleket terjesztett rólam.
0: I felt that I shouldn't defend myself, even though I realized there were some things in the letter that weren't true.
1: Úgy éreztem, hogy nem kell védekeznem, annak ellenére, hogy a levelekben voltak olyan dolgok, amik nem voltak igazak, olyan állítások.
0: I was very hurt because this guy was the best man in our wedding.
1: És nagyon megbántottam, mert ez az barátom volt a vőfény a menyegzőnkön.
0: He was my best friend.
1: És ő volt a legjobb barátom.
0: He could drive before I drove, and he took me to all the Jesus meetings with the young people.
1: Tehát, amikor fiatalok voltunk, akkor ezekre a Jézus összejövetelekre, ő furikázott engem, meg még a többieket is.
0: He was a really good friend.
1: Valóban jó barátom volt.
0: To this day, I still don't understand how it all happened.
1: Még a mai napig sem értem, hogy hogy is történt ez az egész.
0: But this thing was, there was a twisting and a misrepresenting and then a separating, and I lost a friendship.
1: Tehát először ugye kicsavarodott köztünk a kommunikáció, elválasztottunk egymástól, és a végén elvesztettük egymást, mint barátot is.
0: I would regularly confess my forgiveness to God.
1: Én Istennek rendszeresen megvallom, hogy megbocsátok neki.
0: One of the ways that I got this out of my spirit was I began to pray for him.
1: Az egyik módja annak, hogy a szellememből kisöpörjem ezt az ügyet, ez az volt, hogy elkezdtem imádkozni érte.
0: I had to get to the place where I did not want to see him suffer because of what happened, but I wanted to see God bless his life and be in his presence in his life.
1: El kellett jutnom odáig, amikor már nem azt kívántam, hogy szenvedjen ez az ember, hanem azért tudtam imádkozni és azt kívánni, hogy Isten áldja őt meg az életében, a jelenlétében, a szolgálatában.
0: So daily for probably 3 or 4 years I prayed that God would bless this man financially.
1: Tehát körülbelül 3-4 évig naponta imádkoztam azért, hogy Isten áldja meg ezt a barátomat pénzügyileg.
0: I prayed that he would bless his children.
1: Imádkoztam, hogy áldja meg a gyerekeit.
0: With success and with good spouses.
1: Sikerrel, jó házastársakkal.
0: And this man is very wealthy today.
1: És ma nagyon jó módú ez az ember.
0: His children are doing great.
1: A gyerekei remekül vannak.
0: Beautiful children married to good spouses.
1: Gyönyörű gyerekei vannak és nagyon jó házastársakat kaptak.
0: And I'm happy for him.
1: És én örülök ennek.
0: I would like to take a little credit for the good things that happened.
1: Szeretnék egy kis érdemet aratni ezekért a jó dolgokért, amik
0: történtek. Because I prayed that God would prosper him financially.
1: Mert én imádkoztam, hogy Isten adjon neki pénzügyi bővölködést.
0: And we have to learn to move in the opposite spirit.
1: Meg kell tanulnunk az ellenkező szellemben mozogni.
0: I met with him several times and I couldn't resolve differences.
1: Találkoztunk azóta többször, nem tudtuk a vitáinkat megoldani.
0: I wanted to do everything I could on my part to be at peace with him.
1: Mindent meg akartam tenni, ami rajta múlik azért, hogy békességben legyünk egymással.
0: But I can honestly say that if he walked in that door right now,
1: de őszintén tudom mondani, hogyha most besétálna az ajtón,
0: I wouldn't feel the anger and anxiety that I would have right after it happened.
1: Nem érezném azt a haragot és szorongást, amit rögtön az események után éreztem.
0: And I want to live my life in such a way that there isn't a Christian anywhere that I can't see on the street or see at a meeting and not feel this kind of feeling inside.
1: Én úgy akarom élni az életemet, hogy bármikor is egy összejövetelen vagy az utcán találkozom valakivel, akivel ilyen problémám volt, ne érezzem magamban ezt a feszültséget.
0: And I know Christians that won't go to meetings at certain places because they're going to see someone else that hurt them.
1: Én ismerek olyan keresztényeket, akik bizonyos helyekre azért nem mennek el, mert tudják, hogy ott találkoznának valakivel, aki megsértette őket.
0: I understand why. I'm just saying that you can live a different way. You can be free.
1: Értem ennek az okát, csak azt akartam mondani, hogy lehet másképp élni, lehettek szabadok.
0: You want me to go to 8 o'clock? Yeah? 8 o'clock? 9 o'clock. He wants me to go to 9 o'clock.
1: Pali azt akarja, hogy 9-ig mondja.
0: Okay, a couple other principles. First of all, keep confidentiality and protect trust.
1: Még néhány alapelv. Először is őrizzétek meg, hogy valaki bizalmasan mond valakit, valamit, tehát őrizzétek meg a bizalmát, tartsátok meg a bizalmát.
0: Keep private conversations private.
1: A négy szem közti beszélgetések maradjanak négy szem közt.
0: And don't allow them to spill out into the larger body of the church.
1: És ne engedjétek, hogy azok tartalma ki spricceljen a gyülekezeti testre.
0: Sometimes we need to be able to speak to each other honestly without fearing that you're going to be quoted and other people are going to hear your honesty.
1: Néha szükségünk van arra, hogy bizalmasan elmondhassunk embereknek dolgot nyíltan magunkról, nem félve attól, hogy hamarosan visszahalljuk majd máshonnan.
0: Next, resolve problems that arise with others quickly.
1: Másik alapelv, gyorsan oldjátok meg a felmerülő problémákat.
0: And some of the mistakes I made early on in pastoring is that there were some things that I should have talked with people about, but I didn't because I'm timid.
1: A pásztori életem elején voltak olyan helyzetek, amikor nem oldottam meg, nem beszéltem meg gyorsan problémákat emberekkel, amelyek felmerültek, mert félénk voltam és nem akartam.
0: So I had what I call a failure of nerve.
1: I failed
0: at having the nerve to be able to talk to them.
1: Igen, tehát tulajdonképpen nem volt elég bátorságom, tehát nem. Igen, tehát kudarcot vallottam abban, hogy szembe álljak velük és megmondjam, mi van.
0: And sometimes we have enough of relational investment with each other that we can actually be honest and disagree, and then we get through that with a better relationship.
1: Előfordulhat, hogy már olyan jól megépítettünk egy kapcsolatot valakivel, hogy lehetünk őszinték egymással, elmondhatjuk, tehát vitánk lehet dolgokban, de túl tudunk rajta keveredni, és talán jobb a kapcsolatunk utána, mint előtte volt.
0: But we might have to have an uncomfortable conversation to get to that point.
1: De lehet, hogy ehhez szükség van egy kellemetlen beszélgetésre.
0: Next would be to communicate honestly.
1: A következő pont az őszintén beszélgetés.
0: I think this is particularly true when we're working on a team or whether we're in a decision-making setting.
1: Különösen fontos ez szerintem, hogyha csapatmunkában vagyunk együtt, vagy valamilyen döntéshozatali helyzetben.
0: I always encourage leaders of a church to be completely honest with each other.
1: Én mindig bátorítom a gyülekezetek vezetőit arra, hogy teljesen legyenek őszinték egymáshoz.
0: And oftentimes it's just a matter of talking out something that we disagree on. And just being open with each other.
1: Néha csak arról van szó, hogy legyünk nyíltak, őszinték egymással, és úgy igazán kitárgyaljunk valamit, amiben nem értünk egyet.
0: Another important thing is just to commit yourself to understanding the other person.
1: Egy másik dolog az, hogy kötelezd el magad arra, hogy meghallgatod a másikat, és megérted, hogy mit mond.
0: Sometimes we're just too quick to rush to judgment.
1: Néha túl gyorsan jutunk el az ítéletig.
0: We should try to understand the situation from the other person's perspective.
1: De meg kell próbálnunk megérteni a helyzetet a másik szempontjából is.
0: Everybody has reasons for doing and saying what they do.
1: Minden embernek oka van arra, hogy miért mondja azt, vagy teszi azt, amit.
0: And it usually helps just to try to understand that.
1: És általában segít, ha csak megpróbáljuk megérteni őt.
0: Another thing is to remember that there is agreed protocol for resolving conflict in a church.
1: Egy másik dolog az, hogy meg kell értenünk, hogy a gyülekezeti konfliktusok megoldására megvan az eljárás rendszer.
0: And if the conflict is with a leader, there's usually somebody that you can appeal to.
1: Hogyha egy vezetővel van, vagy az vezető ellen van valami probléma, általában van kihez folyamodni feljebb.
0: Our church has several advisors from outside that are outside of the church.
1: A mi gyülekezetünknek több olyan tanácsadója van, aki a gyülekezeten kívül van.
0: The most important of which has been Alan Vincent.
1: Alan Vincent a legfontosabb közülük.
0: And I've told our leaders to feel free to call Alan about me or about a problem anytime they want to.
1: És én mondtam a vezetőimnek, hogy nyugodtan hívják fel Alant bármikor, ha velem vagy a gyülekezetben valamilyen ügyel kapcsolatban problémájuk van.
0: I don't think they've ever done that.
1: Szerintem még soha nem tették ezt
0: But
1: meg.
0: It's important for them to know that they can.
1: De fontos tudniuk, hogy megtehetnék.
0: And it's important for us to agree that if there is some conflict, that there's someone else outside that they can call that will help us resolve it.
1: Azt gondolom fontos tudni és megállapodni abban, hogyha van valami konfliktusunk egymással, akkor van valaki kívülálló, akit fel lehet hívni, but akivel meg lehet beszélni.
0: Sometimes Christians might agree to that, but then when it comes right down to the situation, they won't follow that protocol. And that just opens the church up for division.
1: Azt gondolom, hogy sokszor előfordul, hogy a keresztények nem csinálják végig ezt az eljárás rendszert, és úgy maradnak a problémák, és ilyenkor megosztás lehet.
0: And you know, this is probably obvious, but we should cultivate love and friendship among each other.
1: Talán ez nagyon egyszerűnek tűnik, de szeretetben és barátságban kell egymással élnünk, és ezt el kell döntenünk, hogy így lesz.
0: Have fun together.
1: együtt kell jól éreznünk magunkat.
0: This is particularly true for leaders that are working on a team.
1: Ez különösen fontos olyan vezetők számára, akik egy csapatban együtt dolgoznak.
0: Every now and then our leaders will do something fun together.
1: Időről időre összejönnek a vezetőink és valami közös programot szerveznek.
0: One time we rented four-wheel drives and we went to the mountains and rode all day.
1: Egyszer egy ilyen négykerék meghajtású járműveket béreltünk, és fölmentünk a hegyekbe, és egész napot a hegyekben autókáztunk
0: ezekkel. Just laugh together and have fun.
1: Együtt nevettünk, és remekül éreztük magunkat.
0: I think it helps to understand each other's personalities.
1: Azt gondolom segít, hogyha megértjük egymás személyiségét.
0: And different personalities have different approaches to their work and approaches to problems.
1: A különböző személyiség típusok másként állnak hozzá a munkához és a különböző helyzetekhez.
0: And with our staff and our leaders, I actually use several different personality profiles so that I understand who they are.
1: A mi vezetőink, alkalmazottaink körében felszoktuk térképezni a személyiségüket, hogy jobban megértsem azt, hogy mit, hogyan és miért csinálnak.
0: And I have a whole bunch of really strong people with strong personalities.
1: Van körülöttem elég sok ember, akinek erős személyisége van.
0: They would test to be dominant in their personalities.
1: És vannak a személyiségükben olyan vonások, amitől uralkodóvá akarnának válni a csapatban.
0: But I like working with them.
1: De én szeretek velük dolgozni.
0: I understand them. I understand what makes them work.
1: Mert értem őket, tudom, hogy mi tartja őket a munkában.
0: Sometimes I'm the one that has to keep them from being angry with each other.
1: Néha nekem kell megakadályoznom, hogy egymásra megharagudjanak.
0: Because they have very strong opinions about things.
1: Mert nagyon erős véleményük van dolgokról.
0: But it's helpful for us to understand how God made us, and that helps us get along together.
1: De ezek a profilok segítenek nekünk megérteni egymást, hogy Isten hogy alkotott meg minket, és tovább menni együtt.
0: Sometimes Christians that believe in the supernatural think that those things are nothing.
1: Néha azok a keresztények, akik ugye hisznek a természet fölöttiben, azt gondolják, hogy ezek a fajta dolgok ránk nem vonatkoznak, nem fontosak.
0: And we should just pray more.
1: Csak többet kell imádkoznunk.
0: And not pay any attention to those kinds of things, because it's not very spiritual.
1: És nem kell ezekkel a problémákkal foglalkoznunk, mert ez nem túl szellemi dolog.
0: I think we should pray more.
1: Valóban azt gondolom, hogy többet kéne imádkoznunk.
0: But I've found some of those things to be helpful.
1: De azért azt találom, hogy ezeknek a módszereknek, eszközöknek némelyike igenis segít.
0: Truth in the world, all truth is God's truth.
1: Minden igazság Isten igazsága, a világban levő igazságok is.
0: There is truth in some sociology and some psychology that can be helpful to us.
1: Vannak olyan igazságok a pszichológiában és a szociológiában, amelyek segíthetnek nekünk.
0: So where it's godless and wrong, we just dismiss that.
1: Tehát nem dobhatjuk ezeket ki mindet az ablakon csak azért, mert ezek istentelen dolgok.
0: Just pull something else up here. I think the most important thing is for us to remember that the church is a family.
1: Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy emlékezzünk arra, hogy egy gyülekezet család.
0: Let me give you some statistics.
1: Mondok még néhány statisztikai adatot.
0: In the United States, every month, 1,300 pastors resign from pastoring their churches.
1: Az Egyesült Államokban havonta 1300 pásztor vonul nyugdíjba a pásztorságból.
0: Every month, every year.
1: Minden év, minden hónapjában ennyien hagyják abba a pásztorkodást.
0: Within 10 years, 40% of the pastors that are pastoring churches in America will be in another line of work.
1: 10 éven belül a jelenleg pásztorként dolgozó emberek Amerikában 40%-a mást fog csinálni.
0: 70% of them say that they have no real close friends.
1: 70%-uk azt állítja, hogy nincsenek igazi közeli barátaik.
0: And at least in America, the divorce rate among pastors is about as high as it is with anybody.
1: És legalábbis Amerikában a válási arány a pásztorok között legalább olyan rossz, mint a társadalom többi részében.
0: 80% of pastors surveyed says that their work has a negative effect on their home life.
1: A pásztorok közötti felmérés azt mutatja, hogy 80%-uk családi életére rosszul hat a szolgálatban eltöltött idejük.
0: So the job pastor should have a warning label placed on it.
1: Tehát a pásztori munkakörre ki kéne egy ilyen figyelmeztető táblát tenni.
0: There are dangers to it.
1: Tehát vannak ebben veszélyek.
0: And One man that I know interviewed several hundred pastors.
1: Egyik ismerősöm beszélgetett 100 pásztorral.
0: He said, the question is, do you lose sleep because of your work in the church?
1: Az volt a kérdés, hogy okoz-e nálad álmatlanságot a gyülekezeti munka?
0: And of course the answer was yes.
1: Természetesen azt felelték, hogy igen.
0: And then the second question was, what do you lose sleep over?
1: És a második kérdés az volt, hogy mi miatt nem tudsz aludni.
0: They lost sleep. The answer, the large majority of them answered that they lose sleep over conflict in the church.
1: A nagy többségük azt mondta, hogy a gyülekezetben levő konfliktusok miatt nem tud aludni.
0: The most prominent reason why pastors were leaving the pastorate.
1: A legkiemelkedőbb oka annak, hogy pásztorok abba hagyják a szolgálatot,
0: was conflict in the church.
1: A gyülekezetünk belüli konfliktusok voltak.
0: It's estimated that the average pastor spends about 20% of his time dealing with conflict in a church.
1: Becslések szerint a pásztorok általában idejük 20%-át azzal töltik, hogy a gyülekezeti konfliktusokat oldják meg.
0: This is all in America, I'm sure not the case
1: persze
0: in Hungary.
1: Persze, mindez Amerikában van, biztos, hogy Magyarországon
0: or Austria,
1: nem
0: or,
1: Ausztriában
0: Serbia
1: sincs,
0: or every other
1: Szerbiában
0: country that's here.
1: Sincs, persze, és sehol, ahonnan idejöttek emberek.
0: And this, I'm not saying this to put guilt on people, because sometimes pastors are as much of the problem in the conflict as people are.
1: Ezt nem azért mondom, hogy bűntudatot helyezzek rátok, hiszen nagyon sokszor a pásztor épp úgy részese a problémának, mint a többiek.
0: But I think it's one of the biggest distractions that we have from our main task of reaching the lost.
1: De azt gondolom, hogy ez a legfőbb tényező, ami elvon minket a fő feladatunktól, az elveszettek megnyerésétől.
0: If we could just get along together,
1: hogyha össze tudnánk jönni egymással,
0: and partner together,
1: és együtt tudnánk működni,
0: we could probably reach the lost a lot faster and make disciples a lot easier.
1: Valószínűleg sokkal gyorsabban elérnénk a hitetleneket, és sokkal gyorsabban tudnánk tanítványokat képezni, könnyebben.
0: There's a church expert in America, his name is Lyle Schaller.
1: Egy ilyen nevű gyülekezet vagy egyház szakértő van Amerikában.
0: He says that on any given day, about 3/4 of all church ministry is reduced because of destructive conflict.
1: Azt mondja ő, hogy bármilyen napot veszünk, minden nap a gyülekezeti szolgálatnak a 3/4 nem folyik olyan hatékonyan, mint lehetne, valamilyen konfliktus miatt.
0: In fact, in about 25% of the churches in America, the conflict is so severe that it has to be reduced before the church can accomplish anything at all.
1: Az amerikai gyülekezetek 25%-ában olyan súlyosak ezek a konfliktusok, hogy meg kell őket oldani, mielőtt a gyülekezet bármilyen hathatós dolgot képes lenne elvégezni.
0: So we have to find a way to resolve conflict, or the conflict keeps us from the very task that Jesus gave us.
1: Tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy feloldjuk a konfliktusokat, különben a konfliktusok távol tartanak minket a Jézustól kapott megbízásunk teljesítésében.
0: Can you see how the enemy uses these things to keep us busy?
1: Látjátok, hogy az ellenség hogyan használja ezeket a dolgokat az időnk lekötésére és a figyelmünk lekötésére?
0: Back in the late 90s, when our church went through this difficult time with our leadership team.
1: A 90-es évek végén, amikor a gyülekezetünkben, a vezetőségi csoportban volt ez a nagyon súlyos konfliktus.
0: The team melted down, 2 elders left, and it was just me and one other elder that was left.
1: A csapat teljesen leapadt, két vén elment, ketten maradtunk egy másik vénnel vezetőnek.
0: I wanted to quit ministry.
1: És abba akartam hagyni a szolgálatot.
0: And I think I've said this here before, but if I would have quit, I would have missed the best years of ministry.
1: És azt gondolom, már elmondtam ezt nektek, ha akkor abba hagytam volna, akkor a szolgálatom legjobb éveiről maradtam volna le.
0: Somehow going through that hard time created something in our church where we decided we would not let the devil do this to us again.
1: Ezek az események a gyülekezetünkben valahogy kidolgoztak egy olyan döntést, hogy nem fogjuk megengedni az ellenségnek, hogy újra ezt tegye velünk.
0: And for about 3 or 4 years, we got nothing accomplished except finding healing for what happened.
1: Körülbelül 3-4 évig nem csináltunk semmi más, csak megpróbáltuk megtalálni a gyógyulást az eseményekre.
0: We didn't really grow.
1: Nem növekedtünk igazán.
0: We couldn't focus on reaching the community.
1: Nem tudtunk arra koncentrálni, hogy a környezetünket elérjük az evangéliumot.
0: We were like an animal that was wounded and had to just lay and wait for ourselves to heal.
1: Olyanok voltunk, mint egy sebzett állat, amelyik csak fekszik és várja, hogy begyógyuljanak a sebei.
0: But after we found healing,
1: De miután meggyógyultunk,
0: and we determined we would not let these kind of offenses happen again.
1: És eldöntöttük, hogy nem fogjuk engedni, hogy újra hasonló sérelmek megtörténjenek köztünk.
0: The elders agreed to a new way of operating.
1: A vének megállapodtak egy újfajta működési módban.
0: I have to give most of the credit to Alan Vincent because he came and helped us with this.
1: Alan Vincentnek jár a legtöbb érdem ezért, mert ő eljött és segített nekünk ezt végigcsinálni.
0: Since then, for 15 years, we've had peace in the church.
1: Azóta, tehát 15 éve békesség van a gyülekezetben.
0: Now I and we are able to put our energies towards reaching the community instead of resolving all this relational stuff inside.
1: Most már én is, és hát mi mindannyian arra koncentrálhatjuk az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a városunkat az evangéliummal, ahelyett, hogy a saját kis konfliktusainkban főnénk.
0: I'm not saying that we are now so mature that we could never have anything like that happen again.
1: Nem azt akarom mondani, hogy most már olyan érettek vagyunk, hogy soha többé hasonló nem történhet velünk.
0: The devil is very tricky.
1: Az ördög nagyon trükkös.
0: And we are still human.
1: És mi még mindig emberből vagyunk.
0: But it does require a commitment to not allow offenses to separate us, to actually be able to focus on our job.
1: De eltökéltség kell ahhoz, hogy ne engedjük, hogy a konfliktusok elválasszanak minket egymástól, hanem koncentráljunk a feladatunkra.
0: So something happened in the core of the church.
1: Valami történt a gyülekezet magjában.
0: I can smell this stuff almost a mile away.
1: Körülbelül egy mérföldről megérzem a szagát ennek.
0: And some of the other leaders as well.
1: És néhány egyéb vezető is megérzi.
0: And we try to teach people how to deal with offenses and teach them how to prevent these things.
1: És hogyha megszagoljuk ezt a problémát, megtanítjuk az embereknek, hogyan kell a konfliktusokkal reszámolni, hogyan kell megelőzni őket.
0: But I think we became a little bit smarter after going through it.
1: De azt gondolom, hogy miután átéltük mindazt, amit, sokkal okosabbak lettünk.
0: Okay, I've got like 2 pages of notes, but I think we have spent enough of time talking here.
1: Körülbelül még két oldalnyi jegyzetem van, de azt gondolom elég időt töltöttem beszéddel.
0: There's a couple minutes left if you have questions and you want to, we
1: néhány
0: can talk percünk about it.
1: Van még, hogyha van valakiben kérdés, elmondhatja még.
0: And if you ask a question, we won't label you as being divisive.
1: Hogyha feltesztek egy kérdést, nem fogjuk rátok ragasztani a megosztó ember bélyegét.
0: It's okay to ask questions.
1: Nyugodtan, ez vicc volt, de lehet kérdezni nyugodtan.
0: Anything?
1: Bárkinek bármi.
0: Okay. Going once. All right, let me pray for you and then we'll dismiss.
1: Akkor imádkozom értetek és
0: Father, I thank you. I thank you for what I sense you are doing in Hungary.
1: Atyám, köszönöm neked azt, amit érzek, hogy cselekszel Magyarországon.
0: And what I sense you want to do.
1: És amit érzek, hogy tenni akarsz.
0: I ask you to manifest your grace.
1: Kérlek, hogy nyilvánítsd meg a te kegyelmedet.
0: Upon the church in Hungary.
1: A magyarországi egyházon.
0: To identify and deal with offenses.
1: Hogy meg tudják találni a sérelmeket és el tudjanak bánni velük.
0: To become partners even among the churches.
1: Hogy a gyülekezetek együtt tudjanak működni egymással.
0: Not to compete.
1: És ne versengjenek.
0: And I pray if there are those even here today who are well aware of hurts or offenses in their own life caused in the church.
1: És imádkozom azokért, akik itt ma jelen vannak, és tudják nagyon, hogy az életükben vannak olyan sérelmek, amiket a gyülekezetben kaptak.
0: For the sake of your kingdom, you would heal us.
1: Hogy a te királyságodért gyógyíts meg minket.
0: I ask you to supernaturally give us grace to forgive.
1: Kérlek, adj nekünk természetfölötti kegyelmet a megbocsátáshoz.
0: Enable us to release those who offended us.
1: Tegyél minket képessé, hogy elengedjük azokat, akik megbántottak minket.
0: We allow you to deal with them.
1: Engedjük, hogy te foglalkozz ezzel a problémával.
0: But release us from that offense so we can go forward without having that feeling in our heart.
1: De szabadíts meg minket a sérelem alól, hogy tovább tudjunk menni anélkül, hogy ezt éreznénk a szívünkben ezt a.
0: I pray for a strong fellowship of the Holy Spirit.
1: Imádkozom a Szent Szellem erős közösségéért itt.
0: For love and forbearance and forgiveness.
1: Szeretetért, türelemért és megbocsátásért.
0: And also an awareness of the tactics of the enemy to use these things.
1: És azért is, hogy tudatában legyünk az ellenség taktikáinak, hogy miket használ ellenünk.
0: And I ask you for a new strength to come to the church.
1: És kérlek, hogy egy új erő jöjjön a gyülekezetbe.
0: To this church.
1: ebbe a gyülekezetbe.
0: The church in Graz.
1: És a grázi gyülekezetbe.
0: And the church in Serbia and Croatia.
1: És a Szerbia és a horvát gyülekezetbe.
0: And the church in Eger.
1: Az Egri gyülekezetbe.
0: And the other churches from other parts of Hungary. Let grace and strength come to the church.
1: És a Magyarország többi gyülekezetében, ahonnan jöttek ide emberek, hogy erőt és kegyelmet kapjanak.
0: We want to be your tools to reach those around us.
1: Az eszközeid akarunk lenni abban, hogy elérd a körülöttünk élőket.
0: I pray that you would make each of us gracious.
1: Imádkozom, hogy mindegyikünket tegyél kegyessé.
0: And make us carriers of your grace.
1: Add, hogy a te kegyelmed hordozói legyünk.
0: And I pray this in Jesus' mighty name.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, és az Úr Jézus nevében jöttünk, és arra kértük a Szent Szellemet, hogy csak azt tudjon megtörténni ma délután, amit ő akar, és ahogy ő vezet bennünket, ezért Isten igéjéről fogunk szólni. Nekem az is bizonság, hogy ami az Úrtól van, az mindig megáll, és abban mindig biztosnak kell lennünk, ami az Úrtól van. Pali testvéremnek írtam, amikor megadtam a témának a címét, hogy amikor megkaptam az Úrtól, és már 4-5 napot foglalkoztam ezzel a témával, amiről majd szolgálni fogok, akkor a honlapotokon megtaláltam, hogy október első vasárnapján Pali testvérem a szellemi harcról szolgált, és akkor így hirtelen egy kicsit úgy meghökkentem, de elég biztos voltam abban, hogy az Úrtól kaptam ezt az üzenetet, és én azt végig hallgattam azt a szolgálatot, nagyon jó szolgálat volt, nem ugyanazt fogom mondani, mert én már hamarabb megkaptam, mint ahogy azt lehallottam. Igaz, hogy ez sokkal hamarabb történt, de akkor akadtam rá. Biztos, hogy az Úr valamit nagyon a szívetekre akar ezzel kapcsolatosan helyezni, és amikor majd ki lesz vetítve az alapigénk, ami az Efézus 6.13-tól 17-ig tart, tehát, hogy fegyverkezzünk fel, és hogy ezen belül is a léleknek a kardja, és van nekem egy ilyen nagy kardom,

Csak nem éleztem ki, mert ez Romániában is volt, vagy Erdélyben is volt, aztán ott a határon az élet volna probléma, de az, amit az Úr ma a kezünkbe ad, az jó éles lesz. Az jó éles lesz. Tehát olvassuk az igét, ha onnan is tudom olvasni, akkor nem kell itt kikeresnem. Tehát a Efézusi Levél 6. rész 13-tól 17-ig, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek a pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. És az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Tehát eddig az ige. Rögtön mindjárt az elején szeretném mondani, hogy a védekező fegyverekkel nem szeretnék most foglalkozni, nem bízta ezt rám az Úr, a léleknek a kardját. Az bízta rám az Úr, a léleknek a kardját, hogy erről szóljak lehető legtöbbet, és szeretnék néhány, csak fogalmilag azért tisztázni néhány dolgot. Mikor elkezdtem ezzel az igével foglalkozni, akkor rögtön eszembe jutott, hogy Péter apostol egyszer azt mondja, hogy fegyverkezzetek fel azzal a gondolattal, hogy esetleg majd Krisztusért szenvedni kell, és megnéztem ott azt a szót, és hát az a görög szó, ami ott van, az azt jelenti, hogy elkészít, felszerel és fegyverrel ellát. Tehát amikor még csak a gondolati szinten van, amikor azt mondja Péter, hogy fegyverkezzetek fel ezzel a gondolattal, hogy esetleg majd... És amikor az Efézus 6.13-hoz jutottam, akkor ugyanennél a fegyver szónál, ott pedig teljesen másról van szó. Az a szó, ami ott van, az azt jelenti, hogy teljes fegyverzet, nehéz fegyverzet. Tehát nagy a különbség a kettő között, tehát amit felolvastunk alapigét, abban a nehéz fegyverzetről van szó. Tehát megnéztem, hogy az Ószövetségben legáltalánosabban a hereb szó szerepel, ami ezeket jelenti: kard, kés, borotva, éles, kifent vágószer szám. Azután úgy általánosan a fegyverről a magyar értelmező kéziszótár ilyet, tehát így határozza meg: élőlények megsebzésére, megölésére alkalmas, támadásra és védekezésre való eszköz. Tehát itt már azért egy kicsit körülírja. Ezeket lehet, hogy tudjuk, de érdemes lesz, azért gondoltam, hogy ezeket elmondom, hogy amikor az áthallások lesznek, amikor a szellemi területekre érkezünk, igen, olyan eszköz kapunk a kezünkbe, amivel lehet védekezni is, de támadni is lehet vele. És aztán még ilyen jelzők, hogy fegyveres, azt mondja, hogy fölfegyverzett, fegyvert viselő. Na hát ilyeneknek kell nekünk lenni, akik fegyvert viselünk. Mert a lelkünk ellensége, ő nyughatatlan, ő mindig keresi a pillanatot, keresi a rést, és azt a helyzetet, ahol ő betámadhat, tehát fegyvert viselő emberekké kell. Aztán, ha egy egész gyülekezetre gondolunk, vagy egy jó imacsoportra, hogy fegyverkezik, ez nyilvánvaló, hogy igaz a fizikai értelemben is, egy ország haderejére nézve is, hogy haderejét növeli, fegyverekkel fokozottan ellátja. Tehát ott már benne van egy tendencia, hogy nem csak egy fegyver van, hanem tudatosan, és ez fejlesztésre kerül, stb. És még egyetlen egy gondolat, hogy súlyosbodó konfliktusnál elhangozhat, hogy fegyver használatra is sor került. Na, a mai alkalom vége is ilyen lesz, hogy fegyver használatra is sor fog kerülni. Kétfajta értelemben is, az egyik az nagyon-nagyon friss, a ma délelőtti, a karddal egy kicsit összefüggésben van. De a lényeg az, hogy azzal kezdtük, hogy vegyétek fel az Istennek minden fegyverét. Tehát nyilván ott elsorolta az ige a védekező fegyvereket is, de most itt a lélek kardjára, tehát egyik sem elhanyagolható.
A római katonának úgy kellett felöltöznie, hogy meglegyen a kellő védelem is, de meglegyen, a kezébe legyen az az eszköz is, amivel tud támadni. Tehát a lélek kardjára fókuszálunk, ami az Istennek a kardja, a léleknek a kardja, Isten igéjének a kardja. Néhány szót arról, hogy úgy kezdtük az egészet, hogy amikor felfegyverkezünk, hogy ama gonosz napon megállhassatok. Úgy az ellenséggel szemben, hogy nem hátrálunk. Valaki egyszer kifejtette ezt nagyon mélyen, hogy mint egy ilyen hegyes stoplis cipő, nem olyan, mint a focistáknak van, mert az nem hegyes, de van olyan cipői sziklamászoknak, vagy egyebeknek, hogy olyan volt a római katonáknak, hogy az oda beállt, és akkor nem hátrált meg. Tehát, hogy ama gonosz napon megállhassatok a támadással szemben, a gonosszal szemben. És Isten nem akarja azt, hogy mi megfutamodjunk, amikor valamilyen támadás ér bennünket, és elkezdjünk menekülő helyzetbe kerülni, ebben nem gyönyörködik az Úr. Azt mondja, hogy aki félrelép, abban nem gyönyörködik az én lelkem, az én szellemem. Tehát az Úr akarja, hogy mi megálljunk a támadással szemben, és ama gonosz napon meg tudjunk állni. Tehát ha kicsit körülnézünk a világba, akkor látjuk, hogy elérkezett az a ama gonosz nap, most van. Most van ama gonosz nap. Tehát növekszik az istentelenség világméretekben, nem csak Európában, az egész világon növekszik egyre nagyobb mértékben az istentelenség. Felütik a fejüket olyan dolgok, mint a gender propaganda, az LMBTQ ideológia, tehát olyan gonosz és utálatos dolgok, és hát teljes mértékben általános a keresztényeknek az üldözése is. Pali testvér is említette, hogy a világ sok helyén meghalnak a hitükért keresztény emberek, bizonságtevők, keresztény lelkipásztorok házát felgyújtják, megölik a feleséget, gyermekeket, stb. Tehát nagyon-nagyon, tehát elérkezett a gonosz nap. De nézzük meg egy igéből is, a 2 Timóteus 3:1-5-öt kérném szépen, hogy legyetek szívesek kivetíteni, hadd olvassuk. Pál apostol azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Hát több mint 20 éve, hogy egyszer egy ilyen sátoros alkalmon szolgáltam a végső időkről, és már akkor elmondtam, mert el kellett mondanom, hogy amikor majd eljönnek az utolsó idők, akkor minden egyházból, minden felekezetből, minden csoportból lesznek olyanok, akik csak a látszatra fognak figyelni, akik kirakadt keresztények, megvan a látszat, de megtagadják a Szent Szellemnek az erejét, és hogy ott lesz a választó vonal, hogy kik azok, akik elfogadják a Szent Szellem erejét, kik azok, akik hisznek a Szent Szellem Isten erejében, hatalmában, Istentől való küldésében, akire az Úr Jézus úgy mutatott fel, hogy nem hagylak titeket árvákul, hanem én elmegyek, de elküldöm hozzátok a harmadik isteni személyt, elküldöm a Szent Szellemet, akit az Atya megígért, és kitöltöm rátok, és vesztek erőt, és lesznek nekem a tanúim, és a Szentlélek erővel jött el, és ma is erővel jön. És akik bemerítkeznek, és kérik, a Szent Szellem betölti őket erővel és hatalommal. És erőt fognak kapni arra, hogy ne a régi életükbe menjenek vissza, hanem hogy én újjá lettem. 2 Korintus 5:17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. És akik megtagadják a Szent Szellemnek az erejét, azokban nem fog működni Istennek a munkája se, a látszat meg lesz. Egyszer egy lelkipásztori szemináriumon egy szolgáló
behozott egy nagy csomó pizzás dobozt. Lelki pásztorok is emberek, meg a pizzát is szeretik, és néhányan már milyen jó illat van, stb. Nagy pizzázás lesz, jó tette a testvér, hogy hozott 5 doboz pizzát, de mikor kinyitotta a dobozt, akkor csak azt láttuk, hogy az alja, ahol a pizza volt, ott vannak a foltok, jelzik, hogy ott volt, de már nincs. És akkor arról beszélt, hogy ha nincs jelen a Szent Szellem az életedbe, lehet, hogy a foltja még látszik, hogy valamikor, de már nincs ott. Már senkit nem tud megelégíteni. Már senkinek nem tud használni. Tehát az az időszak van, amikor az egyházakba is a gonosz elkezdi egymás ellen uszítani, azok ultrakarizmatikusok, azoktól félni kell, veszélyes dolgok ezek, uram, stb. A Szent Szellemtől nem kell félni, mert ő Szent Szellem, erős szellem, az igazság szelleme, az erőnek, szeretetnek, józanságnak a szelleme. Nem kell félni a Szent Szellemtől. A Szent Szellem megerősíti bennünk a mi belső bizonságtételünket, hiszen Isten igéje mondja, hogy nekünk belül van egy bizonságtételünk, és ezt a Szent Szellem erősíti meg, mi bennünk és a mi szellemünkkel együtt valljuk, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk, Istennek a fiai vagyunk. Tehát egy gonosz szellemi erő működik a világban, azt, hogy Isten miért engedte meg, hogy működjön, erre most nem lesz idő, hogy ebbe belemenjünk, egyszerűen csak fogadjuk el azt a tényt, hogy ha a fejünket a homokba dugjuk, akkor sem vagyunk biztonságban, sőt egyáltalán nem vagyunk még annyira se, mint amikor ki van a fejünk. Tehát gonosz szellemi erők hadakoznak velünk szembe, Isten lehet, hogy a foltja még látszik, hogy valamikor, de már nincs ott. Már senkit nem tud megelégíteni, már senkinek nem tud használni. Tehát az az időszak van, amikor az egyházakba is a gonosz elkezdi egymás ellen uszítani, azok ultrakarizmatikusok, azoktól félni kell, veszélyes dolgok ezek, uram, stb. A Szent Szellemtől nem kell félni, mert ő Szent Szellem, erős szellem, az igazság szelleme, az erőnek, szeretetnek, józanságnak a szelleme. Nem kell félni a Szent Szellemtől. A Szent Szellem megerősíti bennünk a mi belső bizonságtételünket, hiszen Isten igéje mondja, hogy nekünk belül van egy bizonságtételünk, és ezt a Szent Szellem erősíti meg, mi bennünk és a mi szellemünkkel együtt valljuk, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk, Istennek a fiai vagyunk. Tehát egy gonosz szellemi erő működik a világban, azt, hogy Isten miért engedte meg, hogy működjön, erre most nem lesz idő, hogy ebbe belemenjünk, egyszerűen csak fogadjuk el azt a tényt, hogy ha a fejünket a homokba dugjuk, akkor sem vagyunk biztonságban, sőt egyáltalán nem vagyunk még annyira se, mint amikor ki van a fejünk. Tehát gonosz szellemi erők hadakoznak,

hiszen Isten igéje mondja, hogy nekünk belül van egy bizonságtételünk, és ezt a Szent Szellem erősíti meg, mi bennünk és a mi szellemünkkel együtt valljuk, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk, Istennek a fiai vagyunk. Tehát egy gonosz szellemi erő működik a világban. Azt, hogy Isten miért engedte meg, hogy működjön, erre most nem lesz idő, hogy ebbe belemenjünk. Egyszerűen csak fogadjuk el azt a tényt, hogy ha a fejünket a homokba dugjuk, akkor sem vagyunk biztonságban, sőt egyáltalán nem vagyunk még annyira se, mint amikor ki van a fejünk. Tehát gonosz szellemi erők hadakoznak velünk szembe, Isten népével szembe, egyetemesen is, meg úgy egyénileg is. És olyan támadásokat hoz mindig elő a gonosz, amivel el akarja buktatni, ha lehet még a választottakat is, és ezzel a gonosz erővel szembe kell szállnunk. 2 Korintus 10:3-5 elmondja nekünk azt, hogy milyen módon Pál apostol azt mondja, mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Tehát erről van szó, hogy még ha testben is élünk, de nem test szerint vitézkedünk, hanem amiket a sátán igyekezett felépíteni, azokat leromboljuk, és leromboljuk a magaslatokat, amelyek az Isten ismerete ellen emeltettek. Mindannyian tudjuk, hogy az ismerni szó a sokkal többet jelent, mint ami magyar nyelvünkben értünk ez alatt, és akkor nem kell arra gondolni, hogy ugye Noéval kapcsolatosan szokták emlegetni, hogy bort készített és megrészegedett a bortól. Én nem gondolom azt, hogy ő alkoholista lett volna, hanem egyszerűen kipróbálta, hogy annak a gyümölcsnek a leve milyen, és nem gondolt azzal a hatással, hogy milyen hatása lesz annak. És tehát nem kell azt gondolni, hogy amikor azt mondja az ige, hogy ismeri Dávid az ő feleségét, ja, amikor kijózanodott, azt akkor felismerte az asszonyt. Az ismerni szó a legbensőbb, legbizalmasabb, legintímebb kapcsolatot jelenti. És akiket Isten szelleme vezérel, és akik nem a látszatra ügyelnek, hanem befogadják az Isten szellemének az erejét, azokat akarja a gonosz támadni, mert azoknak szoros kapcsolatuk van az Úrral, azoknak személyes kapcsolatuk van az Úrral, azoknak intim kapcsolatuk van az Úrral, a lehető legközelebb vannak az Úrhoz, a gonosz pedig azt akarja, hogy minél inkább eltávolodjanak az emberek. Ne olvassák az igét, ne járjanak a gyülekezetbe, ne hallgassanak tanításokat, mert azon keresztül egyre közelebb tudnak jutni, és egyre inkább Krisztusra fognak hasonlítani, és egyre inkább végbe fog menni az életükben az Úrnak a jó terve. Tehát le kell rombolni azokat az erősségeket, amelyeket a gonosz felépített, és ellene kell állnunk az Úr Jézus nevében, és szembe kell szállnunk a gonosszal, hogy lerontsuk az ő erősségeit, amelyeket felépített, vagy megvédjük az erősségeinket, hogy ne is tudjon ott semmit sem felépíteni. Amen. Ez a legjobb, hogyha nem is engedjük meg, hogy ott felépítsen, de ha már felépítette, akkor le fogjuk rombolni. Tehát ebben a harcban a testi fegyverek mit sem érnek, semmit sem érnek. Hatékony fegyver szükséges. És erről is szól az Isten igéje, és azt mondja a Zsidók 4:12-ben, mert Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát Istennek beszéde élő és ható. És ez egy jó fegyver. Élesebb minden kétélű fegyvernél. És hát itt jutottunk el a lélek kardjához, mert hogy ez egy támadó fegyver, és ez a kard az Isten beszéde, az íge, az élő íge, az Úrnak a szava, és ezt a fegyvert adja a mi kezünkbe, hogy ezzel harcoljunk, de minden harci eszköznek is megvan a szabályszerű használatának a módja. A katonák, én nem voltam katona,

0: eset miatt, annyira nem bánkódom emiatt, hogy nem voltam katona, de tudom, hogy az alapkiképzésnél mindent, nem csak a egyszerre menetelt, meg a vezényszavakat kell megtanulni, hanem az alapszabályokat is, hogy hogy kell egy fegyvert megfogni, hogy kell használni, hogyan kell betölteni, merre kell állni a fegyver csövének, hogy ne egymást lövöldözzék, stb. Tehát vannak szabályok. És az Úrnál is vannak szabályok, és a Szent Szellem tudja szabályozni ezt a szellemi harcot, hogy ezt hogyan végezzük, ezért ez a szellemnek a kardja. Egy hasonlóságot szeretnék nektek most bemutatni. Mózesről lesz szó. 2 Mózes 4.17 azt mondja Isten, hogy ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket. Ez Mózes elhívásának az egyik nagyon fontos megállapítása. Tudjuk, hogy Mózes, aki Egyiptomban növekedett fel, és egyiptomiak minden tudományára felkészítették, mint egy herceget, mint egy leendő uralkodót, és sok mindent megtanult ott, de amikor lement, hogy meglátogassa az ő népét, ő tudta, hogy ő zsidó származású, és akkor észrevette, hogy az egyiptomi ember hogy bántalmazta az ő testvérét, az ő honfitársát, és akkor hát oda csapott egyet, aztán jól sikerült, ütés volt, lehet, hogy harcolni is tanították, és jól megtanulta, mármint, hogy a fizikai harcot, amikor felkészítették őt, és meghalt az az ember, és akkor gyorsan elföldelte. Nem is akarom túl hosszan mesélni a történetet, mert biztos, hogy ismeritek. A lényeg az, hogy másnap meg 2 izraeli kapott össze, és mikor rendre akarta őket utasítani, akkor mindjárt kiderült, hogy ők látták, hogy hogyan történt az az eset, és a fáraónál mindjárt be is árulták, és el kellett menekülnie, és hosszú időt töltött, 40 esztendőt a pusztában, és már 80 esztendős volt, amikor az Úr elhívta őt, és az ő foglalkozása a pusztában nem herceg volt, és nem hadvezér, vagy stratéga, vagy egyebek, hanem pásztorember volt, akinek volt egy simára koptatott botja, ha 40 éven keresztül mindig ugyanazt fogta, akkor el lehet képzelni, hogy annak már a fogó része az már nagyon sima volt, és valahogy úgy hozzá is nőtt már ez a pásztorbot, hiszen az szükséges volt ahhoz, hogy a Jetrónak a nyáját tudja terelgetni, és amikor a égő csipkebokornál az Úr megszólítja őt, akkor Mózes oda megy úgy, ahogy van, pásztorbotostól, mindenestől együtt, és megnézi azt a nagy csodát, és aztán az Úr elkezd vele beszélgetni, van egy dialógus, ugye szabódás, meg minden, ó, küldj uram, akit akarsz, de hát az Úr éppen őt akarta. Úgyhogy az Úrral nem érdemes leállni, vitatkozni, testvéreim, mert az Úr tudja, hogy mit akar. És az Úr téged akar. És az Úr téged, és engem akar. És akkor szót kell fogadni. És amikor, hát kezd ráállni, de hát mit mondjak, meg mit fog mondani majd a fáraó, és akkor azt mondja, hogy vesd el azt a pásztorbotot a kezedből. Elveti abba a pillanatban, kígyóvá változik. Hú, megrémül tőle, talán nem szerette a kígyót, pedig a pusztában elég gyakran, de lehet, hogy eddig a furkós bottal nyomta fején a kígyót, de hát most az pont abból lett a kígyó, hát akkor most mi legyen vele? De az Úr szólt neki, hogy fogd meg a farkát, és utána újra pásztorbottá lett. És aztán bemutatják a többi jeleket, és végül elmegy, és megáll a fáraó előtt, és mielőtt elmenne, akkor hangzik el az Úrnak ez az utasítása, hogy ezt a vesszőt, ami egy közönséges bot volt, 40 éven keresztül, ezt vedd a kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket. És akkor felvetődhet a kérdés, hogy mitől lett ez a pásztorbot, egy közönséges pásztorbot, mitől lett az Istennek a pálcája, Istennek a veszélye? Hát attól, hogy az Úr betöltötte erővel, az ő dünamiszával, az ő csodatevő erejével betöltötte ezt a pásztorbotot, mert ezután másra akarta az Úr használni azt a botot, és ezért tudta véghez vinni vele Mózes azokat a jeleket és csodákat. És amikor Isten szól, hogy most nyújts ki a vizekre a te pálcádat, és akkor kinyújtja, és akkor vérré lesznek a vizek. Akkor azt mondja, hogy nyújts ki a földre, és akkor előjönnek a bogarak, meg a szúnyogok, meg a legyek, meg minden, és akkor használja Mózes ezt a pálcát, ami egy közönséges pásztorbot volt, de onnantól kezdve, hogy Isten adta ebbe, belehelyezte ebbe a pásztor bodba az ő hatalmát, dicsőségét, erejét, dünamiszát, az ő csodatevő erejét, onnantól kezdve megváltozott ennek a botnak a jellege, és ez egy csodatévő eszközzé lett, és rengeteg jelet, csodát megtett ezzel a bottal tulajdonképpen Mózes. Ugye egyetlen egy alkalom volt, amikor nem is kellett volna használnia ezt a botot, amikor Isten csak annyit mondott neki, amikor zúgolódott a nép, hogy állj oda a kősziklához, és szólj a kősziklának, hogy jöjjön elő. Tudjuk, hogy ennek volt egy előzménye, ahol rá kellett sújtani a kősziklára, ott is ezt a botot kellett használnia, de az egy csodálatos előkép volt, Krisztusra utaló előkép, hogy igen, a Krisztus megüttetik, mert a keresztre kell mennie, és meg is fog halni, de ő belőle jönnek elő az élő víznek a folyamai. Mózes ember volt, és amikor már az Izrael fiai nagyon felhúzták az agyát, akkor bocsánat ezért a kifejezését, valahogy megkeseredett Mózes a sok nyavajgások, zúgolódás miatt, és akkor hát úgy nyilvánult meg, hogy ti, gonosztevők, ahogy a sziklából fakaszunk én nektek vizet, puff-puff, kétszer is jó, rásújtott a sziklára. Igaz, hogy az Úr adott vizet, mert az Úr mindig akar adni. Még az engedetlen gyermekeinek is dicsőség az ő nevének, hogy ő akar inni adni. Nem akarja, hogy szomjan halljál. Még ha engedetlen vagy is. De ne maradj meg az engedetlenségedbe, gyere közel, és idd az élő vizet. A kérdés az, itt most éppen azt mondtuk el, hogy Mózes ott botlott egyet, és azért elég nagy árat kellett neki fizetnie, mert nem mehetett be fizikailag az ígéretnek a földjére. Később a Táborhegyéről megláthatta, amikor ott volt Illéssel együtt fenn a hegyen, meg az Úr Jézussal, utána ráláthatott, de nem mehetett be fizikailag. Tehát arról van szó, hogy ezzel a pásztorbottal kapcsolatosan, hogy nem úgy használhatta Mózes, ahogy ő akarta, hanem úgy, ahogy Isten mondta, és akkor, amikor Isten mondta. Amikor nem mondta, akkor nem kellett volna használni, és úgy, ahogy ő mondta. Tehát erről van szó. Itt van a Biblia. Mi ez? Igen, de külalakilag egy könyv. Egy könyv. Lapok van kemény fedele, lapok vannak benne, igaz? Oldalak vannak benne, betűk vannak benne, szavak vannak benne. Voltak emberek, akik úgy ültek le Bibliát olvasni, misszionáriusok lettek, mire elolvasták, hogy még nagy szivarozva leültek, hogy ezt a könyvet még nem olvastuk, nos, hát nézzük már meg, hogy mi van ebbe a könyvbe. Aztán ahogy kezdték olvasni, egyszer csak egymásra néznek, de ezt nem illik szivarozva olvasni. Ez más, mint amit eddig olvastunk. Mitől más ez a könyv? Minden más egyéb könyvtől. Mitől más? Tudjuk kórusban mondani, hogy ez attól más, hogy Isten ereje, hatalma, dünamisza benne van, át van itatva. Ez az Istennek a kijelentése, ez Istennek a kinyilatkoztatása az ember felé. Ez az ő szava, amelyben erő van, amelyben teremtő erő van, amelyben Isten hatalma van, amelyben Isten csodája van, amelyben megnyilvánul Istennek az ereje, hatalma, kijelentései, igazsága, és ez nem csak betű, nem csak egy könyv, hanem ez az élő ige. Ez a léleknek a karja. Ez telve van az Isten erejével, telve van az Isten csodájával. És akkor megint meg lehet kérdezni, hogy na és akkor mi a helyzet a Bibliával? A Bibliát lehet akárhogy használni? Itt is a Szent Szellem az, aki a szabályokat megmondja, megmutatja nekünk, nem használhatjuk úgy, ahogy akarjuk. Hallottam egy történetet, hogy egy idős ember elment egy evangelizációs alkalomra, és az egész alkalomból csak annyit jegyzett meg, amit a prédikátor prédikált, hogy az igére rá kell állni. Ezt megjegyezte. És mikor elment haza, akkor a porosodó bibliáját leporolta, letette a földre, és utána ráállt. És érdekes módon az úr meglátogatta őt, és utána elvezette odáig, hogy ne csak rájön, hanem nyissa ki, olvassa és fogadja be az ő szívébe. De néha észrevettük azt is, hogy mivel a gyülekezet is emberekből áll, néha gyarló vagy esendő emberekből, akiknek még néhány dologból megtérésre van szükségük, és utána pedig arra, hogy a Szent Szellem elvezesse őket még több, még több, még több igazságra, teljes igazságra. És az ige nem arra való, amikor erről tanítunk, mondjuk, hogy fejbe verjük vele egymást. Néhányan vannak még, akik a Facebookon is így nyilvánulnak meg. Én igyekszem csak átsiklani felette, mert nem töltök ezzel sok időt. Az országos imahálózat, aminek még egy hónapig a vezetője vagyok, utána át fogom adni a szolgálatot. Van saját Facebook oldalunk, tehát jönnek kérések, stb. Ezeket én figyelemmel kísérem. De ha valaki egy bibliai igazságot kijelent vagy leír, akkor biztos, hogy akad egy törvényeskedő, vaskalapos, bocsánat, buta hívő, aki elkezd az internet világába, a Facebook oldalon törvényeskedni, és akkor már is. Egy ilyen személyes átélésem volt, csak kizárójelben gyorsan elmondom, hogy 2016-ban voltunk feleségemmel, Évikével, aki köszönt titeket szeretettel, Izraelbe, Szentföldön, és nagyon csodálatos átéléseket tapasztaltunk, és egyik alkalommal a Gulyás Misi testvér, debreceni, legtöbben ismeritek őt, kirakott egy olyan fotót, amikor ott a falnál imádkoznak. Ő biztos, hogy engedetlen volt, mi engedelmesek voltunk, mert nem csináltunk ott fotót, mert tilos volt, de hát voltak, akik csináltak, ezért tudom, mert utána láttam is, hogy ott van a kép. És akkor, hogy ott imádkoztunk, és rögtön bejelentkezett egy fickó, aki írta, nem ott kell imádkozni, meg szellemben is, igazságban imádják, meg stb. És hát akkor már nem tudtam megállni, hogy ne írjam oda, hogy testvér, ebben igazad van, hogy ezt mondja az ige. De amikor én és a feleségem ott álltunk a Sirató falnál, és ott imádkoztunk a családunkért, a gyermekeinkért, és csak azért voltunk ott, hogy a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, és az ő mennyei atyát ott imádjuk azon a helyen, akkor leszállt ránk az Istennek az ereje, és átjárt bennünket ott, annál a falnál, amiről te azt mondod, hogy nem kell ott imádkozni. Mindenhol imádkozni kell. Mindenhol imádkozni kell. Mindenhol imádkozni kell. Dicsőség legyen az Úrnak. Tehát a Szent Szellem mutatja meg, hogyha a kezünkbe vesszük az Istennek az igéjét, hogy azt hogyan kell alkalmaznunk és használnunk. Nézzünk meg egy példát, egy ószövetségi példát, 2 Krónika 20, 6.-7. versét. Később majd a köztes részt is kérem, igaz, hogy csak a 20-21-et írtam akkor fel, amikor papírra vetettem, de utána még az Úr rám szólt, és még mutatott valamit, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát a 6.-7. vers. Jósafát király idejébe jött egy nagy támadás, egy nagy készülő támadás az Izrael fiai ellen, túlerőbe lévő ellenség, és azt mondja itt a 6.-7. versbe: Ó Uram, mi atyáinknak Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országain? A te kezedben van az erő, a hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó, mi Istenünk, nem te űzted ki a földnek lakóit, a te néped Izrael előtt, és nem te adtad azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké? Ez egy csodálatos megvallás, és nagyon jó előkészület arra, hogy Isten neve megdicsőüljön. Voltak királyok, akik ha támadást a kémek mindig voltak felderítők, meg olyanok, akik információkat tudtak hozni. Volt olyan király, aki bérbefogadta az egyiptomiakat, vagy bérbefogott egy másik országnak a hadseregét, bérbefogadta. Olyan is volt, aki bement a királynak a kincstárába, meg bement a templomba magába, lefosztották az aranyat a falakról, meg stb. Stb. És akkor ilyen módon emberileg próbálták megoldani a helyzetet. Ez a szép megvallás, és hogy a király az Úr színe elé megy, és tesz egy jó megvallást, és azt mondja, hogy Urunk, te régen is elűzted a mi ellenségeinket. Hát te most is meg tudod ezt tenni. Te adtad nekünk ezt az örökséget. Ez a mi földünk, ez a mi területünk, ez a mi hazánk. És eddig is megvédtél bennünket. Tehát ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké adtad nekünk. Nem csak egy időre, nem csak úgy egy rövid időre, hanem egy hosszú időre adtad nekünk ezt, hogy mindörökké a miénk legyen, és ez egy nagyon-nagyon szép megvallás. És akkor most kérném beszúrni a 15-től a 18. versig. Tehát a 14. vers elmondja, azért nem akarom felolvasni, mert nemzetségi táblázatot a hitelesség kedvéért a szentírók azért leírták. Lényeg az, hogy mikor keresték az Urat, Jeháziára rászállt a Szent Szellem. A Szent Szellem mindenütt ott van, ahol Isten gyermekei harcolni akarnak. Ott van a Szent Szellem. Jeháziára rászállt a Szent Szellem, és azt mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg szómat, így szól az Úr néktek, ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe ővelük, ők a Cichágóján fognak felmenni, és reájuk találtok a völgynek szélénél, Jeruel pusztájával szemben. Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak a szabadítását rajtatok, Júda és Jeruzsálem. Ne féljetek, és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. És még a 18, akkor Jósafát meghajtotta a fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborulálnak az Úr előtt, és imádák az Urat. Tehát, ez egy prófétai beszéd volt. Ez Istennek a szava volt, Jeháziára szállt rá a prófétai kenet, és ő elkezdte mondani az Úrnak az üzenetét. Hogy nektek nem kell harcolni, hogy az Úr fog harcolni helyettetek, és nézni fogjátok, látni fogjátok, meglátni fogjátok, átélni fogjátok, hogy az Úr harcol értetek, és vajon kiszállhatna szembe az Úrral? Ő a seregek ura, a dicsőség királya. Kiszállhatna szembe ő vele? És tulajdonképpen Istennek erre a beszédére álltak rá hittel. Amen. És itt jött be, ugye, a homologeo, itt jött be az, hogy ugyanazt mondani, ugyanazt szólni, megvallani, és erre álltak rá hittel, erre az igére, erre az üzenetre, ennek engedelmeskedtek, ez előtt az üzenet előtt, és az üzenet küldője előtt meghajtották magukat, leborultak, és elkezdték imádni az Urat, és utána következett be az, hogy tanácsot tartottak, és ott már a Szent Szellem elég jól tanácsolta őket, és akkor most jön a 20. és 21. vers, és reggel felkészülve kimentek Téka a pusztájára, amikor kiindultak, megállt Jósafát, és azt mondta, halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő profétáiban, és jó szerencsések lesztek. Tanácsot tartva pedig a néppel előálltak, az Úr énekeseit, előállították az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menve, és ezt mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És akkor így indult el a harc, és akkor bejött az, amit itt énekeltünk, hogy összezavarta az Úr az ellenséget, mert őt imádták, mert neki engedelmeskedtek, és amikor a 20. versben azt mondja a király, hogy bízzatok, az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, külön szólt az Úr a szívemhez, hogy mondjam el legelőször saját magamnak, de utána nektek is, hogy itt nem arról van szó, hogy Jósafát azt mondta, hogy Izrael fiai, úgy nagy általánosságban bízzatok az Úrban. Nem erről volt szó. Hanem arról volt szó, van egy támadó ellenség, mi kevesebben vagyunk, nincs erőnk megütközni, de az Úrnak van ereje, hogy megütközzön, és az Úr adott üzenetet, adott nekünk réma igét, és erre ráállunk, és amikor elhangzott az üzenet, és leborultak, és imádták az Urat, akkor Jósafát azt mondja, most ebben a helyzetben, ebben a háborúban, ebben a pillanatban bízzatok az Úrban, mert ő azt mondta, hogy harcolni fog, értetek? Erről van szó. Nem úgy általán, ó, hát hiszünk, ó, testvér, jó lenne, ha lenne, hát én hiszek. Itt és most higgy, hogy meg fog történni az, hogy megtér a gyermeket, hogy meggyógyul az a betegség. Itt és most. Bízzatok az Úrban most, ebben a pillanatban. Dicsőség legyen az Úrnak. Milyen csodálatos, hogy rá tudtak állni erre az ígéretre, és az Úr hadakozott, és a dicsőség az övé lett, mert az ő szava kiment a prófétai szó által, befogadták az ő szívükbe, hittek benne, bizalmat szavaztak az Úrnak, utána pedig már teljesen helyén való volt az, hogy ha az Úr ennyire szeret minket, még hogy harcol is ellenünk, az már alap dolog, hogy akkor őt fogjuk dicsérni, imádni, hogy ugrálni fogunk örömünkbe, és dicsérni és imádni fogjuk őt. Viszont azt is el kell mondanom, voltam egyszer egy olyan helyen, ahol készültek gyülekezet plantálásra, és volt ott egy nagyon buzgó testvér, és rászeret bennünket, akkor még én is hajlottam erre, azóta már megfontoltabb vagyok, hogy azt a területet, ahol a sátor volt, ahol az Zalaegerszegen történt ez egyébként, hogy azt ott járjuk 7-szer körül, és aztán sokkal később hallottam egy ige hirdetésben, hogy nincsen 500. Jerikó. Ott és akkor Józsuénak azt mondta az Úr, hogy járjátok körül Jerikót. Abba ott kellett hinni, akkor ott kellett engedelmeskedni, ott kellett végigcsinálni, és ott leomlottak a falak, mert az arra a helyzetre vonatkozott. Tehát, ha valaki most ebből a Jósafáti igéből azt akarja levonni, és eszébe jut, hogy de jó lenne, ha már egyszer tőlem is kiindulna valami jó javaslat, és mindenki csodálna engem, hogy mekkora ötletem volt, és azt fogják mondani, de kár, hogy nem nekünk jutott eszünkbe, hogy most akkor figyeljetek, hát most csak dicsérjük az Urat. Arnoldék szolgálnak olyan helyeken is, ahol majdnem, hogy a ház rá van omolva az emberekre, meg olyan körülmények között vannak, aztán elmentek egy nagy csapattal, férfi csapat, férfi órát nem kártyázni mentek, hanem elmentek, hogy segítsenek, meg biztonságosá tegyék azt a hajlékot. Tehát, hogyha most azok az emberek, akiknek majdnem a fejükre omlott a ház, meghallották volna, hogy figyelj, itt a szomszéd telken van egy biztonságos ház, oda beállunk, és ott mi most csak az Urat fogjuk dicsőíteni, aztán utána meglátjuk, hogy mi fog történni. Hát lehet, hogy néhány ember felbuzdul, de őket továbbra is a halálos veszély fogja fenyegetni. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy amikor szellemi harcról van szó, meg a kardnak a használatáról van szó, meg az Isten igényéről van szó, akkor mindig, és újra mindig kérdeznünk kell a Szent Szellemet, hogy most ebben a helyzetben mit akar a Szent Szellem. Dávidnak volt egy ilyen jó szokása, hogy ő kérdezte az Urat. Uram, most is úgy csinálja, mint a múltkor? Azt mondja az Úr, nem. Most egy extra dolgot fogok tenni. Kiküldöm az én angyalaimat. Mikor hallod a surrogás, burrogást a szederfáknak a tetején, akkor megtudod, hogy ott megy ki az angyali sereg, és akkor biztos lesz a győzelem. Amen. Akar az Úr bennünket megajándékozni ilyen élményekkel, testvéreim. Készek vagyunk mindig kérdezni az Urat? Az úton Arnoldnak beszéltem arról, hogy milyen feladatot adott nekem az úr, most még annyira nem publikus, itt nem fogom kifejteni, meg hosszú idő is telne el vele, csak annyit, hogy egyszerűen egy olyan dolgot bízott rám az úr, hogy amikor annak neki kezdek, akkor mindig valakikért kell egy nagy csoportért kell imádkoznom, és mindig megkérdezem az urat, hogy uram, most, amikor most leültem ide, és látom azt a listát, most miért imádkozzak értük? És a Szent Szellem mindig megadja, hogy miért imádkozzak értük. És hiszem, hogy azok valósággá is fognak válni, dicsőség legyen az úrnak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a prófétai szóra, és engedelmeskedjünk nekik, és nem a mi ötleteink szerint, hogy akkor jó, akkor most dicsőíteni fogunk, és akkor hirtelen majd ott terem a, mit tudom én, régen volt a 43-as számú építőipari vállalat, ami minden panelházat felépített, vagy stb., vagy ott lesz egy vállalkozás, megadhatja az úr azt is, de azért azokra a kezekre volt ott szükség. És van úgy, hogy valakit nem egy dicsőítő dalt kell elénekelni, hanem le kell térdelni vele, imádkozni kell, meg kell hallgatni, és ott is győzelmet fog adni az úr. És az legalább annyira fogja dicsőíteni az urat, mint hogyha te gitároznál. Amen. És mindig az a lényeg, hogy amit az úr akar adni, azt tudjon megtörténni Isten dicsőségére. Szeretnék a Jakab leveléhez egy kicsit átnyergelni. A Jakab 1.7. Úgy tűnik, hogy túl sok köze nincs ehhez, amiről eddig beszéltünk, de majd meglátjátok, hogy mégiscsak van, mert az Úr azért helyezte a szívemre, mert ne véje az ilyen ember, a hetes, nem a hetes vers? Ez az, akkor én eltévesztettem, mindegy, ide kiírtam, innen akarom olvasni, hogy minden jó adomány lehet, hogy az egy másik... Igen, vesd, de itt van a Jakab levelébe, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Tehát, ha minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az Úrtól való, akkor kell hinnünk azt, hogy a tökéletes és a legjobb fegyver is az Úrtól való. Az Úrtól való. A legjobb fegyver is. És mivel a lélek kardja és az Istennek a beszéde, az Isten szava, az Isten dünamisza, az a szó, amely az egész világ mindenséget megtartja, mert hatalma szavával tartja fenn a világ mindenséget, hogyha erre gondolunk, akkor azt mondja itt az ige versben, hogy akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. A Jakab apostol idejében napórát használtak. A napóra az egy hegyes szölöp volt, amit leütöttek a földbe, és a napnak a különböző szögből való sugarai, ahogy megvilágították azt a szölöpöt, és az árnyék az vetődött, abból mindig tudták, hogy mennyi az idő. És egyetlen egy esetben nem volt árnyék. Kikötöm, hogy a nap sütött, de nem volt árnyék. Abban az esetben nem volt árnyék, amikor a nap a legmagasabban volt a horizonton, és amikor a napnak a sugarai erre a cölöpre merőlegesen mentek rá, akkor nem volt árnyék. És ez pedig arról beszél, hogy Isten ott van az ő hatalma csúcspontján. Amen. Nem mozdul onnan el. Ő ott van az ő hatalmának a csúcspontján. És ha ő a hatalmának a csúcspontján van, akkor ugyanolyan erővel rendelkezik, mint 1000 évvel ezelőtt, vagy ha még lesz 500 év, akkor 500 év múlva is, vagy 4000 évvel ezelőtt, ugyanazzal a hatalommal, dicsőséggel, erővel, ő mindenható, mindenek felett való, dicsőséges úr, senki nem állhat ellene, hozzáférhetetlen szentségbe, dicsőségbe és világosságba lakozik, tehát nincsen energiaválság a mennyben, és nincsen az úrnak rossz napja, csak olyan napja van, amelyen megdicsőíti az ő nevét, amikor kiárasztja az ő kegyelmét, tehát hatalma csúcspontján van. És egy ilyen Isten, ami Istenünk, és az a szó, amit ő kibocsájtott, Az a lélek kardja, amit a kezünkbe veszünk, az őtőle való, mint a legjobb ajándék, ami számunkra a fegyvereknek a területén, a legjobb fegyver, amivel ellene mehetünk a gonosznak, és minden tüzes nyilát megoldhatjuk, és ellene mehetünk, hogy visszaverjük ezeket a támadásokat, amelyekkel ő bennünket meg akar támadni. Tehát Isten nem változik. Ő ugyanúgy szeret, ugyanolyan a kegyelme, ugyanolyan jó a terve, ugyanúgy győzelemre akar vezetni, ugyanúgy gyűlöli a bűnt, ugyanolyan harci kedvel megy a gonosz ellen. Hatalma, szentsége, dicsősége változhatatlan, a csúcsponton van. Tőle sugárzik ránk a győzelem. Az Úrtól sugárzik ránk a győzelem. Ő erős, hatalmas karja segít nekünk, tehát nézzünk rá, higgyünk benne, és bízzunk ő benne, és akkor, ha rátámaszkodunk, akkor győzelemmel tudjuk forgatni a léleknek a kardját, amely az Istennek a beszéde. Arnold, egy kortyvizet légy szíves, hozzál nekem. Köszönöm szépen, elnézést egy kicsit. Köszönöm. Elég, köszönöm szépen. Egy nem régi, egy ilyen körülbelül egy hetes bizonságomat szeretném megosztani veletek, csak röviden. Ez egy ilyen éjszakai történés volt. Azt álmodtam, hogy többen szolgálók együtt voltunk valahol, és szolgáltunk, ez nem ritkaság, ez a hosszú időszak alatt több mint 50 éve vagyok a szolgálatban. Ez azért úgy megtörtént már sok helyen, a múltban is. Csak aztán arra ébredtem fel, hogy így magamra néztem, és a testemen mindenféle bogarak, meg ilyen utálatos dolgok voltak, és ez egy nagyon kellemetlen érzés volt, és rá is ébredtem erre, és amikor erre ráébredtem, akkor rögtön azt mondtam, én ezt az álmot nem folytatom tovább. Gonosz, az Úr Jézus nevében ellened megyek, és elmondom most neked, hogyha figyelmetlen lettél volna, hogy ez a helyzet, amit most én ránt te megpróbáltál kivetíteni, az te rólad szól. Te rólad van megírva, hogy a te takaró leplet pontrók. Ez a te örökséged, ez a te jussod, az én örökségem, az Istennek a szeretete, az én örökségem, az Úrnak a nagy kegyelme, az Úrnak a körülölelő védelme, oltalma, az ő békessége, az ő öröme, és ez az én örökségem, és az Úr itt van velem, te pedig eltakarodsz erről a helyről. És utána körülvett az Istennek a békessége, annyira szó szerint átjárt, hogy ott lebegtem, jó, feküdtem az ágyon, de ott örvendeztem, és édesen elaludtam, ahogy szokták mondani, hogy legott elaludtam, igen, ott az ágyamon, ott elaludtam, és édes álmom volt, és velem volt az Úr. Azért, mert tudtam alkalmazni a léleknek a kardját, ami lehet, hogy azt gondolom, hát te védekeztél, testvér, lehet, de én ellentámadásba mentem át, mert amikor kijelentettem, hogy az az ő öröksége, és nem az én örökségem, és megvallottam, hogy mi az én örökségem, hogy nekem örök életem van, üdvösségem van, védelmem van az Úrtól, és békességem van ő benne, és ez pedig a te jussod. Akkor nem tehetett más, mint legyőzve el kellett onnan kullognia. Minek is maradt volna ott tovább? Hát az Úr volt ott, az Úr dicsősége vett engem körül, ő már akkor ott nem tud lenni. De volt más eset is, amikor viszont egy éjszakai, akkor még egy kicsit fiatalabb volt, most már nem annyira szeretek sötétbe vezetni, az olyan, milyen jó, hogy az embernek van ilyen nagyfia, aki elviszik. Már az ő fia is elhozhatott volna. Na mindegy. Éjszaka mentem haza, és egyszerűen rám jött egy riadalom, úgy éreztem, hogy az autóban nem vagyok egyedül. És egy pillanatra így megdermedtem, utána a legnagyobb hangerőre vettem a dicsőítést, és belekiáltottam az ördögnek a képébe, ha tudod, és ha bírod, akkor itt maradhatsz. De nem bírta sokáig, nagyon gyorsan eltűnt, és az Úr dicsősége betöltötte az autó belsejét szó szerint, tehát van ellenségünk, és az ellenség ellen így kell viselkednünk. Szeretteim, arra kérlek benneteket, hogy most álljatok fel, mert említettem, hogy fegyverhasználatra is sor kerül. Palinak adom az egyiket. Csak azért, hogy nálad is legyen. Tehát fegyverhasználatra fog sor kerülni. Teszünk megvallásokat. Először elolvasom azt az igét, amit írtam, és utána majd a megvallást, azt pedig majd mondjuk együtt. Mert Istennek beszéde, igéje, szava, logosz a Biblia, élő és ható, élesebb minden kétérű fegyvernél. És akkor most mondom, hogy megvallom, hogy hiszek Isten szavának. Megvallom, hogy hiszek Isten szavának. Az ő erejének, az ő erejének. Ez a szó teremtett minket, ez a szó teremtett mindent, és hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. És hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Hiszem, hogy az ige élő és ható, hiszem, hogy az ige élő és ható. Nincs olyan hely, ahová ne jutna el. Nincs olyan hely, ahová ne jutna el. Élesebb és gyorsabb mindennél, élesebb és gyorsabb mindennél. Hatásos fegyver, és fegyver Isten gyermekei kezében. Most használom ezt a fegyvert, most használom ezt a fegyvert az ellenséggel szemben. Következő, most az igeverset olvasom, majd a megvallást együtt. Vitéz, harcos az Úr, ez 2 Mózes 15.3, utána pedig Dávid megvallását, én pedig a seregek urának, Izrael és a mennyei seregek istenének nevében megyek ellened. 1 Sámuel 17.45. Megvallom, hogy az Úr a legvitézebb, leghősebb katona. Megvallom, hogy az Úr a legvitézebb, a leghősebb harcos. Aki rettenthetetlen, ő a seregek ura, ő a seregek ura, aki a legnagyobb erővel és sereggel rendelkezik, aki a legnagyobb erővel és sereggel rendelkezik, senki sem állhat meg előtte. Senki sem állhat meg előtte. Amen. Aztán a következő. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1 János 3.8. Köszönöm, Uram, hogy fejére tapostál a ma régi kígyónak. Köszönöm, Uram, hogy a fejére tapostál a ma régi kígyónak, sátánnak.
1: Sátánnak.
0: A Golgotai kereszten való halálod, majd feltámadásod által. A Golgotai kereszten való halálod, majd feltámadásod által. Leromboltad a gonosz munkáját. Leromboltad a gonosz munkáját. Köszönjük, hogy fegyverként adtad nekünk. Köszönjük, hogy fegyverként adtad nekünk. A te neved hatalmát. A te kiontott vérednek erejét. Hogy megtörje a gonosz hatalmát és tervét a te néped felett.
1: Hogy megtörje a gonosz hatalmát és tervét a te néped felett.
0: Következő ige. Eredj el ezzel a te erőddel, és mondta neki az Úr Gedeonnak, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy ember. Ez a Bírák 6.16. Urunk, megvalljuk, hogy a mi erőnk kevés az ellenséggel szemben, de hiszünk a te korlátlan erődben. Köszönjük, hogy velünk vagy.
1: Köszönjük, hogy velünk vagy.
0: És ez garancia a győzelemre. Ezért most reád nézünk. És felbátorodunk. Megtelünk a te hatalmas erőddel. És harcba szállunk. Köszönjük a te ígéretedet. Hiszünk a te szavadnak. Ráállunk hittel. Amen. Még egy-két ige. Jeremiásnak mondja az Úr, viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg, nem győznek le téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Jeremiás 1.19. Uram, köszönjük, hogy te előre felkészítesz minket.
1: Uram, köszönjük, hogy te előre felkészítesz minket.
0: A gonosz támadásaira. Olyan jó, hogy nem hasz magunkra bennünket. Az a tudat, hogy te ott vagy. Megsokszorozza az erőnket. Felbuzdít és kitartást ad nekünk a harcban. Köszönjük a te szabadításodat.
1: Köszönjük a te szabadításodat.
0: Fiad Jézus által teljesen szabadok vagyunk.
1: Fiad Jézus által teljesen szabadok vagyunk.
0: És akkor az ismerős ige. Ó, Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országán, az egész világon. A te kezedben van az erő és a hatalom, nincsen senki, aki ellened megállhatna, 2 Krónika 28. Majd ezt mondja Jósafát, bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. És most jön a megvallás, megvallom, hogy minden erő és hatalom, ami Urunkban van.
1: Megvallom, hogy minden erő és hatalom, ami Urunkban van.
0: Aki uralkodik, menjen és földön.
1: Aki uralkodik, menjen és földön.
0: Minden ország, minden nép, minden emberi hatalom övé.
1: Minden ország, minden nép, minden emberi hatalom
0: neki van alárendelve.
1: Neki van alárendelve.
0: Ő az Úr az ellenség felett.
1: Ő az Úr az ellenség felett, fölött,
0: amely népét fenyegeti.
1: Ami népét fenyegeti.
0: Ő előtte nem állhat meg senki sem a földön.
1: Ő előtte nem állhat meg senki sem a földön.
0: Sem a feletti, sem földi, sem a feletti hatalom.
1: Sem földi, a feletti, sem hatalom. A feletti hatalom.
0: Az Úr mindent kézben tart.
1: Az Úr mindent kézben tart.
0: Benne hiszek.
1: Benne hiszek,
0: neki élek,
1: neki élek,
0: neki szolgálok,
1: neki szolgálok,
0: vele együtt én győztes vagyok,
1: vele együtt én
0: úgy
1: győztes
0: van,
1: vagyok,
0: és amen.
1: Úgy van, és amen.
0: Mondjunk ki egy felszólító mondatot, felkiáltó mondatot, ami kötelez is bennünket. Úgy döntöttem, hogy használni fogom az ige fegyverét, és nem hátrálok meg.
1: Úgy döntöttem, hogy használni fogom az ige fegyverét,
0: és nem hátrálok meg. Úgy legyen, amen.
1: Amen. Amen.
0: Foglaljatok helyet.
1: Amen.
0: Egy néhány pillanat még. Kevés fiatalt látok még most itt. De a friss, amiért még egyszer lett ez a kard, gyere ide, Arnold, légy szíves. Húzd ki ezt a kardot. Nekem egy nagyon precíz feleségem van, és minden tekintetben szinte. Ezért úgy nagyjából, mikor eszembe jutott a délutáni szolgálat, ugye ma nem fért volna bele nekem az, hogy elmenjek Kecerre, mert az 95 kilométerre van Cegléttől, ezért a keceli szolgálatot néztem az élő adásba, és pont a Csikó csapat, a fiatalok, a tinédzserek vezették a dicséretet, és ahogy vezették a dicséretet, és jó eső érzés volt, hogy ott vannak, és bátran szolgálnak, stb. És akkor eszembe jutott, hogy hát a kardot még nem készítettem elő, lehet, hogy a tokján por van, vagy lehet, hogy a pengyéjén is por van, lehet, hogy majd a feleségem megkérdezni, hogy apuci azt megcsináltad, hogy nehogy szégyent halljál. Na, kulisszatitkokat árultam el. A lényeg az, hogy amikor ezt elgondoltam, és tényleg csak egy porrony kellett, és még ment a dicséret, és megcsináltam ezt, hogy letöröltem ezt a kis kardot, és akkor elkezdett szólni hozzám az Úr. És ennek egy kicsi előzménye kérlek, hogy emeld fel ezt a kardot. Két fiam van, egy lányom, ugye Arnold a középső, van egy lányunk, aki idősebb, ő már nagymama, de májusban már ő is nagypapa lesz. Halleluja. Halleluja. És a fiainknak, a gyermekeinknek igyekeztünk úgy eléjük élni a hívő életet, hogy ezt a lélekkardját is megtanítjuk nekik, hogy hogyan kell használni. És hát van 8 unokám, és a 8 unoka közül, tehát mindegyik, tulajdonképpen mindegyiknek volt a kezébe ez a kard, és felemelték. De a fiúk voltak, ugye 5 fiú, köztük az Arnoldnak a 2 fia is, tehát ha valamelyik fia eljött volna, akkor most ő is foghatná ezt a kardot, mert ezt tovább adjuk ám testvéreim, az igének a kardját is tovább adjuk a mi gyermekeink, unokáink kezébe. És hát a fiúk, ők fogták meg inkább, és hát akkor még inkább a kíváncsiság meg, hogy lehet ezzel, néha már Csillár féltettem, hogy azért ne hadonász annyira, mert nehogy a Csillárnak annyira legyen. És amikor ezeken így elgondolkodtam, akkor az Úr azt mondta nekem, több mint egy évvel ezelőtt küldtem egy üzenetet a székesfehérvári gyülekezetnek. Az Ábrahámnak a legényeiről. Aztán még gyorsan arra is volt időm, hogy pontos legyek, hogy megnéztem, hogy Dávidnak 37 hősét, legényét sorolja fel az ige, név szerint. És hát ez a gyülekezet, a Dávid sátor a gyülekezet, és az Ábrahámnak a legényei itt is lesznek, és vannak. Lehet, hogy majd visszajönnek, de hogy az ő kezükbe adjuk ezt a fegyvert. Tehát az én unokáim kíváncsiságból fogták a kezükbe, ha valaki kíváncsi, a végén majd megfoghatja, de az Úr azt helyezte, ez ma délen nagyon friss volt, hogy mondd meg, hogy álljanak elő a fiak, és vegyék kezükbe ezt a kardot, de most már nem kíváncsiságból, hanem azért, mert én szellemi kardot akarok a kezükbe adni. És azt is tudom, hogy Dávidnak ez a 37 embere nem egy év alatt lett hős, megvált, hanem folyamatosan jöttek, Dávid pedig képezte őket, látták Dávidnak a vitézségét, és akik ebbe a gyülekezetbe jönnek, fogják látni a Pali testvérnek, meg a Katinak, meg a vezetőknek, meg mindenkinek, mert itt mindenkinek van, éneke van, dicsérete van, imádsága van, jöttök előre itt a dicséreteknél, itt mindenkinek van, mert a Szent Szellem mindenkinek ad, és amikor látják a ti buzgóságotokat, akkor nem kíváncsiságból fogják ezt a kardot kézbe, hanem azért, mert fel akarják emelni az Isten igéjét, és tudják, hogy az igének az erejével minden magaslatot le lehet rombolni, amit a gonosz felépített. Én szeretném, ha csak egy fiatal van, vagy kettő, vagy ha a korábbi idő óta fiatal valaki úgy gondolja, hogy igen, ő a kezébe szeretné fogni ezt a kardot, kérlek, hogy gyertek ide előre, és fogunk imádkozni itt, Arnold, te is maradj itt, meg Pali testvéremet is kérem, és lányokról is szó van, igen, igen, nagyon örülök nektek, lányokról is szó van, hogy emeljétek fel, ízleljétek ezt a kardot, és mondjátok azt, igen Uram, befogadom az igét, igen Uram, befogadom az igét, hogy bennem a te erőd legyen, hogy a te hatalmad legyen, hogy dinamis legyen benne, az Isten ereje legyen benne. És le fogok sújtani ezzel a karddal. Úgy teszek bizonságot, hogy az ördög erőssége leomlik. És az Úr dicsősége pedig nyilvánvaló lesz. Fogd meg te is, légy szíves. Emeld fel. Fiak, fiúk, húha, jönnek a fiúk. Nagyon jó, nagyon jó. Igen. Mond utána, légy szíves. Uram, köszönöm, hogy kardot adsz a kezembe. Most ez egy fizikai kard, de én megragadom a lélek kardját. Megragadom a lélek kardját. És azt fogom használni. És köszönöm, Szent Szellem, hogy te mindig fogsz vezetni engem. Megmutatod, hogy hogyan, és mikor, és miképpen. És én felbátorodok arra, hogy használjam a te dicsőségedre. Amen. Amen. Fogd meg, légy szíves. Sámuel, emeld fel jó magasra ezt a kardot. Köszönöm, Uram, hogy nem csak a bibliai Sámuel szólítottad meg, hanem engem is. Én is jövök. És azt mondom neked, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Én a te szolgád akarok lenni. Én a te szolgád akarok lenni. És fel akarom emelni azt a kardot, azt a másikat, amit nem sokára a kezembe fogsz adni. Ezért meg fogok tanulni igeverseket, hogy tudjam kívülről, nem csak kívülről, hanem belülről, a szívemből. Köszönöm, hogy harcossá avatsz engem. Avatsz engem. Amen. Áldjon meg az Úr Jézus. Amen. Van még, aki fel akarja emelni a lélek kardját? Fiatalok. Én folytatom az imádságot. Tudom, hogy az Úr adta azt az üzenetet, hogy jöjjenek elő az Ábrahám legényei. Jöjjenek elő. És lesznek fiúk. Fognak jönni fiatal emberek. Hadd mondjak csak erre egy példát nektek. Ez az Ózdi imaház építésére vonatkozik. Csernel András sógorom volt a lelkipásztor 18 éven keresztül. Az ő szolgálata alatt a 100 fős gyülekezetből 300 fős gyülekezet lett. És amikor megkapta az Úrtól, hogy hogy nézzen ki, leteheted, vagy bele is teheted a tokjába, próbálkozz meg vele, legalább egy kicsit játszol addig, másik végéről. És egy olyan képet kapott az Úrtól, és a tervező arra a mintára készítette el a gyülekezeti épületnek a tervét, hogy 400 ember rá tud látni arra, aki az igét hirdeti. Úgy van megépítve az imaház. És emlékszem, hogy az akkori gyülekezetbe a vezetőknek egy része azt mondta, hát mit akartok ti? Ki fogja felépíteni nektek ezt az óriási épületet? Ők voltak azok, akik emberi látás szerint ítéltek. És tudjátok, hogy mi történt? Elkezdődött az építkezés, és javakorabeli katonaviselt fiatal emberek tértek meg sokan, és felépítették az Úrnak a házát. Az Úr elő tudja hozni azokat, akiket ő elő akar hozni, és az Úr akar egy ütőképes csapatot hozni. Legyen 37 harcosa a Dávid sátor a gyülekezetnek. Jézus nevében. Amen. Áldjon meg az Úr Jézus benneteket.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.